0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloskafélékről, halál komoly, a négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus Tayloré, a Swiftifilus Amatőr, a Swiftifilus Intrepidus és a Swiftifilus Poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, mint egy Harry Potter varázslat. Az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a címeres poloskafélék családjába tartoznak és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Belga DJ a folytatásban Lost Frequencies, mintha csak tegnap lett volna, hogy bemutatkozott az Are You With Me dalával, de hát az nem tegnap volt. Rengeteg slágert köszönhettünk neki az idők során. Head Down, The Feeling, Back to You, Where Are You Now, Rise, Summer Days, Melody, fú, Reality, hát azt ki ne hagyjuk. És ez a dala, A Livy-ről, hát ezt nagyon szeretjük a 2026-os nyári fesztivál szezonban.

0: I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hamarosan pedig az Z-generációs német énekesnő Loi, aki jelenleg két dalával is ostromolja a Rádió 1 top 50-et, az egyik a Get Lucky, a másik pedig a Golden Summer, és hogy melyiket készítettem be a következő óra elejére? Mutatom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elveszheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Alex Warren és a 2025-ös nyár dala az Ordinary után pedig az idei nyári szezon egyik fesztivál himnusza, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. Jönnek majd Balázsék is, 3-4-6 előtt egy kicsivel, és napközben folytatódnak a Rádió 1 konténerjátékok a reggeli műsorban, napközben Atisnál, este pedig Juhász Gergőnél. Minden részlet ott van a weboldalunkon a radio1.hu-n. Az is, hogy milyen sok mindent lehet nyerni. Hát például van már a konténerben Cupra Ravel elektromos személyautó, egyhetes családi pihenés 4 fő részére a Balaton melletti Kolping Family Resortban, és bővül a lista folyamatosan. Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It, ezt hozom most az éjszakai műszakhoz.

Ez a Rádió 1, még csak igazi mai sláger, megy most Joel kori barátunk, akivel, hát nem is olyan rég együtt bulisztunk a születésnapi fesztiválunkon. 2024 volt ez a nem is olyan rég, telik múlik az idő. Arról nyilatkozott nemrég, hogy a TikTok annyira átírta a játékszabályokat, hogy hogyan kell a zenét készíteni, hogy ahogy ő fogalmazott, ez olyan, mintha lottozna az ember, vagy bejön egy dal, vagy nem, vagy működik a formula, vagy nem. Hát ez a dal bejött, Joel kori és a Be Alright szól már is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az az énekesnő, akit mi nem olyan régen ismertünk meg, a Get Lucky című dalának köszönhetően, de hazájában, Németországban már régebb óta tart az ismeretség, mert mindössze 14 éves volt, amikor 2017-ben elindult a német The Voice Kids tehetségkutató műsorban, és a tehetségének köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Ez indította be a zenei karrierjét. Loi, David Puentes, Golden Summer, ezt hozom most.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban is egy menő olasz house DJ dalát, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix a DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek, például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió S csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a DJ producer, akinek védjegye lett a napszemüvege, bárhol is lépjen fel, nappal vagy éjszaka, zárt térben vagy szabad téren, Robin Schulz szinte sosem mutatkozik napszemüveg nélkül, és nem azért, mert nagyon érzékeny lenne a szemem, hanem alapvetően egy visszahúzódó srác. Better Times, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Clean Bandy, David Guetta és Emery az imént, a szakításos dal a Crybaby, hát akkor jöjjön egy összejövős. Alex Warren leírta dalban azt az érzést, hogy milyen volt, amikor megpillantotta a feleségét anno, ez a Fever Dream.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 600 millió forintból újulhat meg Nagy Kanizsa vízhálózata, zalai cégek is pályázhatnak horvát együttműködésekre. Ma még nyárias meleg lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Újabb vízvezeték cserék kezdődhetnek Nagykanizsán. Az önkormányzat kedden nyújtotta be azt a pályázatot, amelynek segítségével mintegy 600 millió forintot fordítanának az előregedett ivóvízhálózat felújítására. A beruházás több nagykanizsai utcát is érintene, és elsősorban azokat a vezetékszakaszokat cserélnék ki, amelyek állapota miatt rendszeresen előfordulnak meghibásodások. A Kanizsa Médiaház beszámolója szerint a fejlesztés célja a hálózat üzembiztonságának növelése és a gyakori csőtörések megelőzése. Új pályázati lehetőség nyílik a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások számára. A programban összesen 7,5 millió euró uniós támogatás áll rendelkezésre, közös üzleti fejlesztésekre. Az első felhívásban 3,75 millió euróra lehet pályázni, szeptember 24-től. A támogatásból közös termékek és szolgáltatások fejlesztését, a tapasztalatcserét, valamint új piacok elérését segítenék. A részletes feltételeket szeptember 23-án egy pécsi konferencián ismertetik, számolt be róla a ZAOL. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
3: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadat szolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
2: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy hideg front érkezik, melynek hatására helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont sok napsütésre számíthatunk. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk nyugaton, északnyugaton számíthatunk hűvösebb időre.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között. Mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat, és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

csak igazi mai sláger megy az igazán korán kelőknek is. Balázsék is jönnek nem sokára, 3:46 előtt egy kicsivel best on, aztán pedig élőben a stúdióból, és náluk lesznek ma konténerjátékok, illetve az első játékok természetesen a reggeli műsorban lesznek, aztán Atisnál, Juhász Gergőnél. Én szurkolok mindenkinek így ismeretlenül is, hogy mi minden van a Rádió 1 konténerben, ez ott van a weboldalunkon, a radio1.hu, és ez még nem a teljes lista, folyamatosan bővül. Amit pedig most hozok, vidámon fütyűrészös Ray Dalton barátunk és a Do It Again, nagyon-nagyon szeretjük még mindig.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.

0: tudom maga a rádióra.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
2: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
4: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
5: Jaj, de jó,
4: ez milyen jó.
5: És nem szól a főnököd?
4: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok. És lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. Gondold el, hogy egyébként ez mennyire tűnik el a felnőtt létezésből, ez az azt csinálok, amit akarok, nem?
5: Nulla.
4: Hiszen
5: kész.
4: Ez nincsen, és nem tud lenni, és ez a felnőtt lét legnehezebb része, hogy szülő vagy, apa vagy, férj vagy, feleség vagy, dolgozol. De ez az azt csinálok, amit akarok, ez eltűnik az életünkből. És olyan üdítő egy ilyet elolvasni, hogy úgy döntöttem, itthon maradok, és teszek mindenre, ma egész nap azt csinálok, amit
6: beszéljünk
4: akarok.
6: Beszéljünk erről, beszéljünk ez a hétköznapi apró lázadásokról, amiket magunkért teszünk. Amiket nem tudsz elmesélni a barátaidnak, mert annyira azért nem menő. Tehát kicsit ilyen szánalmas, de azért mi szeretni fogjuk, és be tudunk kapaszkodni a sötét időkben.
4: De na, de miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
6: egyszerűen... Hozzászokunk a préshez.
4: Igen, de, hozzászoksz.
5: De, de az elején a prést senki nem kívánja.
6: Nem, nem, és úgy, hogy folyamatosan ki kell kapcsolni magadban, ugye, a vészjelzéseket.
5: Na, de mégis bejársz a préssel kapcsolatban, hiszen, igen. Ha nem mész be, akkor kirúgnak. Itt kezdődik a prés.
6: És nem lehet igaz.
5: Az első nem a hozzászokás, hanem az, hogy rá vagy kényszerítve.
6: Hát ez a hozzászokás, az magadat szoktatod hozzá, mert felülírod a belső igényeidet a külső kényszerek által. És akkor de szép lassan, és az a durva, amikor túlszaladsz vele, és rájössz, hogy most az életed összes területén csak megfelelni tudsz.
4: Igen, hogy csak az van, hogy megfelelsz. Vagy megfelelsz, vagy olyan dolgokat hajtasz végre, amit egész egyszerűen meg kell csinálnod, mert olyanok lettek az életkörülményeid, nem? Hát most szülőként tenned kell a szülői dolgot, abban nem tudsz kicsekkolni.
5: Na jó, de ha csak az
4: munkaerőként, lenne... vagy munkavállalóként szintén.
5: Jó, de itt kéne megtalálni azt, hogy mi az, amiből ki tudsz csekkolni. Szülőként nem tudsz kicsekkolni.
6: De hogy nem mindenből ki lehetek kicsit csekkolni, csak annyit kell kicsekkolni, hogy ne vegyek észre, hogy kicsekkoltál.
4: Igen.
5: De a gyereket hát sír egy órája.
6: Gondolod, hogy a sebészek, ha a hasi műtőt közben nem szoktak rágyűjteni? De rászoktak, hogy csak kihajolnak az ablakba. Na, ugyanezzel a...
5: Szép példa.
6: Így van. Tehát, hogy mindenhol van egy pici szelep. Egy pici szelep, nem mondom, nagy szelepek vannak, ahol mindent ki tudsz engedni, csak...
5: Mennyit tudsz ellopni kicsekkolásra egy napból, amit még nem vesznek észre?
4: Hát, a munkahelyen tudsz egy kicsit kicsekkolni, igen? Talán ott tudsz egy kicsit csalni. A szülői létben is tudsz, mert úgy csinálsz, mintha jelen lennél, de üveges szemmel nézel a gyerekre. Ott ülsz a leckéje mellett, de nem nagyon vagy ott. Tehát ilyen mini etapokra vagy epizódokra ki lehet, de hosszan pihentetően nem tudsz azért szerintem.
6: Nekem a személyes hősöm ezzel kapcsolatban egy fiktív karakter, a Hell nevű fickó, a megint Malcolm című sorozat. Nem a Malcolm, a másikban voltam, ahol a három srác volt a gyerek. Vagy Malcolm? Mindegy, lényeg. Kiderült róla utólag, hogy 15 éven keresztül egyetlen pénteken sem ment be a munkahelyére.
5: És nem vették
6: észre. Ezt nem tudta se a családja, se a munkahelyi, mert valamilyen adminisztratív oka volt ennek, és az a lényeg, hogy...
5: Mit csinált közben?
6: Csak olyan dolgot csinált, amihez kedve volt. És az a lényeg, hogy egy perbe fogták, úgyhogy igazol neked, hol volt, és mindenről eltett. Elment Vidámparkba, elment hotdogevő versenyre, ami az ő belső gyermekének szüksége lett volna.
4: Mennyire jó ez? Mennyire jó ez.
5: Járna
4: és
5: ez
4: mennyire járna ez, igen. De itt van például Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
6: Kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
4: Igen. Később jársz óviba, vagy hogy rohansz, mert hogy megfelelsz. De mi van, ha a gyerek elkésik óviból?
5: Semmi. Ja, az ég egy adta
4: világot. Az
5: ég egy adta világot. Nem amiatt aggódsz, hogy a gyerek elkésett az óviból, akkor te is el fogsz késni.
4: Te is késsel, mit szól az óvónő, be kell érni. Igen, de hogy ott is van egy megfelelésed, és ezért van egy rutinod, hogy jaj, mennünk-e, mert 8-ra bent kell lenni. De és már el sem mered engedni, mert kialakult ez a szokás, hogy be kell érni. Tehát ez sokszor hajtjuk mi rabigába a fejünket. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Ez egy jó mondás.
5: És az a való életedben meg szinte csak ilyen van. Ugye? A melóba is be kell menned, ha akarsz, ha nem, tehát nincs benne választási lehetőség.
4: Igen, de azért az nagy segítség, ha olyat csinálsz, amit szeretsz.
5: Szeretsz,
6: igen, igen,
5: de
6: azért az nem tud teljesen menni.
5: Az egy jó.
4: Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakod. Ez nagyon szép.
5: Nem, ez sajnos ez nem szép.
4: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsinálni? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk, és élményhiányunk. És
5: igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósítsd. Mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert ez föladta. Az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósíts meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment vele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
4: Igen, igen, igen, igen.
5: Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó van már, jó, ez nekem nem válok-e. Á, én már nem váltok munkát. Á, én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal
4: rosszabb. A legnagyobb
6: az árulás. Az, amikor 40 évesen, ugye a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, ahogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok. Majd elsorvadok, és már lesz valami.
5: De és azt is csinálja. Hogy az
6: abszolút,
5: is
6: abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmunbetegség, nagyon sok stresszbetegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ még pont afelé megy, hogy van egy ilyen csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 éve ezelőtt nem fizettek meg.
4: Igen.
5: Legyen vágyad, és merd megélni.
4: 49 éves anyuka vagyok, ki vagyok égve teljesen, pedig annyi mindent szerettem volna csinálni.
5: Na, 49.
4: Hát oké, mekkorák még a gyerekek, az fontos. Mert ha most szültél két éve...
5: Nem
4: úgy értem, ha mondjuk... Nem úgy értem, most arra gondolom, hogy 49-es anyuka, és van egy 16, meg egy 14, ott látsz egy kifutást, és azért visszakapod az életed. Ha most vágtál bele, és 3 és 5, akkor azért az még nagyon meleg. Most... Mert hogy a szülői létnek is van egy kifutása, és azért ez egy nagy sansz, hogy ott helyreted magad, hogy meggyógyulj, hogy elkezd magaddal foglalkozni, hogy az életed középpontjába újra te legyél. Mert a szülői lét azért az egy 20 év szerintem egy komoly lemondás.
5: De
4: minden örömével együtt. De amikor ők kirepülnek, akkor te újra visszaköltözöl a saját életedbe.
5: De szerintem a közben is kell tartani magad.
4: Nyilván kell, tehát a szülői lét szerintem se arról szól, hogy akkor 20 évig csak róluk és én sehova, de hogy azért ott két választás van. Vagy újra megtalálják magukat a felnőttek, vagy elvesznek abban, hogy elvesztették életük értelmét a gyereknevelést, és teljesen eltalástalanodnak.
5: Na de várjál, hogyha a 49 éves SMS írónak kicsik a gyerekei, akkor ott van még élete értelme.
4: Hát akkor ott van még élete értelme.
6: Látjátok, ez egy tök rossz gondolkodás, így mindenki részéről szerintem. Tehát alapból ugye tehát, hogy általánosítani ebben nem lehet, mert a nők ugye sokszor ugye azt érzik, hogy nincs rájuk már szükség 49 évesen, amikor már ugye már nem a legvonzóbb éveiket élik, amikor már nem előttük áll a karrier, amikor még nem a gyerekvállalás küszöbén állnak, és a többi, és a többi, és hogy van ennek egy gyász része, amikor ugye elengeded mindazt, amit eddig építettél, és ugye van az a része, amikor el kell döntened, hogy te milyen irányba fogsz idősödni. Tehát melyik irányba fogod eltölteni a következő 30 évedet. És a nők hajlamosak amúgy lemondani erről, hogy azt mondja, majd ha hazajön az unok, akkor majd...
4: De pont ezt mondtuk, hogy ilyenkor a gyerekfelnevés után két döntésed van. Vagy visszaköltözöl, és elkezdesz, és élsz, és újra megtalálod és magad, szereted magad. Vagy azt mondod, hogy kirepültek, megöregettem, ennyi volt, csókolom, ez a hajó elment. Hát ez milyen a mindset, nem? Hogy állsz hozzá, hogy kezd föl reggel? Tehát ez ezen múlik.
6: Nagyon, nagyon, nagyon kevés nő engedi meg magának, hogy igazán jól érezze magát, csak a saját maga kedvéért. És ez egy nagyon durva transzgenerációs dolog, tudom, már sokszor használtuk ezt a szót, de hogy ezt otthon tanultuk el, hogy a nagymamáktól, meg az anyukáktól, hogy ja, hát amikor nincs rám szükség, akkor magamnak se kellek, tudod. És ez egy akkora hülyeség. És tényleg az, hogy ott ülnek az üres fészkekkel, amikben lehetnének házi bulik, érted?
4: Igen. Pont egy ilyen életszakaszban vagyok, 36 évesen kiégtem, a pénzügyi szarú jött össze, de mindig volt valahogy, kaptam egy új lehetőséget Németországba, eddig féltem, de tudjátok mit? Irány. Köszi.
6: Irán?
5: Hát ha az, akkor az.
4: Igen, 36 évesen, hát persze, hogy irány, hát figyelj, ne viccelj már, hát még az sem baj, csak most találod meg, így van, még csak most találod meg az elmúlt 20 évet tapasztalat alapján, hogy mi az, ami érdekel.
5: És a legszomorúbb mondat nem az, hogy nem szeretem a munkámat, hanem az, hogy már megszoktam.
4: Na ez igen. Na ez kemény.
6: Ezt én írtam. Na a lényeg, hogy nem.
5: Amúgy az érdekes.
6: Hogyha ha körülnézze a nagyon sikeres gazdag nőknek az életében, a legtöbb 40 évesen kezdett el azzal foglalkozni, amikor sikeres lesz. Igen. A valódi nagy sikerek azok akkor jönnek.
4: 29 év után nem látjuk egymást és az értékeket. Félem, jó ideje depressziós, talán most már ő is látja. Amit tudtam, segítettem az elmúlt évek alatt, azt hiszem egy életem van, és örökön-örökké nem mindenáron kell bizonyítani. Most keresem a saját utamat, ezt Vanda küldte nekünk. Köszönjük
6: sokszor
4: szépen.
6: Sokszor amúgy az, hogy csak, tehát ugye sokszor, tehát az van, hogy egy párkapcsolatban, amikor az egyik elhagyja magát, akkor az feltétlen reflexió, de erre, hogy fogod is őt próbált tartani, támogatni, lelket önteni belé minden áron tényleg. Tehát a melkasodból kiveszed a dobókószél és berakod az övébe, hogy hát attól jobb lesz neki, és akkor rá kell, hogy gyere egy idő után, hogy nem tudod neki megadni külsőleg azt, amire szükség van. Viszont amikor te elkezdesz menni a te utadon, elkezded magad építeni, elkezdesz jobban lenni, magasabb frekvencián létezni, akkor ezt viszont észrevesz, hogy hová várjunk csak. És azt már könnyebb neki követni sokszor, mint az, amikor te egy irányítottan próbálsz neki segíteni. Feri, úgy látod, nem értem, amit mondok.
5: Nem, csak, de értem abszolút, csak próbálom igazolni magamban, hogy ez hát, így van. Mert szerintem egy csomó esetben, amikor az egyik megtalálja a saját útját, a másik nem tudja követni. Én nagyon sok ilyet láttam. Uh-huh. Ezt hívjuk úgy, hogy ugye elfejlődtünk egymás mellett, másfelé ment az utunk. De tök jó, ha valaki így tud magával rántani egy embert, a párját, de szerintem nagyon sok ellenpélda van, de jó dolog.
4: Itt a kérdés legalább inkább az, hogy kell-e, ha ő nem akar. Tehát, hogy a lojalitás, hogy kell lerántanod. Tehát ott van egy pár, ja, te fejlődsz, te vinnéd, mert van a lelkiismereted, ő nem akar, nem jön, neked felelősséged vinni, vagy az a felelősséged akkor, hogy kilépsz, és nem fejlődtök tovább együtt. Tehát, hogy meddig viszed, meddig cipeled.
5: Hát egy darabig próbálod, de van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy figyelj, nem tudunk egy
4: de egy csomószor a nem fejlődő rántja vissza a fejlődőt, és csatolja maga mellé.
6: Persze, mert ugye tud hatni ugye a lelkiismeretére, vagy egyetlen. De úgy van ennek az a része, hogy nyilván a párkapcsolatban a másik fontos, tehát az első lépés az mindig a hátsimogatás. De amikor a hátsimogatásra nem érsz el semmit, akkor fel kell ismerni azt, hogy most...
5: Akkor mi jön?
6: Hogy akkor a fenékbe rúgál. Hanem az, hogy ilyenkor az van, hogy akkor elindulsz te is egy úton, és akkor azt mondod, hogy jó, a terápiának alapvetően az a lényege, hogyha te jobban vagy, akkor körülötted mindenki jobban van. Meg az, hogy ha te dinamikád megváltozik, akkor az egész körülötted lévő dinamika megváltozik. És hogyha a másikat nem tudod rávenni, hogy menjen a terápiára, te még el tudsz menni, és rá tudsz jönni arra, hogy miért vagy pont egy ilyen emberrel, miért vagy ebben az élethelyzetben, miért ez történik veled, amikor erre van legkevésbé szükséged, ugye ezt éled meg. És akkor te elkezdesz változtatni, váltani, és akkor a másik el tudja dönteni, hogy akar menni veled, vagy nem akar menni.
5: Igen, csak 30 év együttélés után tudod, te megtaláltad magad, te elindulsz, mondod a másiknak, hogy akkor tessék, lehet velem jönni, vagy nem. Azt mondja, hogy nem megyek, akkor a 30 évet lesöpörni azért nehéz.
6: De ez nem kell lesöpörni.
5: Hát de azt kell mondani, hogy köszönjük szépen, akkor külön megyünk tovább.
6: Nem. Tehát ez szélsőséges. Szerintem azt kell mondani, hogy természetesen tudunk egy párkapcsolatban maradni, és én szeretnék veled együtt maradni, és vannak ebben jó dolgok, és a jó dolgokat szeretném megőrizni, de szeretnék változtatni a dinamikáján a párkapcsolatnak, és ez azt jelenti, hogy akkor szombaton te csak sorozatot akarsz nézni, akkor én el fogok menni itthonról, és azt fogom csinálni, hogy nekem van kedvem. És akkor külön leszünk. És egy csomó ilyen.
5: És
6: akkor más emberek jönnek
5: az
6: életembe, lesznek haverjaim, más emberek vélemény is lesz majd a fejemben, nem csak a tiéd, és akkor ezek az apró változtatások, amúgy ezek tök nagy dolgokat tudnak, hogy mondjam,
4: megindítani, transformálni, igen. 33-os éven égtem ki a pénzügyön, most egy éve már vállalkozókra, itt területen csóróban, de boldogabban, alkalmazottként problémák voltak a felkeréssel, már egy éve nincs ilyen gondom. A 50 évesen 15 év ausztriai ingázás után jöttem haza, mert kiégtem, most itthon vállalkozom. Ezt Gepetto küldte nekünk. 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityú.
5: Nem lehet, vagy ez a rosszabb lesz, sehogy nem lesz rosszabb. Szerintem. Tehát ha szarul vagy egy helyen, onnan nem lehet rosszabbat húzni. Persze tudom, mindig van lejjebb, de legalább akkor meg...
4: Érted, de értem, mit akarsz.
5: Legalább léptél.
6: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
5: Igen, tehát, hogy úgy is rosszabb lesz.
6: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodja még a takaródér, meg mit tudom, mi van a falon
5: túl. Gondolsz, ott jobb lesz?
6: Igen, de az van, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még munkát sem változ, tehát maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz. Tehát azért azt szerintem...
4: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk. Próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
5: 33-os.
4: Igen.
5: Igen, és a kecske vidám állat.
4: Igen. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam. Logisztikusból kamionsofőrnek életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Azt mondja, sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
6: Szeretem!
4: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért.
5: Hát,
4: ez egy másik Hitler világ, mamája. Kedves szakító, 40-es, 50-es
6: valakire.
4: Nők.
6: Nem állhatunk mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert mindent.
4: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció, gyerekek. És oda vannak a 40-es, 50-es nőkért. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy...
6: Plusz,
4: van esély?
6: Amikor azt érzed, hogy nem, semmire nem vagy jó, akkor gondold végül, hogy felnevelted egy gyereket. Ennél semmi nem nehezebb. Tehát, hogy gyakorlatilag te már letetted az oké és vizsgálat az életből, mindenen túl vagy, és nem tudnak meglepni téged, nem, nem kell mindent beszélni.
4: Igen, de én azt értem, hogy akinek 20 évig a gyereknevelés volt a központban, annak van egy erős kiüresedés, és annyira elveszíted ebben magad, hogy rohadt nehéz azért megtalálni új célt és értelmet adni. 45-50 évesen. Azt mondom, most itt vagyok, már az anya szerepem nincsen, mi vagyok akkor én most valójában? De abban a mi vagyokban én elvesztettem egy kicsit önmagam, anya voltam 20 évig.
6: És sátán 45... még lehet.
4: Sátán még lehet, és 45-50 évesen kell újra definiálod magad, és megtenni, hogy mi érdekel, mit szeretek, ki vagyok én, szeretek-e magammal lenni, ki ez az ember ott mellettem, aki a párom vagy a férjem. Szóval azért ezek nehéz döntések, meg nehéz élethelyzetek szerintem.
6: Nagyon, a legnehezebb. De ettől függetlenül nyugtasson mindenkit, azt érzem, mindenki keresztül megy, és ha elkezdesz beszélni róla, az már nagyon sokat fog segíteni, mert biztos vagy benne, hogy találsz magadnak olyan cimborákat nagyon hamar, akik iszonyatosan meg fogják érteni.
4: 20 éve vagyok vasutas, mi az a kiégés? Igen. 58 vagyok, a férjem 74, már nagyon unom magam rángatni, hát, csókni
5: ki. Ez se átlagos.
4: Jó, azért egy valami legyen azért ott 74, nem egy végrendelet, valami, nem.
5: Papír csak legyen.
4: Te még csak 58, 74, hát itt van pár év, azt valahogy kibekkeled utána. Utána meg lehet húzni. 40 vagyok, babettám van, anyámmal élek. Szerintetek mind kell változtatni? Ez a klasszikus mondat, igen.
6: A babettá érdekel.
5: Nem, hát ne vegyél többet már, az világ összes babettáját megvetted.
6: No? Szabó összefoglalta. És amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazi gumis. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
4: A híres rakamazi gumis, tényleg. A jóképű.
5: Ja, igen, a premium kandúr. Illetve írt Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
2: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Carfiol darabja csak 599 forint, a 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykanizsa is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 600 millió forintból újulhat meg Nagykanizsa vízhálózata, zalai cégek is pályázhatnak horvát együttműködésekre. Ma még nyárias meleg lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Újabb vízvezeték cserék kezdődhetnek Nagykanizsán. Az önkormányzat kedden nyújtotta be azt a pályázatot, amelynek segítségével mintegy 600 millió forintot fordítanának az előregedett ivóvízhálózat felújítására. A beruházás több nagykanizsai utcát is érintene, és elsősorban azokat a vezetékszakaszokat cserélnék ki, amelyek állapota miatt rendszeresen előfordulnak meghibásodások. A Kanizsa Médiaház beszámolója szerint a fejlesztés célja a hálózat üzembiztonságának növelése és a gyakori csőtörések megelőzése. Új pályázati lehetőség nyílik a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások számára. A programban összesen 7,5 millió euró uniós támogatás áll rendelkezésre, közös üzleti fejlesztésekre. Az első felhívásban 3,75 millió euróra lehet pályázni szeptember 24-től. A támogatásból közös termékek és szolgáltatások fejlesztését, a tapasztalatcserét, valamint új piacok elérését segítenék. A részletes feltételeket szeptember 23-án egy pécsi konferencián ismertetik, számolt be róla a ZAOL. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy hideg front érkezik, melynek hatására helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont sok napsütésre számíthatunk. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk nyugaton, északnyugaton számíthatunk hűvösebb időre.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
0: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora

0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
0: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
2: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
3: Itt vagyunk 6 óra után 17 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, jó reggelt.
4: Hello Juliska.
5: Jó reggelt.
3: Jó reggelt mindenkinek. Megérkeztél Báriból?
5: Meg.
3: Milyen volt?
5: Isteni
3: srácok, volt?
5: Ez a hely, ez visszamenős.
3: Tényleg?
5: Nem is gondoltam, mindenki mondta, aki már volt ott, hogy ez mennyire jó lesz, de ezt nem is gondoltam volna, hogy ez ennyire. Él a város, tele van fiatallal. Tényleg kicsit olyan érzésünk volt, mint hogy a világ...
6: Ott?
3: Igen.
5: Semmit.
3: Feri mondta, hogy jó, tehát hogy te voltál ott. Annyira visszamenős?
6: Mi nagyon sokszor, meg a környéket is érdemes megnézni, úgyhogy Gyurcsát is berángattuk ebbe a dologba.
5: Nagyon zsizseg. Úgyhogy tényleg rengeteg fiatallal, iszonyatosan jó ételekkel, italokkal, baromi olcsó.
3: Magyarok?
5: Nem nagyon találkoztunk velük. Voltak egyébként, és sőt, olyan is volt, aki odajött, meg köszönt, meg tök helyesek voltak, cukik, de hogy így sokkal tisztább, sokkal modernebb a kisváros, mint ahogy gondoltam, és egyébként elmentünk ott a környéken, vettünk ilyen Get Your Guard jegyet, úgyhogy elmentünk Polignánóba, Alberobello-ba és Monopoly-ba.
3: Monopoly, kapitali Monopoly. Nagyon szerettem.
5: Csodálatosan szép volt. Nagyon-nagyon éltük. Hát a szállásfoglalásunkat természetesen. Meg itt volt
6: egy kis szavar, de hát nagyon... Gyerekek, hogy vannak ilyen pecsétek az emberen, azt... érted?
3: Hát igen.
6: Amit sose tud magáról levakarni.
3: Igen, ha hát... picit költesz rá, akkor nem.
5: Nem, itt most
3: de, mi, de, mindent, de, itt megint, de, megint, de, megint de. Nem tudtuk. Csak láttuk egy fotót, ami éppen úgy volt megcsinálva.
6: Itt nem lehetett
3: volt a bookingon a szálloda? Hányas volt a bookingon a szálloda?
5: 9,2-es.
3: Az becsapós, azt adom, az lehet jó is akár. A 9,2 az nem rossz.
6: Hogy nincs egy kép.
3: Na mi volt? De mi volt? Igen, nem volt kép? Vagy megint mit csináltál?
5: Megmutatom, várjál, hogy nézett ki a kilátás. Várjál.
3: Atyaisten.
5: Szóval az a lényeg, hogy mi így élünk. Mi egy utcára néző teraszos szállást foglaltunk, de valahogy ez így elkavarodott, úgyhogy ebből lett egy udvari.
3: Úristen, egy klímára néző, egy tűzfalra, és egy belső udvara egy panellakásban.
5: De figyelj, de akkor, amikor megláttuk, beléptünk, így felmértük a szobát.
3: De mi ez? Ez egy lakás?
5: Nem,
3: Airbnb?
5: Nem Airbnb volt, hanem ezt a bookingon találtuk ezt a szállást, és egy olyan szállásadó adta ki, aki több apartmant üzemeltet ebben az épületben.
3: Aha.
5: És eredetileg a mi szállásunk az egy utcára néző teraszos, ilyen nagyon klassz kis szállás lett volna.
6: Jó, és mi történt a foglalás és az elfoglalás között?
5: Elfoglaltuk, azt hittük, hogy kilépünk a teraszra, de aztán kiderült, hogy az egy nincs. Ablak, aminek egyébként leszakadt a redőnye, tehát mi csak fel se tudtuk húzni, de nem volt ezzel problémánk, és akkor írtunk a szállásadónak, hogy itt valami tévedés van, mert hogy más szállást foglaltunk, és mondta a hapsi, hogy hát elnézést kérnek, hogy valami tévedés történt, de hogy másnap át tudunk csekkolni a másik apartmanban, hogy mi 3 éjszakát töltöttünk ott, én mondtam, hogy nem költözöm ide oda, mi a
3: fasznak. Persze, hát nehogy aztán
6: nehogy nem jó kell.
3: Nem, persze, ez jár nekem, ezt érdemlem.
6: Nehogy már legyen egy erkély, amért
3: persze. Jó, ez nekem most elnézést kérek, hogy élek, és, ne, és fel se hívjuk az apartman vezetőt, nehogy zavarjuk. Hagyjad, Miron, jó ez így, de ide van hány.
6: Igaz, hogy dupla pénzt fizettünk érte, hogy legyen kilátásos erkély, de nem baj.
3: Írjunk még egy bocsátkérő levelet, hogy itt voltunk, takarítsunk ki, mielőtt eljövünk, és szereljük meg a redőny, nehogy baj legyen, hogy esetleg nem jó a redőny.
5: Figyelj, este 11 előtt nem értünk haza, beestünk az ágyba, és aludtunk, hogy én aztán totál letoltam, hogy hogy, ahol alszunk.
6: De hogy reggel érted, sosem. Amikor megvilágosodik.
3: És kaptatok refundot? Adtak vissza valamit?
5: Valamit egyébként mondott a hapsi, úgyhogy azt majd lehet, hogy intézzük, egyébként persze, azt is letoljon.
6: Majd jön az, tudod.
5: De viszont zseniális helyen volt. Tehát ott volt mindennek a közepén, minden tőlünk 10 percre volt. Úgyhogy engem ez nem különösebben zavar. Ez
3: nem, hát persze.
5: De ezt tudjátok.
3: Ezt azt tudjuk, igen.
6: De hogy lehetett volna úgyis mindennek a közepén jó helyen, hogy reggel fölkelsz, a kis neglizsétbe kilibbensz érted az erkélyre, és látod a fölkelő nap sugarai megnyalják a testedet.
5: Megnyalta más.
6: De
5: nézzük a dolgok jó oldalát, tehát tök csöndes volt a szoba.
6: Csak a légkondicionálók
5: zúgtak. Az egyébként rohadt. Az csattogott, mint az állat, de nem baj. De nem, szóval Semmit sem vett el az egész út értékéből, úgyhogy óriási, óriási jó volt, úgyhogy most már ki is néztük, hogy majd legközelebb, amikor visszamegyünk, akkor mik lesznek azok a kis városkák, amiket még meg akarunk nézni.
3: Akkor ez ilyen autóbérlős, vagy tömegközlekedős, vagy autóval is lehet venni?
6: Vonatos. Olaszország déli részén nem egy optimális az autózás, nem? Lehet egyébként, mi vonatos csináltuk, inkább. De ott az annyira így egy sorba vannak a városok, tudod, ez a Polignano Mare, meg a Monopoly, hogy gyakorlatilag, ja, és képzeld, de ezek rendesen jönnek, vagy legalábbis nekünk rendesen jöttek.
3: Nekünk magyar szemmel pontosan.
6: Igen, hogy ki volt írva, hogy 8-21, akkor jött.
3: Aha.
6: Tök érdekes, mert azt gondolnád, hogy az olasz zsiványok, érted, nem nagyon foglalkoznak ezzel, semmi.
3: Ez nem vagyunk hozzászokva. Elem. Igen.
5: Meg az a helyzet, hogy mi letöltöttük annó, szerintem Isztambulban még ezt a Get Your Guide-ot, és ugye azoknak vannak ilyen szervezett programjaik.
3: Aha.
5: Egy nap alatt gyakorlatilag végigvisznek buszra, felszállsz, leszállsz, következő időpont.
3: Itt csak megszívtam a Get Your Guide. Aha, nagyon drága, nagyon aljas programokat ítélnek, nem az van, amit ígérnek, az figyelj, az a legéletveszélyesebb lehúzás. Igen, az olyan, mint a Viagogo a koncertfoglalás. Ha jó volt, akkor oké.
5: Nekünk ebből háromból háromszor működött.
3: 10-ből 8-szor engem. Vagy átvágott, vagy nem az volt, vagy lehúzott, vagy drágában adta. Az egy genyó oldal.
5: Nem lehet, hogy rossz buszra szálltál?
3: Nem. Ilyen mindenféle jegyeket vettünk meg, hogy fastpassod van ilyen múzeumban, meg ilyen bejárathoz, meg akkor soron kívül nézve sohasehol nem fogadták el, sohasehol nem értették, hogy miért ez a jegyünk, és ez ide nem jó. Az nagyon genyó egy dolog, az a Get Your Guide.
6: Mennyit fizettél ezért a három állomásos túráért?
5: Hát a kettőnknek volt, azt hiszem majdnem 40 000 forint.
6: Aha, tehát 100 euró körül.
5: Hát,
3: igen. Horror.
6: 100 euró körül volt, egy darab vonatjegy, azt hiszem 2 euró.
5: Köszönöm, doktor úr, nem is erről van szó.
3: Genyók, nagyon genyók, őrületesen túlárazzák. És a múzeum, oda mész, és rájössz, hogy a múzeum belépő nincs sor, és a múzeum belépő 5 euró, ő elad kettőtöknek 80 euróért egy fastpassos múzeumjegyet, úgyhogy nincsen fastpass, nincsen sor, és 5 euró a múzeumban belépő. A Get Your Guide, ez egy írdatlan nagy lehúzás. Akkor mondom, lehet, hogy pont bevált. Okay. Én nekem arra az a rossz tapasztalataim vannak, de aztán lehet, hogy van, amikor működik. Igen,
5: ha most lett volna erre egy hetünk, akkor egyébként semmi probléma. Megveszem reggel a vonatjegyet, felszállunk, oda megyünk, visszajövünk.
3: Igen, ez így összerakja a csomagba.
5: Egy szombat-vasárnapunk volt,
3: igen.
5: Szombaton Bariban sétálgattunk egész nap, vasárnap pedig elmentünk erre a kis túrára, úgyhogy ez így teljesen jó volt. Hétfőn pedig jöttünk vissza, tehát akkor már azért annyira nem fél semmi.
3: Ja, de jó, hogy jó volt. Idő jó?
5: Nagyon. 27-28 fok volt, szikrázó napsütés. Hát a tengerben nem fürödtünk, de nem azért, mert hideg volt, hanem mert egész egyszerűen Bari környékén azért, tehát nagyon ki kell menni a városból ahhoz, hogy ott fürödni tudjál, de nem, most ezért nem ment.
3: Aha.
6: Italok jók voltak?
5: Hát italok azok nagyon jók
3: voltak. Mi volt? Nekik van valami?
6: Szerinted, Julina, minden.
3: Mindenük van?
5: Nagyon sok, és nagyon-nagyon olcsó. Tehát, hogy ilyen öt, sőt, olyan helyet is találtunk, ahol 3 euró volt az aperol, én nem is értem, hogy azt hogy hozzák ki, de ilyen 5 eurók is. És mondom, tehát ami a legmegdöbbentőbb az egészben az, hogy rá is kerestünk, azt hittük, hogy valami milyen érettségi, vagy nem is tudom milyen, mintha mindenki oda, az összes kamasz ilyen 18 és 22 év közötti fiatal oda ment volna bulizni. Iszonyatosan fiatalok, nagyon-nagyon élnek, nagyon jó buliznak, nagyon csinosak, tehát olyan lányok és olyan fiúk voltak, hogy...
3: ez kicsúszott? Érdekes, mindent tudjuk. Mi már tudjuk, most már más is, nem érdekes?
5: De tudod, csak így álltunk, így a mi
3: olyan... olyan lányok, ne olyan... Ez
5: a fordulj el, mert ezt még büntetik, tehát, hogy csinosak, kedvesek, mosolygósak, elegánsak, a nők is, a férfiak is, mindenkit is így állsz, és így mozizol, kiülsz két aperollal, és így ülsz másfél órán keresztül egy
6: teraszon, és nagyon egyébként az olaszok most pont egy csomó ilyen, tudod, vannak ilyen TikTok okosságok, meg Insta okosságok, hogy honnan mit kéne átvenni, és hogy az olaszokban ez az egyik zseniális dolog, amit most a Juli mond, hogy kiülsz, és nézel.
5: Mozi.
3: Igen,
6: és ez program, és ez az ő életének jó, hogy kiülsz egy másfél eurós presszóval, vagy egy 5 eurós aperollal a térre, és nézel, és ő boldog, és ő megvan. Tehát, hogy nem kell mindig a nem kell mindig a nagy term, engedjük meg magunknak azt, hogy kiülünk, és nézünk.
3: Ezt ők nagyon-nagyon szeretik, igen.
5: Ezek és aztán továbbállsz, és valahol megiszol egy jó kávét, aztán utána megiszol valahol, megeszel egy jó pizzát, úristen, egy tésztát már régettem, nagyon jók voltak.
3: De jó,
5: úgyhogy ez bejött. Bejött, srácok.
3: Akkor jó volt ez a lényeg.
6: Akkor egy darabig a fenekeden maradsz.
5: A túrót?
6: Van terv rá.
5: Már meg is van a következő.
3: Igen, meg van a kövi?
5: Igen.
3: Jó, hát mi tartottuk a frontot, dolgoztunk, szerkesztett, tünetről nyilván megcsinált
6: mindent. Köszönöm, úgyhogy hagyja csak.
5: Köszönöm, nagyon kedves.
3: Igen. Megoldottuk a dolgokat, és akkor belevágunk gyerekek ebbe a szerdába. Már szerda?
6: Bizony, elrohant ez a hét, és még csak egy Olaszország, hogy írtak egy csomóan, hogy most viszont ők ragadtak Catániában, megint nem jönnek a repülők.
3: Na de mi van, de miért?
6: Hát tudod, az Etna szokásos, kicsit megrázta magát, minden tiszta por, úgyhogy sok türelmet kívánunk az ott maradt utasoknak. Az előző pár héttel ezelőtti sztoriból lehet szerintem meríteni, hogy mivel érdemes átmenni Palermóba.
5: Keresétek a fókuszokat.
3: De az most kitörni készül, vagy csak úgy fingorászik, és akkor ott jön belőle valami?
6: És ha por jön, tudod meg, ez a hamu jön, akkor azzal nem tud mit kezdeni se a reptér, se a repülőgépek. Most az megint nem mennek.
5: Aha. Aztán, hogy mennyi ideig fingorászik, azt ugye nem lehet tudni.
3: Azt nem nagyon tudod, igen, azt nem tudod előre
5: megmondani.
3: Na jól van. Oké, gyerekek, akkor nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatók. Tegnap, igen, a tegnapi adás sokaknak erőt adott, látjuk a visszajelzéseket, a tegnapi belenyugvós, kiégéses megszólás, vagy háromszor visszahallgattam, van még hol önreflexió, gyakorolom, köszi srácok, tök jók vagytok, más láb, Attika küldte nekünk, igen, tegnap héttől volt egy kicsit egy ilyen komolyabb témánk, a tegnapi önszabotáló témát lezárva, aki sír, de nem tesz ellenére, annak még nem fáj eléggé, milyen szép.
6: Önszabotáló.
3: Önszabotáló mondatok vannak itt, ja. Kérem szépen. Zugló, Kerepesi utca, milyen jut kereszteződésnél, már most korán reggel baleset, és csak egy mondat Szoboszlairól, kirátta a gólját.
6: Ó, én még csak olvastam, nem mertem meg. Jó volt.
3: Gyerekek, ezt el kell ismerni. Angol liga, azt hiszem talán a Hotspur, de nem vagyok ebben annyira élen. De figyelj, olyan gólt lőtt kapásból, hogy azt mondtad, hogy na jó, van azért ez a srác. Ez,
6: csak tud mi?
3: Ez tud, lőjön sok ilyet, úgyhogy gratulálunk neki, meg kell ünnepelni. Ez egy nagy dolog, na, gyönyörű gólt lőtt, tényleg. Ezt azt mondta, hogy erre nem lehet belekötni. Kapásról megkapta, 18-20-22, paf, bevágta, brutál néztem, mondom, a mindenség itt neki.
5: Itt van.
3: Jó formában van ez a szobó, még viszi a Liverpoolt a hátán. Mert hogy a Liverpool annyira nincs jó formában, de hogy...
6: A magyar válogatottat is vigye a hátán.
3: Vigye a
6: most
3: hátán.
6: Most írdette a kereket a főnök.
3: Bizony, meccsek lesznek.
6: De jók vagyunk megint. Meccsek lesznek, van keret.
5: Nézitek?
3: Figyelj, a válogatott meccset, a válogatott meccset megnézem. Igen, Észak-Írországgal játszunk, Ukrajnával játszunk, ilyen meccseink lesznek. Ezeket azért úgy nagyjából vágom egyébként, úgyhogy, ja... Magyarország, Ukrajna, szeptember 25.
6: Na tessék.
3: Na látod, ilyen is. Ilyen is van.
5: Nem láttam, és nem is látom sehol. Felmegyek az ezt nem nincsen benne.
3: Ezt még így nem, most ezt nem hozzák hírben. Tehát ez most
6: de hírben már van, már melyik hírben... a bombagól?
5: Aha, igen.
6: A bombagól az már hírben van.
5: Az hát van, azért csak magát a gólt nem látom sehol. De majd biztos.
3: 27 méter, gyerekek, 27 méter. Aha.
6: De jó, hogy nem én ártam, ott nem is láttam.
3: Hogy mondják ezt a csapatot, aki ellen lőtte? Hogy milyen rosszul mondtam nevüket, de mondja meg valaki.
6: Tottenham, nem?
3: De nem a Tottenham, vagy a Tottenham ellen lőtte?
6: Azt írja. Hát, az újság azt írja.
3: Ja?
5: Tottenham.
3: Na, Tottenham, igen.
6: Na, Tottenham. De ha nem, akkor valamelyik másik, nyugi.
5: Aha. Meg úgyis megmondja.
3: Tottenham Hotspur. Ja, jó, én Hotspur mondtam. Ja, de hát akkor Tottenham. Tudjátok úgyis, és mit okoskodtok? Ah, úgyis tudjátok, kell miről beszélek. Most nem kell itt teniszélni, túl gondolni a szertet. Hát.
6: Jó, mert egy valami,
3: Manchester Unitednél azt mondom, hogy United. Mindenki tudja, hogy a Manchesterről van szó. Most mit is értek? Komolyan mondom, nem is értem. Volt az 30 méter is jó, mint a horgászok, persze.
6: Volt az 38 is. Nem is 50.
5: Nem is volt a stadionban.
3: Spurs. Na jó van. Kisvárda, ez a lényeg. Kisvárda. Oké, gyerekek, itt vagyunk akkor, jó? Spurs, köszönöm szépen. Spurs. Nem, mindent magyarul mondunk. Nem, a Spurs. Spurs, hagyjatok már. Hát a vaze is vaze, nem? Tehát senki nem mondja, hogy a világon. Spurs. Jó, persze. Spurs. Az így kell. Fél itt van, gyerekek. Itt ez a helyzet.
5: És nálatok?
3: Itt van. Már mennünk is kell. Jelentkezzetek játékra, jó? És akkor jövünk mindjárt. Rögtön a hírek után.
0: A Balázsék hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöld

0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország. Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Csütörtökön nyitja évadát a Jazz Zene Klub. Mosogatógép gyulladt ki Semjén házán. Ma még nyárias meleg lesz, csütörtökön hideg pontért.

0: Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Új évaddal folytatódik a Nagykanizsai Jazz Zeneklub program sorozata. Az évadnyitót szeptember 18-án rendezik meg. A klub a helyi jazzkedvelők rendszeres találkozóhelye, ahol koncertekkel és zenei beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy a műfaj ismert előadói mellett új zenészeknek és formációknak is bemutatkozási lehetőséget adjanak. A Jazz Zeneklub évek óta fontos szerepet tölt be Nagykanizsa kulturális életében. Programjai pedig nem csak a jazz rajongóit, hanem a műfajjal most ismerkedő közönséget is megszólítják. Az évadnyitó részleteiről a szervezők közösségi felületein lehet tájékozódni, írja a Kanizsa Info. Kigyulladt egy mosogatógép egy semjénházi családi ház konyhájában. A lakók a tűzoltók kiérkezése előtt áramtalanították az ingatlant, majd eloltották a tüzet. A letenyei hivatásos tűzoltók ezután átvizsgálták és átszellőztették a füsttel telítődött épületet. A lángok nem terjedtek át más helyiségekre. Személyi sérülés nem történt. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, elektromos készülékeknél a meghibásodás vagy a túlmelegedés tüzet okozhat, ezért fontos a berendezések rendszeres ellenőrzése és a biztonságos használata, közölte a Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónak.
1: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoport, billentyűs hangszerekkel, kortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
0: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy hideg front érkezik, melynek hatására helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont sok napsütésre számíthatunk. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk nyugaton, északnyugaton számíthatunk hűvösebb időre.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, időjárásunk.
2: Egyszerűen nagyszerű.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Reggel rohadt hideg napközben. Milyen 28 fok volt tegnap?
1: Igen. Ám a motorra jöttem volna, csak nem érek oda. A suliba a gyerekért, és nem tudom leváltani a motort kocsira, de ma én is motoroztam volna, mert olyan dolgaim vannak, hogy tök jó lenne motorral menni, nem sikerült, nem baj. Jön a jó idő, gyerekek, hétvégén 25 fokok, 24 fokok, úgyhogy itt az indián nyár, ezt vártuk. Jó lesz ez. Adó 1%-ából mennyit kaptok, kérdezi Barnabás. Most már értem Gulyás Marcit, miből csinálja a penész neki villát. 577 millió az 1%-ból. Nagyon igen, most jött ki, hogy ki mennyit kapott. Telex és a Partizán kapta ugye a legtöbbet az adó 1%-ából, úgyhogy nagyon hálásak lehetnek nektek, drága hallgatók. Mert a civil közhasznú alapítványok valami 20 vagy 21 milliárd forintot kaptak. Tökre megérdemlik, ugye ez 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásból.
2: De azért csendesen teszem hozzá, hogy még mi mindig a feleben marad. Tehát még mi
1: vagy nem szól a nap, hogy ki kell utalni. Hát azt annyit utalnak, amit akarnak. Most gondolj bele. Hát ki ellenőrzi őket?
2: Digitálisan eladott be, most már nincs.
1: Ráláttál valaha arra valaki? Érted?
2: Ez nem szép dolog. Ez csak egy mondom, ilyen kiváló csak szervezet, na. Mit tanna?
1: Ja, most nem általánosan kérdezve, nem látod. Tehát, hogy tudjuk, hogy ez ennyi. Hát adunk neked 500 milliót, jött 800, akkor érezzük, mint az érdeklődés, itt van 500. Hát azért a NAV azért az leginkább azért, hogy a költségvetést védje és támogassa. Nem feltételezem, hogy elhallgatják, csak mondom. De az
4: jut is marad is.
1: Jut is marad is, igen.
4: Ti a könyvelőtökre bízzátok, vagy megvan? Hogy
2: meg hát.
1: Nekem is megvan.
2: Én lámpásozom, persze.
1: Igen.
2: Szerintem mindenkinek kéne erről rendelkezni, tehát nem egy agysebészet, mert 8 kattintás körülbelül egyébként, tehát te magad is meg tudod csinálni, nem kell hozzá könyvelő, úgyhogy jövőre hajrá mindenkinek, persze.
4: Betesdának adtam idén.
1: Igen? Az jó. Reméljük, hogy jó helyre megy. Rendszer kritikus tartam előállításért alapítvány, ez a Partizán. Igen.
4: Most mit kritizálnak?
1: Na, de most is legyenek most akkor rendszerkritikusak. 576 millió. Aha, Telex 543 millió, azt a minden mi. Országos mentőszolgálat, gyerekek, oda na. Nézzetek. 441 jú, milliót kapott. Aha. 100 millió forintot meghaladó támogatást kapó szervezetek, egészségügyi és állati jóléti alapítvány is szerepel. Heimpál kórház, Betesda kórház, itt vagy. Uh-huh. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Oltatlom Karitatív Egyesület, Független Újságírók Alapítványa.
4: Független Újságírók Alapítványa, ők is kaptak.
1: 124 millió forintot csengettek nekik. A betyár mindenségét neki.
4: Szép. És azt hogy osztják szét?
1: Ja, szóval itt van azért itt, kérem szépen, lóvé, amit elutaltunk, mert 2 millió állampolgár küldte el a gubát.
4: Hát akkor benn maradt.
1: 1.800.000 adózó ajánlotta fel civil szervezetnek a személyi jövedelemadója 1%-át. Azért az benn maradt, sok benn maradt. Igen, sok, ja. Így van. Úgyhogy...
4: Na, tegnap egyébként megérkezett a telefonhívás, srácok.
1: Na.
4: A jóisten sem ment minket a kaszinózástól.
1: A kaszinózástól engem a lovi keresett, úgyhogy akkor mindenhonnan jönnek most nekünk meghívások.
4: Igen, és most októberben lesz egy új kaszinó, megnyitó, és a megnyitó estéjére
1: elhívjuk. Oh! Aha, és kinek a milyen kaszinó? Hát, kinyitja.
2: Nem tudom, mi a divat.
1: Kiveszi ki az osztalékot, ha olyan nem megyek.
4: Sophistic. És október 7-én lesz, és ez egy ilyen nagyon-nagyon exkluzív parti lesz.
1: Nekünk nem ez kell. Nem megyünk nincsoskodni vörösszőnyegre, meg se van.
4: Az legcsillogóbb éjszakáján idézzük fel együtt a nagy Gatsby korszakát hangulatát. Tehát vagy oda ki kellene öltözni, de ha nem akarunk kiöltözni, azt mondták, hogy most már nem kell, hogy egy héttel előre szóljunk. Csak szóljunk és menjünk.
1: Az lesz, ez lesz. Ez
2: jó, várja, a legfontosabb kérdés, hogy a voucherünk érvényes.
4: Meg abszolút érvényes, jó, igen, megvan örülök. A Golden Ticket, úgyhogy mehetünk.
1: Na, ezt már szeretem.
2: Golden Ticket
1: és kaszinó voucher, ezt már szeretem, de nem megyünk pucoskodni, mondom neki, nagyon köszönjük, Bigno, de valamikor elmegyünk majd közösen egy sima szürke keddestén, amikor...
5: De a lóbit azt én intézem.
1: Igen, jó, mert nekem megírt a kincsem, park várjá. Hát
2: személyesen? Maga kincsem úr?
1: Maga kincsem úr rám írt, várjál, csak lenyaltam a mézet a telefonomról. Mondom én neked, hát mondom én, hát bemond a Petinek, hogy ki írt nekem, vagy
4: ott,
1: nekünk.
4: Ott is
1: vagy... A Kincsem Park, személyesen a Kincsem Park, vagy így hívja magát. Érted? Tehát Lajos egyébként, de ő a kincsenpark.
4: Kincsenpark, kukac, kincsenpark.
1: Ránézek én a profiljára, várja. Nem, ez nagyon kincsenparknak tűnik. Az 150 lóverseny pálya Budapesten. Kincsenpark, sport és szabadidő.
2: Wow.
1: 7400.
6: Maga
1: a park írt rám, igen.
6: Maga a park is kiírta alá.
4: Egy lóa profil.
1: Azt mondja, hogy Jónás, vagy Ráró.
4: Egy kockacukor.
1: Nem írta alá. Ügető szilveszterre akarnak. Ügető meghívhatani, de már annál jött meg sokat. Hosszú évek, szívesen vállod a felkérés, jelez vissza. Ja, várjál, meg is mennem, ez ráadásul ilyen futam. Hírességek futam.
6: Ja, hogy téged fölkértek hajtani, más, drága. Téged hajtani kértek.
1: Meg kellett volna olvastom, de nem olvasom.
6: A szilveszteri futamba hajtsál.
1: Az a baj, az első egy másodpercben eldől, hogy tovább olvasom-e, és nem. És tegnap nem volt időm tovább olvasni. Igen, ez a hírességek futam, de már hívtak egy párszor. Előzetes tapasztalat nem sikeres, a profi hajtóink mindenre megtanítanak.
6: Ez így van. Egyébként nagyon jó buli.
1: A pályán köszönhetnénk.
4: Menjél már el.
6: Egyébként nagyon jó buli. Tehát tényleg.
1: Aláírom, persze, abszolút. Igen, annyi szilveszter, hogy hajja el leszek a 30 fokon, és koktélokat iszok. De biztos nagyon jó ott valami mínusz két fokba botorkálni a felfagyott pályán. Nagyon szeretem, nagyon jó. Nem tudom sajnos elvállalni, mert nagyon meleg helyen leszek. Egy nagyon nagy pinyakoládák és frozen margaritákkal a kezembe.
4: Az is fagy.
1: Úgyhogy valószínűleg abban leszek, ezt most megint megiszom.
2: Már be van fizetlózni gyerekek. Hát már hova?
1: Nagyon aranyosak, nagyon aranyosak. Mondd meg nekik, hogy nem. Visszaírok nekik, hogy Ügető Pejko írta aláírás
6: Ügető Pejko.
1: Nem, tényleg, és erre már többször hívtak, de igen. Elmondom, hogy ki kell menni, azért gyakorolni kell, azért ezt egy kicsit.
6: Ez biztos, hogy így van.
1: Aztán jön jobbról Tóth Gabi, érted, ráthúzza a lovat. És a saját karmáját, hogy mindig bajba kerül, és mindig összeveszik valakivel, átnyomja rám, az én lovam felbukik, három szaltóval előre megyek, és lebédulok, és köszi Gabi. Hát jó, hát ebben most meg jó magaddal rántottál. Mögöttem még valami celeb TikToker átmegy rajtam, érted, a lóval. Hát ezért biztos, hogy nem megyek. Hát biztos, hogy nem megyek, hogy valami fél
4: hülye ott hagyom. De hogy ehhez nem kell semmiféle előzetes tapasztalat.
1: De gyakorolnod kell megtanítani.
4: Ezt akár nekem is meg tudják tanítani.
1: Neked szerintem nem, de hogy akinek van bármiféle érzéke ahhoz, hogy azért elsajátítson ilyen koordinációs feladatokat, és bal kéz, jobb kéz, egyszerre mozog, jobbra bar, szerintem annak igen. Hát nyilván azért ez több munka lenne. De igen, szerintem igen, abszolút. Hát,
6: abszolút,
1: ott fölülsz erre a kis kerekesre, és zsokéként
6: hajtod. Szulkinak hívják.
1: Szulki, ráadásul szulki.
6: Szulki,
4: a kert végében.
6: Igen, ugye oda nem kell súly, ugye azért a szulkiba tudnak ülni, mert ugye a galoppon, ugye hát ott súly problémákkal küzdenétek, nem akarlak így, hogy úgy megvegzálni benneteket.
2: Nincs az a pénz, hogy én bármire fölüljek, aminek
6: hát ott ugye súlyhatár van, tehát ott nyilván ott nagyon sokat szemti a zsoké hány kiló, tehát ott súlyoznak, ugye handicappelnek, itt viszont beülsz a szulkiba, és hát akár hány kilós ember, fizika, ugye szét van téve a lábad, szépen ülsz a kis kocsiba, és visszapacik.
1: És balról a Sober család átgyalogol rajta. Boszi, Marán, Boszi, nem látva, hogy itt vagy.
2: Ne hallgunk,
1: hogy itt vagy, ezt egy kis diós belép.
6: Nem szokott történni egyébként semmi.
1: Éka, átmentél a Balázsom.
6: Lejárnak, gyakorolnak.
4: Talicskával indulhatok?
1: Persze, beraktak és én tollak át.
6: Ott más műfaj, de igen.
1: De tudod, pont úgy megy át rajtad a Noibi, hogy csak így a torkodon, és a gerinceden van a két nyomvonal, tudod.
2: Alul, lebénulsz, kész, lehetsz tovább.
1: Ne hajagudj, ne hajagudj.
4: Hogy is hívnak?
1: Hogy ez ki szénhidrát csökkentés, visszatárség. Na hát, szóval, hogy azt nem, megírom nekik, hogy nagyon aranyosak. Küldjék el VHS-en, megnézem.
6: Neked a fagyból annyi lesz, hogy a frozen
1: margaritámat. A negyedik frozen margaritámat fogom inni akkor, amikor ők ügetnek valahol.
4: Mi évek óta járunk egyébként. De ti is voltatok már, nem? Ügető szilveszteren még soha nem
1: voltál? Én életemben nem voltam.
6: Jaj, nem voltál.
1: Hát ennek az ok, hogy nem nagyon töltöm itthon a szilveszter, de nem nagyon volt, de egyszer nagyon kimennék.
4: De ha egyszer beragadsz, valamiért nem száll fel a géped.
1: Jó.
4: Akkor azt kiden hagyd, mert
1: tehát
4: egyébként...
1: Vagy meleg Ázsia, vagy ügető szilveszter. Igen, ez a kettő.
4: A két lehetőség, a két... végpont az ügető szilveszternek iszonyatos
6: nagyon nagy hangulata.
1: Nekem ott érzett el, hogy meghallottam, hogy úgy folytatod az üzenetírója, hogy közel 10 000 emberrel együtt ünnepeljük.
6: Ez tényleg van.
1: Köszönöm szépen, elhangzottak a kulcsmondatok, hát nem akarom 10 000 emberrel együtt ünnepelni az új évet, úgyhogy nagyon drága.
6: Nem az új évet, hát figyelj, bőven ez csak egy alapozó, tehát onnan mennek tovább buliba, tehát ennek azért én este, nem is tudom, 8:30 körül vége van. Persze, viszont ennyi ember előtt hajtani, jó, hát te már fölléptél 65 000.
1: Nem, biztos, hogy nagy élmény. Biztos, hogy nagy élmény, de aláírom.
6: Marha nagy élmény, mert az egész lelátó tombol, gyerünk, Balázs!
1: És te meg hátul egy ilyen lesántult izében, longolt előére, tudod, amit sorsoltak neked. neked egy ilyen félvak összvérrel ott nagyon csapaton. Ezek már megitták a teát, már bemondott, te meg mindig. Indulj már meg.
6: Ennek a klasszik dumát.
1: Fogkezű, hülye vagy, műsort vezess, én ne szívjuk itt a gyökér. Mit csinálsz, parasz?
4: Iszonyatosan
1: jó. Kimész, csetlesz, botlasz, hideg van, fölborulsz, hazamész, kész.
6: Elvitted a pénzem, rohadék!
1: Rátettem, te köcsög, és
2: összeverlek!
1: Úgyhogy ezzel. Na jó, meghallgatjuk a hallgatókat. Halló, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, jó reggelt! Sanya, mi a helyzet? Honnan hívtál minket?
7: Kecskemét.
1: Kecskemétről, aha. Nagyon jó.
4: Mit csinálsz te ott, Kecskeméten?
7: Hát, kamionozok, de kukács voltam.
2: Akkor ezért...
7: Emlékeztek rám, biztos, hogy a
2: Sanya nyelves medesító.
7: Igen.
2: Emlékszel Sanya kukása?
1: Sanya kukása kellene? Volt valami történetünk?
7: Hát beszéltünk, igen, egy jó pár hónapja valami témáról, és nagyon jót beszélgettünk.
1: Aha. Jó. Hát jó, bocsánat, ez most így nincs hát meg.
7: Elég szomorú, azt hittem, hogy...
4: Majd visszakeresünk.
1: Igen. Sanya, ne szomorkodjál, hát nem beszélünk azért pár emberrel. Bokodi erőműbe viszel fa aprítékot éppen? Ezzel fűtenek ott?
7: Igen.
1: Aha. Nagyon jó, jól van. Kivel játszanál, Sanya, ezzel az óriási lendülettel, ami van benned ma reggel?
7: Hát, mert annyit vártam rátok, hogy elszívtam már 3 cigit, lezsibbadt
2: a most írjad, mert hamarosan nem bírod kifizetni.
4: Azt mondod, annyit rántottam már rátok?
1: Annyit vártam már rátok, igen. Na?
7: A Ferivel.
1: Ferivel játszanál. Jó, abszolút. Szerintem,
2: nagyon jó.
1: Szerintem ez egy nagyon jó vállalás. Menjünk, Sanya?
7: Gyerünk.
1: Na, 3-2, tessék.
2: Na, mit szólsz, hogy megemelik a dohányárút?
7: Hát, hál' Istennek, én tudok olcsón beszerezni.
2: Hát ez szörnyen elítélendő. Hogy állsz most a kamionda, benne vagy?
7: Igen, vezetek.
1: Jó,
7: igen.
1: Meg is vagyunk, köszönjük szépen, óriási jó voltál, Sanya. Sanya, mi van? Volt ez egy olyan nehéz kérdés, mi van?
7: Hát mondom, lezsibbadtam, álmos vagyok, stb.
1: Ja. Jól van,
4: akkor
1: figyelj,
4: jelentkeztél?
1: A bélflórádat rendbe tesszük, figyelj, hallgass meg, várjál, figyelj.
3: Gratulálunk! A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu jóvoltából.
1: Na?
7: Jó, tökéletes.
2: Jó lesz a Sanyácskám.
1: Sanya! Mit csinálod benne? Nem csak ránéztem a tévére, és valamit nem értek. Küldjük neked, köszi! Sok volt köszi. A cigi, azt mondják, sok volt, túlszívtad magad.
7: Igen.
1: Köszi a játékot, csáó, vigyázz magadra.
7: Sziasztok!
1: Jó munkát, csáó.
2: Hello, Sanya.
4: Azt a figyelj ide, nem hiszitek el, egy kollégám online kaszinon majdnem 950 millát nyert.
2: Persze.
1: Ja, igen.
2: Látta.
4: Le is szerelt, tűzoltó volt Érden.
1: Persze.
4: Keresétek a
1: 950 milliót online kaszinóba, igen?
4: Hát azt írja.
1: Azt nem tartom reálisnak. De aztán a fene se tudja. Hát lehet Magyarország, vagy nem. Szerintem nem tudom, hogy felső határa, nem tudom, hogy oda tudsz-e menni elvinni 1 milliárdot. Ki van azért ezt találva, hogy azért azt ne tud elvinni. Meglepődnék, ha ez a történet igaz lenne. De láttunk már karonvarjút.
4: Írd meg a tutit.
1: Add meg a telefonszámat. M1-M7 bevezető autó fejetetére állt, alakul a dugó, köszönjük szépen, és óriási baleset szintén a Szent Mihály út és a Kerepesi út kereszteződésben, gyerekek. Most már ott is nagy dugó, hogy aki tud, az kerüljön. Jó, ha van friss, akkor küldjetek. Mi pedig itt vagyunk mindjárt.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
9: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
10: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
0: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: három segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
7: Állj!
6: Jó, most már jöhet a nap.
8: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos. Az első a kávé.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
11: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
13: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia. Még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
16: Önnek a Protexin kell.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 600 millió forintból újulhat meg Nagykanizsa vízhálózata, zalai cégek is pályázhatnak horvát együttműködésekre. Ma még nyárias meleg lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Újabb vízvezeték cserék kezdődhetnek Nagykanizsán. Az önkormányzat kedden nyújtotta be azt a pályázatot, amelynek segítségével mintegy 600 millió forintot fordítanának az előregedett ivóvízhálózat felújítására. A beruházás több nagykanizsai utcát is érintene, és elsősorban azokat a vezetékszakaszokat cserélnék ki, amelyek állapota miatt rendszeresen előfordulnak meghibásodások. A Kanizsa Médiaház beszámolója szerint a fejlesztés célja a hálózat üzembiztonságának növelése és a gyakori csőtörések megelőzése. Új pályázati lehetőség nyílik a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások számára. A programban összesen 7,5 millió euró uniós támogatása rendelkezésre, közös üzleti fejlesztésekre. Az első felhívásban 3,75 millió euróra lehet pályázni szeptember 24-től. A támogatásból közös termékek és szolgáltatások fejlesztését, a tapasztalatcserét, valamint új piacok elérését segítenék. A részletes feltételeket szeptember 23-án egy pécsi konferencián ismertetik, számolt be róla az AOL. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy hideg front érkezik, melynek hatására helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat. Az ország keleti délkeleti harmadán viszont sok napsütésre számíthatunk. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk nyugaton, északnyugaton számíthatunk hűvösebb időre.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művésznek hit őrülten kalimpáló Zsül,

0: tarthatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után 8 percen itt vagyunk. Nem evilági vagy te, Juli, te biztos, hogy nem. Tehát, hogy te nem akarsz valamit csinálni, vagy nem tudom, magaddal? Vagy... Imádom, Juli, itt ül 12 percet csendben, érted? Meg se szólal. És amikor vége a szignálnak, és van 10 másodperc, na, figyeljetek, az van, hogy van egy...
2: És már tesszük fel a fülhallgatót.
1: És mondok, hogy jó, oké, Juli, rendben, legyen így. Jó. Ez jó, szerintem ez egy jó téma, Juli. Ez egy jó ötlet, én szeretem a jó ötleteket tőled. Szeretem, hogy ilyen konstruktív vagy, beleállsz, bemondod, nagyon jó.
2: Hozod, nyomod, csak... tök jó.
1: Tök jó, ezt hozd, ez szerintem jó.
3: Elmondja most, vagy elmondja
1: a következő? Nem, következő szünetben, de annak is csak a végén mindenképpen. Jó, tehát abszolút jó. Már a Sűcskolc felé Frankó csak Bagnával egy kis sűrűsörés a terelésben, óvatosan, Petya köszi, M5 Pest felé gyár, M51 között autó az árokban, még friss torlódás lesz, és van még két másik, ahol viszont már van nagy baj, M1, M7 bevezető autó a feje tetejére állt, ott már biztos, hogy dugó lesz, és a Szent Mihály Kerepesi út kereszteződésében óriási baleset, most már dugul, aki tud, kerüljön. Köszönjük szépen. Nem bírok felkelni, leragadnak a szemeim, 2 órát aludtam, ír egy hallgató.
2: Vannak ezzel így egy páran.
1: Igen.
2: Ugye László? Ja.
1: Így van, László is bulizott, és Deichmann játékra, aki még nem kell jelentkezni, gyerekek, várjatok, arra még van idő, nem kell kapkodni.
2: Na, megcsúcsáltuk az előbb itt a magyar kaszinózás csúcsjeleményeit, én rákerestem, gyerekek, hát figyeljetek, az van, hogy nem 700 millió, amennyit írt a hallgató,
3: 900.
2: Hanem...
3: Mennyi? Nem érdekes,
1: mennyi az annyi?
2: 120 forintot tett föl az emberünk, 120 forintot. 120,
1: igen? Nem tudom. Nincs ilyen tét, nem is értem.
2: Nem is érted a tétet, és 1,2 milliárddal szállt ki online kaszinó, tehát nem csinál, nagyon veszélyes, ne menjetek bele, ugye nem csinálunk neki reklámot. 1,2 milliárdot csinált úgy, hogy az utolsó pörgetésben 10 milliós szorzót húzott be. 10 milliós szorzót.
1: Én nem tudom, hogy van-e ilyen. Tehát, hogy ez miatt 10 milliós szorzós? Tessék? Ez nem, de, én szerintem ez nincs.
2: Gyerekek, itt a... Ez a
4: 120 szorozva 36, 4320 forint, csak ezeket kezded el pörgetni.
2: De igen.
1: És akkor tovább
4: pörgetni. És akkor mindig számra játszol, tehát akkor, feltételezzük.
2: Okay, de akkor 4600-at is szoroz meg.
1: Tehát a 4600-at megnyerte, az felrakta megint a 25-ösre, az megint 36-szoros lett neki, az felrakta a 12-esre.
4: 155 ezer, megint 30... a 155 ezeret szorozzuk megint 36-tal, igen.
2: De itt nem így működ, tehát hogy nem ez a klasszikus, mindig... amit te mondasz, ez valami másik játék, én tök hülye vagyok, én a simát se értem, hogy ott mit kell megtenni, mi a piros, mi a fekete, nem akarok belemenni, itt van a hivatalos hír. Ezzel kapcsolatosan az utolsó szorzója, a világon mindenhol be lehet csatlakozni ebbe, és akkor a nyeremény alap is növekszik meg, mit egy tök bonyolult számomra. Jó. A dolog.
1: Ah, tehát hogy ez minden idők legnagyobb ever online, de, vagy online kaszinó, de magyar.
4: 120 forinttal.
1: 120 forintból.
2: 120 forinttal kezdett el játszani.
1: És nem fizette ki neki a szerencsét. Találtak egy okézagot, hogy nem fizetjük ki meg.
3: Rendszerhiba.
1: Egy rendszerhiba történt, a rulettképek megbolondultak. Azért nem tudjuk kifizetni. Igen. Hogy áll a pacák, aki itt most a 600 000 forinttal itt viaskodik?
3: Azt beszéltük, hogy ha van bármiféle előrelépés, akkor ő majd keres engem. Hát egyelőre még nem hívott.
1: Aha. Ugye beszéltünk valakivel, aki megtette a meccset, majd azt mondták, hogy téves volt a tét, hibáztak, de hogy nem adták vissza neki a pénzt, meg nem fizeti ki, amivel ő viszont megnyerte, mert megtette egy létező tétet, amit meg lehetett tenni. Ugye, beszéltünk vele, igen.
3: 600 000 forintot nyert
2: itt volna. Itt van, tessék, az én barátom nyerte az 1,2 milliárdot, teljesen valós, azóta kb. Csak nyaral.
3: De tényleg igaz.
1: 1,2 milliárdot.
2: Igen.
1: Van valaki, akinek a barátja azt megnyerte.
2: Itt van.
1: Soha nem nyert, beszéltünk még nyertessel.
2: Mert ővel se fogunk szerintem. De nyertes barátjával lehet, hogy tudunk beszélni.
1: Nyert, hát csak elmondja nekünk. Hát próbáljuk meg felhívni, csak nézzük meg.
3: Tehát, szerintem ez kamu.
1: De ő a 120, ő a 120.
2: Ő a 120 forintból az 1,2 milliárdot csinálta.
1: Azért ha ez igaz, és bekecselsz oda valahol 120 forinttal, és csinálsz egy emberdét, az nem rossz, nem?
2: Ja. Tehát, mondjuk hogy... az előtte való csúcsnyeremény az 77 millió volt.
1: Aha.
2: Tehát ahhoz képest itt van egy jó nagy ugrás. Itt gondolom én, hogy itt minden összeállt. Tehát sok pénz volt bent az alapban. Nagy szorzó jött ki a csávónak, és egyszer az életbe hát behúzott egy jót. 1,2 millió.
1: Mi a játék? Tehát azt tudjuk, hogy ez rulett, vagy félkarú, vagy blackjack. Tehát mind csinálta meg ezt a lóvét?
2: Kérlek szépen, ez egy Dream Drop nevezetű játék, de rulett alapú.
1: Rulett alapú, aha.
3: Mi az a Dream
2: úgy
3: Drop?
2: Nemzetközi jackpotok közé tartozik, úgy működnek, hogy az összes kontinensen több száz országban játszanak, majd az összegyűlő nyeremény bárhol, bármelyik játékosnál leesett.
1: Aha.
2: A legnépszerűbb...
1: Menő, akkor bejött neki ez a Dream Drop, jött be neki, aha. Azért az csilingel egy ideig, mire az lejön 100 forintosokba. Annyi, hogy 3 év.
2: Így, jász,
1: három nézed, év, és nézed, mire leesik az neked 100 forintosokba.
2: De ugye online a dolog, tehát, hogy ez online játék volt.
1: Hát felvük a barátot, hát elmondja. Hát kíváncsiak vagyunk, egy barát csak mesélhet. Igaz, hogy azóta nem a barátja elköltözött, és nem tartják a kapcsolatot, és megszakadt a kapcsolat, de kíváncsi lennék. Kíváncsi lennék.
3: Online pokerből is egészen jól meg lehet élni.
1: Aha. Én olyan sorsokat láttam, amikor én kaszinoztam jó régen, meg olyan embereket, hogy azért úgy elmegy a kedve tőle, és 100-ból egy, ha jól jön ki, és 100-ból 99 pedig mindig úgy jön az, hogy nem baj, majd holnap. Tehát, hogy mi sokat jártunk még a Szentendrei forintos kaszinóba, zenetévé alatt azért egy
3: forintos, kaszinó.
1: Forintos, asztalos, rendes, élő kaszinó volt ugye Szentendrén, aztán lebontották, meg elrohadt, meg elköltöztek onnan, de ott azért mi egy komolyabb készpénzösszegeket vertünk el. És nem tudtunk nagyon, pozitívan kijönni.
3: Nagyon zorál, ilyen nagyon lecsúszott arcok voltak ott.
1: Nem is annyira, de úgy beszélgettél emberekkel, és mondta, hogy majd holnap, meg most neki egy hónapja sikerült, meg majd azóta ugyan elment, de majd most visszajött.
3: Tönkrement életet.
1: Tönkrement, igen. És akkor mi úgy hívtuk, hogy a második munkájunk, mert megyünk dolgozni. Akkor mentünk a kaszinóba. játszottunk, aztán úgy, amikor már nagyon súlyos lett a mínusz, akkor egy idő után abba hagytuk. Pár hónapig tartott. Figyelj, furákat tansz egyébként. Tehát, hogy nagyon-nagyon durvá rákat tansz. Nagyon jó érzés.
2: Hiszel benne végig, igen. Hogy te egyszer ki úgy fogsz kijönni, hogy
1: egyszer úgy jössz ki, és utána már csak futsz a pénzed után. Egy ideig hiszel, aztán már csak azért mész, hogy visszaszerezd. Aztán már csak a visszaszerezni, akarod a visszaszerezni azt, amit majd visszaszerzel. De nem tudod visszaszerezni. Szóval, hogy nincs ez nagyon.
3: Ez olyan érdekes egyébként nekem, én egyszer próbáltam a félkarú labrót, akkor nyertem vele mondjuk olyan 5000 forintot, és pontosan tudtam, illetve volt egy pont, ahol megálltam, tehát azt mondtam, hogy ezt innen tovább nem, mert innentől kezdve csak veszítek, és hogy van, akinek ez így elszalad, tehát hogy viszi a flow, hogy ennél csak több lehet, aha. Másnál meg rögtön bekapcsol, hogy nem, kockáztatok.
1: Ja, hogy nem te, mert fölajánlott, hogy tedd föl, vagy
3: persze,
1: hogy még...
3: Persze, hogy mehetsz még, hát még dobálhatod még. És emlékszem, a Miróval mentem, és a Miró meg dobta volna még tovább.
1: Micsoda élet szeretet. Nem beszél a barát. Tehát ez úgy barát, mint hogy én is ismerem a barátot.
2: Igen, nem biztos, tehát lehet, hogy ő barát, azért ne legyél ilyen kegyetlen, csak nem akar elárulni részleteken. De mondta,
1: én
2: hogy ő
1: ismerem.
2: A barát?
1: Tahitót falu valaki, ismerem.
2: Itt van, mondja és az Anna, hogy ő tényleg a barát, csak
3: kapott
2: nem beszélhet
3: a
2: barát.
3: Nem, nem.
2: Akkor ezért nem beszél.
1: Igen, nem mond, igen. Nem kapott felhatalmazást.
4: Nem
1: hagyjatok már ezzel a
4: kamuval. Nem kapott felhatalmazást, hogy beszéljen a pénzről.
1: Pista, aki egyébként nem tudom, Lőrincsel, akik az elmondja, hogy Imre Kecskevétről. Igen. Hogy nyerte meg? Hát soha nem derül ki, hogy ki.
4: Megváltozott a hangod. Az élete. Aki nyert, megváltozott az élete.
1: Hát egy milliárdtól megváltozik az élete.
4: Barátainak is vett minden, de hogy ő nem kapott felhatalmazást. Jó, hát lehet, hogy benne van a pakliba. Mindegy.
1: Házakat vett 1 milliárdból? Azért az jó szar környék. Már nem úgy értem, hanem, hogy ha házakat, akkor... Tehát a házakat veszel milliárdból.
2: Hát Kecskevét is környéke, hát igen. 5 darab 200 milliós házat, az egy nagyon szép.
1: De költött a barátaira, úgyhogy rendes.
2: Igen.
1: Meghívt
2: őket pacalozni valahol.
3: Aztán felszívódott.
1: Szala írja, én is ismerem, így néz hátra. És eljátszott. Azt a mindenségét neki. Igen, ja, szóval ismeri a barátod. 1 milliárd? Attól függ, hogy mikor az 1 milliárd? 10 éve, 15 éve, vagy most?
3: Ugye, az sem mindegy. Most is jó pénz.
1: 2025-ös.
2: 5-ös, tehát tavaly.
3: 1 milliárd az bármikor jó pénz.
4: 1 milliárd 200 millió, azért 200 milliót ne felejtsük el. 1 milliárd 200 millió.
1: 1 milliárd 200 millió. Az a fagyira való. Az az apró. Aha. Hát igen.
3: És figyeljetek, ha mi elmegyünk, és én feldobom az összes pénzt egy számra, és megnyerem mondjuk...
2: Nem, te nem nyersz.
1: Tehát földobod, igen, nem. De mondjuk igen, tessék.
3: Egyébként meggyőződésem, hogy aki az életben szerencsés, én,
1: Igen? Az láttam a Bariról készült hoteles képeket. Ha ezt hívott szerencsének,
2: elég
1: akkor...
2: bátor.
1: Igen. Jó, hívhatjuk ezt szerencsének a tűzfalat.
3: Az a szerencsejátékban nem szerencsés, de hogyha mondjuk elmegyünk egy ilyen estére, és én feldobok egy számra egy pénzt, és mondjuk megnyerem a 20 milliót, akkor azt nekünk kifizetik?
4: Hát persze.
1: Ki? Szerintem ki? Pláne hát nekünk. Persze. Igen, tehát azért abból lenne ügy, ha nem fizetnék ki.
4: Ott álljunk!
1: Persze, de miért ne fizetnék?
2: Nagyon
1: ha megnyered,
2: kérlek, hogy ne adjátok Julinak a vouchert, jó?
4: Nálam van az hamar lepörök, ha számra játszol.
2: Igen, meg van világosodva, az egészet így egy számra föl.
4: Mondjuk az bátor dolog, azért ott a nagy a szorzó, ott a nagy a szorzó.
1: Ha 20 milliót nyersz, azt még tovább viszed, vagy azt elhoznád?
3: Elhoznám.
1: Elhoznád?
3: Persze.
1: Igen?
3: Hát nekem egyszer lenne ilyen szerencsém, soha az életben többet.
1: 20 em.
3: Miért nyerni a 20 emmet, akkor azt mondanád, hogy állj, de csináljuk?
1: Nem tudom, hogy mi rulettem, mondjuk, hogy fölraknám el 20 milliót. Nem, valószínűleg a 20 milliót ezt elhozott, nem? Hát persze. Ez már az egy olyan nyeremény, amit azt mondja, köszi gyerekek, beszálltam egy százassal, 20 milliót nyertem, meg vagyok, elhozom a 20 millió forintot.
3: Biztos, hogy nem mennék.
1: De ne tarts ettől, nem lesz ilyen. De nem neked, nekünk
3: annyira,
1: se. Tehát, hogy...
3: annyira nagyon fogtok csodálkozni.
1: Gyerekek, a kaszinó egy ugyanolyan biznisz, mint bármi más. Tehát az nem arra van, hogy te ott jól
3: hát
1: járj.
3: Jól jár.
1: Aki egy-két ember, aki jól jár, az beheteti a másik egy milliót, aki nem. Szóval, hogy Vegas erre épül. Nem? Meg a szerencsejátéket, akik... azért ez úgy van kitalálva, ez az, ráadásul nyilvánvalóan csalnak. Tehát...
4: Ne, hát figyelj, nem, ez olyan
1: nyilvánvalóan csalázol.
4: Nem kell csalni. Ezek olyan szisztémák, nincsen rá szükség szerintem. Nincs rá szükség. Milyen agyak, akik ezeket kitalálják? Gondold
1: el. De el tudod képzelni, oké, hogy mondjuk nem is ide, mondjuk Vegasban nem tudnak belenyúlni a ruletbe. Hogy az nincs azon egy mágnes, hogy nincs valami, és persze ezek ilyen legendák, nem mondnak. És nem is arra gondolok, hogy a krupié akarja kipörgeti 6-szor a 34-est, vagy a 36-ost egymás után, mert nem gondolom. De hogy a kártyajátékban, vagy a kockában ők nem tudnak belenyúlni szerinted. Minden csak a véletlenre van bízva. De a véletlen meg olyan szinten mellettük van, ez hogy sokkal kevesebb. Tehát a matematika szól mellettük.
4: Igen.
1: Ugye jól van
4: azért
1: kitalálva a rendszer.
4: Nagyon jól van kitalálva, meg hát figyelj, ott azért figyelik ám kamerán a dolgokat, ugye azért elég rendesen.
1: Na de ugye, hogy a kaszinó nem tud csalni. Tehát, hogy hát nem, mi tudunk csalni, mert bementünk 100-szor kifosztani kaszinót, hogy csaljunk a világon már, ugye? Hát ebből filmek, irodalom, de hogy a kaszinó csal-e a másik oldalon?
4: Hát az ilyen lebújok, azok igen. Szerintem a nagy kaszinók, azok nem.
1: Azok nem? Így is van nyeressége.
2: Persze, mert a matek milliárd mellette áll, mi a francnak kockáztatna bármit.
4: Pontosan.
2: Hogy ott egy krupié lebukik, érted, és akkor ennek híre megy. Hát soha többet senki be nem teszi
4: a
2: lábát.
4: Így van. Hát a renomé, szóval nem. Szerintem a nagyok nem. Az ilyen kis lebújok, amilyen hát, alvilági sztorikot, igen.
3: Amióta láttam az Oceans sorozatot. Én már bármit kérdezek velük.
1: Ha kaszinóban nyerni lehetne, akkor Las Vegas úgy néz neki, mint kondoros.
2: De jó hasonlat.
1: Ez egyébként, ez tényleg így van.
4: Ez benne a vonzó, tudod, az emberek ugye hisznek benne, és mert valóban lehet nyerni, csak hát kicsi rá az esély.
1: Igen. Móron volt egy faszi, akit kitiltottak a kaszinóból, mert kiszámolta a rulettet, hogy milyen számot fog dobni. Hogy tudsz valamit kiszámolni, ami elvileg a véletlenszerűség alapján történik?
4: Pokert lehet számolni, ugye, meg blackjacknél lehet számolgatni, kivezetnek. Tehát komoly kaszinóban, ha látják azt az arcon, nagyon profinak kell lenni, hogy fejbe úgy. Szóval mondjuk egy olyan ember, aki brutál matematikai képességgel rendelkezik, ugye
1: erről tud valamit,
4: az tud fejbe, hogy mi ment ki, és csak ahhoz képest.
3: Tessék, itt van, én 80 ezeret csináltam 6 nap alatt, 80 ezer forintból csináltam 6 nap alatt 970 ezeret, és azt ki is utaltattam. Tehát valószínűleg ezt a 120 forintból csinált másfél milliárdot, azt is mondjuk hónapok alatt görgette össze, nem?
2: Nem.
1: Leült, az egy este. És leült, és megcsinálta, igen. A legnagyobb, amit láttam, kaszinóban dolgoztam, 150 ezerből 36 millió rulettem.
3: És mekkora volt a legnagyobb veszteség?
4: Az lehet.
2: Az annál több, igen.
1: Az annál több, igen. Egy barátom az egyik kaszinó jackpotját nyerte meg, eddig nem hittem benne, de tényleg létezik, kifizették.
4: Jackpot.
1: Aha. Hát ez az. Krupié voltam, sokat tudnék mesélni. Hát akkor mesélj.
2: Akkor rájtál.
1: Hát akkor csak mondd el nekünk, hogy csalnak. Csalnak-e a kaszinók? Fölhívunk.
3: Sokat tudnék krupié mesélni,
1: sokat, de nem beszélhetek.
3: Nem mondhatom el.
1: Legjobb esemesek. Figyeljetek, ha én egyszer kiindom a számát, nyisd ki Lajos. De nem. Oké, Lajos, nagyon hasznos megszólaló voltál, köszönjük szépen, de jó, hogy írtál. Ha én annyit tudnék mesélni, és mesélj, ezt biztos, hogy nem. Ezeket szeretem a legjobban, ők a legjobb megszólalók, igen. Mondjuk a 36 millió azért messze van az 1,2 MRD-től, írja valaki, és ebben igaza van. Igen. Tehát krupiéként 36 milliót nyert. Ahhoz képest azért az 1 milliárd az igen. De mondjuk a 150 ezerből 36 millió azért az is nagyon szép, hogy ezt megcsinálod.
2: Meg ez ugye klasszikus kaszinó. Az 1,2 milliárd az meg online.
1: Igen.
2: A rendszere.
1: Igen, igen. Engem a negyedik kör után kidobtak Ibizán a Blackjack asztaltól számolás miatt. Tehát ott számolod és fejben tartod, a paklit.
4: És akkor kivezetnek.
1: Aha. De hogy jönnek rá, hogy én magammal számolom? De
2: az miért tilos? Miért tilos a számolás?
3: A számolás joga.
1: Miért tilos?
2: Ha nekem olyan az agyam, hogy én meg tudom jegyezni ezeket,
1: kiment
2: hogy
1: két király, négy bubi, három izé, három tízes, négy kilences, három hatos, és azt tudod, hogy két paklival játszák, akkor tudod, hogy még mennyi van bent, és azt észreveszik, hogy motyogsz magadba? Vagy, igen, vagy...
3: Igen, igen. Becsukod a szemed, ujjaidat, használod az ujjaidat.
1: Igen, használod egy, igen, négy, hat, igen. Na mindjárt itt van Krisztián, megkérdezzük. Hello Krisztián, jó reggel, ciao.
5: Hello
1: Krisztián, ciao, jó reggelt, itt vagyunk.
5: Sziasztok.
1: Hello. Te meg krupiéként dolgoztál, ez rendes, élő kaszinó, nem gépi kaszinó? Tehát...
5: Nem, élő kaszinó volt, és volt egy kollégám, aki mesélte, hogy fiatal Sebestyén Balázsi szeretett játszani.
2: De elárult az előbb.
1: Nem mondok kamu történeteket, amik nem igazak, így van. Én Szentendrére jártam, ő ott volt?
5: Igen, Szentendrére, igen.
2: Jó, és az igaz, hogy a pókerasztalról árva húgyoztak le a haverjai?
5: Ilyet nem hallottam.
1: Igen, igen. Nem emlékszem, hogy mindig nagyon szóró jöttem ki a kaszinóból, de másnap mindig visszamentem.
5: Az újabb nyereség. Azt mondta, egyszerű játékot játszottál, csak kolonokat, vagy piros-feketésztél.
1: Borzasztóan primitíven benyomtuk, persze, ruletteztünk leginkább, igen. Figyelj, és na, akkor oké, tehát mi van a kaszinó oldaláról? Tehát, hogy van-e bármilyen buherálás, macera,
5: megbüttelés? Élő játékban én nem gondolnám, de gépi ruletnél sokszor ott látszódik egyébként, hogy a levegő megfújja a golyót, ha éppen jó helyre esne.
1: Aha, tehát a gépi rulett érzékeli a téteket, tudja, hogy ugye nyilván a szoftver szerint, hogy mit hova raktam, és azonnal számol, hogy milyen jó szám, ami jó a kaszinónak, és megfújja a levegőt.
5: Igen, igen. Még annól, amikor fiatalon jártunk, volt olyan, hogy például a barátom megrakta 1-36-ig az összes számot mondjuk 1000 forinttal, én meg megraktam 1000 forinttal a nullát, és nyilván a nulla jött be, és én nyertem, a barátom pedig vesztett.
1: Aha. Figyelj, és te egyébként krupiéként tudnál csalni? Tehát lenne rá lehetőséget, ha mondjuk a kaszinó engedi?
5: Én erről nagyon sokat néztem videókat egyébként, hogy ez létezik-e, hogy ki tud szériát pörgetni, krupié vagy számot. De én ebben nem hiszek egyébként, mert a ruletkeréken ugye vannak ilyen, ami ledobja a golyót, és az ugye mindegyik máshogy áll, és az golyó erősségtől a rulettkereket is ugye mindig egyszer egyik irányba forgatod, egyszer a másik irányba, én abban nem hiszek, aha, hogy a számot, hogy széria.
1: És mágnes alulról, tehát hogyha nem is a krupié keze, de valamilyen technikai segítség?
5: Tehát azt nem gondolnám.
3: Sosem néztél az asztal alá.
1: Nem néztél az asztal alá, csak valami nagyon sugárzó.
5: Nem néztem az asztal alá, de egyébként ezt volt egy bizottság, aki ezt ellenőrizte időközönként az asztalokat.
1: Meg, ja, hát aki jött a bizottság, az nagyon
5: megjutott. Volt olyan, hogyha a krupé mondjuk rossz golyót adott, és kilőtte a golyót, akkor utána egy be kellett rakni egy gépbe a golyót, hogy esetleg nincs-e buherálva a golyó, vagy ilyesmi.
1: Ja, mert neked ott van lehetőséged golyót cserélni. Aha. Te magyar kaszinóban dolgoztál, vagy külföldön?
5: Magyar kaszinóban, de most voltam Nászuton, és Vegasban voltunk éppen.
1: Azt a mindenségét neki. Kérdezik, amikor megfújja a golyót, akkor nem feltűnő a kompresszor beregése?
3: Egy lombfúval.
1: Igen, egy lombfúval, hogy így kemd az asztal alatt, és megfújja a golyót, az nem feltűnő?
5: Hát de, és az a legdurvább egyébként, hogy a nagyfüggők mindig mondják, hogy csalás, de ugyanúgy visszajárnak.
1: Visszajárnak, mi? Sok életet láttál elúszni, meg sok pénzt a szemed előtt?
5: Sokat.
3: Mi volt a legnagyobb eredmény?
5: Legnagyobb mi?
3: Legnagyobb nyeremény, még a legnagyobb veszteség.
5: Legnagyobb nyereménye, láttam, hogy 20 euróból mondjuk több ezer eurót tudtak csinálni, de a legnagyobb veszteség meg volt egy kínai úriember, aki egy hónap alatt 600 ezer eurót csinált, és utána azt mind visszabukta, és utána még sokat visszatett.
1: Ahogy az orsüzi levő, mert sajnos elroblott a repülője, ezért még egy éjszakát Vegasban kell tölteni, ezért visszament, és megint játszani kezdett. Hát, ez a repülő ez nem működött, nem tudott felszállni Feri egyről, azért aznap este megint a kaszinóba volt. Miért hagytad abba? Miért nem csinálod már?
5: Nem bírtam az éjszakázást.
1: Aha, és te Szentendrén is voltál, krupi egyébként?
5: Nem, csak volt egy szentendrei kollégám, aki hát eléggé kicsit megsfanyodott ember volt, és ő mindig mesélte, hogy még járt hozzá a Sebestyén Balázs is.
1: Igen.
2: Ez volt az egyetlen jó az
1: ez életében. Ez volt az egyetlen jó, igen, elvette a pénzemet, pörgetett egy izé, piros 14-es, aztán elmentünk haza.
5: Egyébként... A fiatal Csebestén Balázs, aki pár ezer forinttal fekete-fehérezett. Vagy
1: fekete-fehérezett. Óriási szisztémákkal mentünk. Óriási kitaláltuk, hogy fosztjuk ki a Szentendrei kaszinót, mindig ott adtunk.
2: A duplázást azt alkalmaztátok?
1: Persze, alapszisztémánkot. Megvártunk 10 pirosat, elkezdtünk rakni a feketére. Csak aztán 26 feketét. 26 piros jött egymás után, úgyhogy nyilván leszettek.
5: Találva az asztal maximum, hogy aki ezt a progresszív játékot játsza, ez egy idő után ugye nem tudja megduplázni azt a tétet, amivel nyerni fog.
1: És hát csak a beszállót nyered meg, tehát igazából nem egy nagy biznisz. Krisztián, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra, köszi, hogy csörögtél. Ciao.
5: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Hello. Gyerekek, akkor ezek szerint tiszta.
2: Létezik,
1: a kaszinó egy tiszta biznisz.
3: Vagy volt csalapja? Egyébként ezekben a kaszinókban?
1: Hát én meg nem mondom, szerintem igen.
3: A cél az, hogy minél részegebb.
1: Hát Vegasban nagyon olcsó, igen, ott nem is nagyon mész ki a kaszinóból, all you can eat büfék vannak, de itthon is az a lényeg, hogy így játszál, érez jól magad, persze. Meg hát nincs ablak a kaszinó, nem tud mennyi az idő. Ugye ez Vegasban ez a lényeg, nem tudod, éjjel kettő van, vagy nappal, vagy világos, csak legyél benne 8-10-12 órát. Nagyon ki van ezt találva, hogy veszik ki a pénzt a zsebedből. Jövő mindjárt 2 perc, pontosan 7:30. Folytatjuk!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: láttam, gép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió egy, igazi mai szlogen meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
6: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
7: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is ország

0: EMI. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
3: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykanizsa is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 600 millió forintból újulhat meg Nagykanizsa vízhálózata, zalai cégek is pályázhatnak horvát együttműködésekre. Ma még nyárias meleg lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Újabb vízvezeték cserék kezdődhetnek Nagykanizsán. Az önkormányzat kedden nyújtotta be azt a pályázatot, amelynek segítségével mintegy 600 millió forintot fordíthatnának az előregedett ivóvízhálózat felújítására. A beruházás több nagykanizsai utcát is érintene, és elsősorban azokat a vezetékszakaszokat cserélnék ki, amelyek állapota miatt rendszeresen előfordulnak meghibásodások. A Kanizsa Médiaház beszámolója szerint a fejlesztés célja a hálózat üzembiztonságának növelése.

0: és a gyakori csőtörések megelőzése. Új pályázati lehetőség nyílik a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások számára. A programban összesen 7,5 millió euró uniós támogatás áll rendelkezésre, közös üzleti fejlesztésekre. Az első felhívásban 3,75 millió euróra lehet pályázni, szeptember 24-től. A támogatásból közös termékek és szolgáltatások fejlesztését, a tapasztalatcserét, valamint új piacok elérését segítenék. A részletes feltételeket szeptember 23-án egy pécsi konferencián ismertetik, számolt be róla a ZAOL. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
1: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
0: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy hideg front érkezik, melynek hatására helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont sok napsütésre számíthatunk. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk nyugaton, északnyugaton számíthatunk hűvösebb időre.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3:48 lesz, pontosan 5 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. A hírek előtti zene nem számít, gyerekek, azt nem mindenki hallja. Tehát ugye azt ígértük, hogy kevesebbet fogunk zenélni, de a hírek előtt zenét hallotok, az azt jelenti, hogy a ti körzetetekben az a reklámblokk az nem lett feltöltve. Bonyolult, de a hálózat az így működik. Mi azt ígértük, ugye, hogy az óra elejé zenéket kapjuk ki, és a hírek utáni zenét félkor, de ha megszólalás után megy egy zene, akkor az lehet, hogy máshol reklám, máshol zene. Ha üres a reklámblokk, zenét hallotok, ha azt föltöltötték, akkor ott reklámot hallotok, azért mi nem felelünk. Tehát mindig a hírek utáni történetet nézzétek, az a mi ígéretünk, jó? Ez csak így a tisztellátás véget. Milyen időnk lesz, Feri? Jó, jó, nagyon jó, köszönjük szépen. Egyedül vagyok
1: az
0: a stúdióban, csak szólok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Hagyja, nem érdekes, hadd dohányozzak, nincsenek még hozzászokva, itt új munkatempó van, gyerekek. Visszajöttünk az iskolapadba, az egyik reggelizik, a másik jóni masszást csinál magának, a harmadik dohányzik, érted? Hát itt... Na, ilyen rémületet még nem láttatok. Hármat szívjál még bele, hármat! Klasszik gyári munkás voltál, mielőtt kilépsz a teraszról. Jó megszívtad, jó megszívtad. Gyerekek, nincs idő a gólörömre. Itt meló van, szeptemberre visszajöttünk az iskolapadba, figyeljetek.
2: Igen, és itt vagyunk.
0: Az azért 3-4 perc, az sokat számítám reggel. Az még egy cigi, egy pisi, még egy kaja, de itt most nincsen. Laci, hogy rongyol be a stúdióban. Mindenki bagzott? Igen?
3: De le kell
2: tennünk. Ez is megbeszélés volt. Igen, és megbeszéltük, hogy letesszük. Majd rágyújtottunk.
0: Ez az egészségtelen életmódod, de komolyan mondom. Hát, mit történik
3: itt? Bénáskodsz a baboddal.
0: Én növényi fehérit viszek
3: de most
0: be.
3: Mi a szenior testépítő bajnokságra készülsz?
0: Hogy nem, csak alakítok kicsit megint az étrendemen. Én ezt egy fél év átvarjálom. Most visszaveszem az állati fehérjét, és megnövelem a növényi fehérje bevitelt.
3: De ez... valakinek a tanácsára, vagy csak úgy
0: sem? Nem, intuitíven, amit kíván a szervezetem. Nem a paradicsomos bab lesz az, amit nagyon kíván. Viszont a bab az egyik legjobb fehérje forrás, ugyanakkor nagyon jó rost forrás. Ilyen változtatok a kaján egy csomószor.
2: És kiváló fink forrás.
0: Igen.
3: Hol a só? Hol van a só?
0: Az most itt a szerkesztőségben pihen. Úgyhogy van egy kis változtatás. Na de hát jobb ez, mint az erkélyen cigizni. Hát én csak nézlek titeket, álltok ott ezzel a dohánytermékkel. De legalább lehet pletykákat meg beszélgetni.
2: Érted? Vannak történések. Például most
0: kimaradok egy csomó mindenben.
2: Lerántottunk egy új tagot a motoros társadalomba, érted? Hát szóval így azért ez zajlik.
0: Szerintem az erkélyen meg a teraszon meg a munkájában való dohányzásnak legalább a 30%-a az a dohányzó, aki nem dohányzik, de kijár, hogy nem maradjon le semmiről, nem? Nem ti, mert ti valódi jóféle igazi dohányosok vagytok. Tehát róla azért nem lehet megmondani, hogy Feri, hogy kocabagós vagy. Tehát sok mindent lehet mondani, de ebben a formában nem, mert azért 30 éve dohányzol. De hogy nem erről szól ez a munkahelyi dohányzás. Ez a kicsit kimegyek, meghallgatom, kit rúgtak ki, kikivel szexelt, van-e valami új a hírekben, bele tudok-e nyomogni valakit magánéletébe egy kicsit, ez erről szól. Nem?
2: Nagyon jól látod, ezért jön Zsül is állandóan, ugye, aki nem dohányzik.
3: Csak arra somfordál, tudod.
2: És egyébként pedig itt nagyon jót írt a hallgató, hogy miért nem teszünk ki két mikrofont a teraszra.
3: Hát abból nem lenne köszönöm.
2: Amikor hallod, hogy megy az adás, akkor csak odalépsz. Itt vagyok.
0: Ha az egyszer bennmarad, igen.
3: Mennyivel drágul most?
2: Hát 300 forint a nagy átlag, körülbelül dobozonként. Úgyhogy aki most 2006-7 körül, az 3000-et fog érte fizetni.
3: Jó, akkor végigcsináltuk a lébőit kúrát. Belevágunk-e?
0: Igen.
2: Én nem voltam ilyen hülye.
3: A leteszem a cigit projektbe.
2: Persze, hogyne, Juli, csináljad.
3: Nem?
2: Nem tudom, megint lélektani határ, de tudod, mi volt, én ezt már mondtam, 1500-nál, 1800-nál, 2000-nél, 2004-nél, 2005-nél, mindig volt a lélektani határ. Szerintem, aki így igazából csinálja ezt, ne csináljátok soha, ugye ezt mindig el kell mondjuk, akkor úgyis elő fogod ráteremteni a pénzt.
3: Kiszámoltad már? Hogy éves szinten mennyi?
2: Igen, nem akarom kimondani az összeget.
0: Na de milyen jó!
3: Hát azért csináljuk.
0: Szereted, kimész, cigizel, hát ez szerintem nem kell itt lesz, még kéne leszokni. Úgyse nem akarsz igazán, hát nem kell. De már nem hitegeted magad, ez tök jó, hogy nem majd a jó, akkor álljunk neki.
2: Na most!
0: Nem kell.
3: Én megvettem, leteszem a cigit című könyvet.
0: Az Ellenkernek a könyvét, igen.
3: Az első 40 oldal az arról szól, hogy ez mennyire jó program, de még minden nem mondta el, hogy mitől lesz jó.
2: Én amikor volt a Balázsról a fogadásunk, ugye, a fél éves, én azzal csináltam.
3: Sokat segített?
2: Nagyon jó.
3: Meggyújtottad és elszívtad?
2: Persze.
3: A könyvet.
2: Nem. Ott ugye az van, hogy nyugodtan szívd el még az utolsó cigidet. Ne parázzál, majd megyünk tovább.
3: Igen, leginkább ezt olvasom. Tehát hogy az első negyven oldal az, hogy dohányoz nyugodtan, úgyhogy én még nagyon nyugodtan.
0: Ettől lett ilyen siker ez a könyv, hogy az első hatal oldal az arról szól, hogy még egy cigi. Na gyerekek, ellenőrös történetekkel régen foglalkoztunk, és ez még mindig megy. Egy egészen megdöbbentő videó került a tarsolyunkba. Szeretlek Magyarország.hu hozta, hogy először a villamos padlójára lökött, majd a szerelvényből is kidobott egy ellenőr egy nőt a budapesti 4-es 6-oson.
3: Oh.
0: Ez most olyan, mintha visszaugrottunk volna az időben, és nagyjából 10 vagy 15 évvel ezelőtti híreket beszélnénk meg, amikor ez még volt, ezek verekedtek, üldöztek, futottak, lökdösődtek. Aztán a helyzet valahogy normalizálódni látszott egy kicsit, nem? Megtanultak magyarul, megvan az összes foguk.
3: Megtanultak idegen nyelven is.
0: Megtanultak idegen nyelven, yes, no, fuck you, tehát hogy most már tök jól beszélnek.
3: Ticket, please.
0: Igen, tehát egy csomó mindent tudnak. Talán már nem annyira büdösek, de hogy most mi van? Hát gyerekek, 10-15 éve ez volt. Rossz arcú, bűnöző arcú emberek áldogáltak és inzultálták az utasokat. Ez egész ellenőrrendszer ez. Digitalizálni kellene, beléptető kapuk kellene, ne embervegzáljon embert, abban sose jön ki jól. De hogy aztán ez így normalizálódott, kaptak egy normális egyenruhát, nem, úgy valahogy úgy rendben lett a dolog.
2: Hát kivéve. De
0: most, mert hogy az egyik utas videót is készített, a budapesti közlekedési központ pedig vizsgálatot indított, és állítólagosan azt mondják, hogy 5 év börtönt is kaphat az ellenőr, aki lelökte a földre, majd ledobta a villamosról az utast.
3: De egy ilyen szép megtermett fiatalember volt.
2: Hát ennél sokat... nem tudta volna ledobni.
3: Igen, látom, de hogy ennél azért sokat, hogy is mondjam, tagba szakadtabb arcokat látok én ellenőrként. Ő úgy nézett ki, mint egy biztonsági őr. Lehet, hogy átigazolt. De ilyet nagyon régen láttam.
0: Igen,
3: ilyet én soha nem láttam.
0: De mi oka van annak az ellenőrnek arra, hogy lelökjön valakit a földre, majd lerángassa? Tehát én értem, hogy valaki jegy nélkül utazik, vagy de az ellenőr nincs arra felhatalmazva, hogy hozzád nyúlthat és bánthatja az utast.
2: Tökéletesen mondod, itt nem láttuk az elejét a sztorinak, tehát valószínűleg a nő tett ezért, és ezzel nem tudom felmenteni a biztonsági őrt.
0: Azt mondja, hogy zavartan viselkedett,
2: igen,
0: volt a bűne.
2: Értse senki, zavartan viselkedett, állítok, ápolatlan volt. Nem volt jegye, és a többi, nem felmenthető ezáltal ez az ember, ugye ez a jegykezelő ember, mert elég csúnya szavakat használ, majd megfogja és ledobja. De létezik az a szituáció, amikor egyébként elborul az agyad, és ezt teszed?
0: Nem.
2: Még egyszer mondom, nem ment be a csávó.
0: Ezt nem csinálhatod. Tehát ez azonnali kirúgás, azonnali ez szabálysértés. Nem, mert ilyet nem csinálhatsz.
2: Mit csinálhatsz? Ellenőrként például mit csinálhatsz? Felszólíthatod, hogy hagyja el a járművet? Nem megy. Azt látható, hogy nem megy. Karon foghatod és levezetheted?
3: Hát
0: szerintem még karon se foghatod. Ha probléma van, akkor hívhatsz rendőrt, tehát te közfeladatot látsz el. Ha a közfeladat során tetlegesség vagy bántalmazás van, az egyébként az a PTK szerint az börtön.
3: Figyelj,
0: tehát te simán mehetsz ezért börtönbe, hogy lelökted a földet, lerángattad, ledobtad, majd a villamos az tovább ment és ott hagyta a földön fekvőnőt.
3: Azt írja, hogy
0: nem lehet csinálni.
3: Arcon köpte az ellenőrt. Jó, mármint, hogy úgy értem, hogy nem jó, tehát, hogy de ez se fel.
0: Arcon köpte az ellenőrt.
2: Részek hajléktalan, már most ezt írják nagyon sokan.
0: Aha.
2: Arcon köpte az ellenőrt, nem borul, még, na, tehát, hogy egy nagyon...
0: Tehát akkor azt mondod, hogy ha...
2: talajon vagyunk, de hogy figyelj, elborult az agya a csávónak, lehet, hogy 6 órája, és nem mentve a sztorit, 6 órája szolgálatban van, ez volt a 48. hülye, akivel találkozott aznap, és ő sajnos kihúzta a gyufát nála.
0: De ha pofán köpik az ellenőrt, akkor van joga ilyet csinálni? Ez egy jó kérdés.
2: Oké, ha pofán köpik az ellenőrt, akkor mihez van joga? Tehát emberiségedbe aláznak meg, egy részeg ember, te megütnéd? Vagy te mit csinálsz?
0: Hát nem tudom, hogy mennyire borulnál az agyam. Nem tudom.
2: A csulát, és azt mondod, hogy
3: legyen
2: jó,
3: szíves,
2: hát legyen szíves, kedves asszonyom, tessék már leszállni.
3: Nem tudom, hát ők ugye közfeledetet ellátó személyek, tehát hogyha én bántalmazom őt, akkor én nagyon-nagyon megszívom. Tehát, hogy ugye az egy nagyon súlyos, hogyha én támadom őt, akkor engem nagyon megbüntetnek.
0: Az egész helyzet tök hülye, mert egyébként igen, ő közfeledetet lát el, de mi van a kezében? Mit tud csinálni? Rángatni, kiabálni, megállítani, elédálni, de semmit nem csinálhat veled. Tehát ő nem intézkedhet veled szemben, ha neked nincs jegyed, akkor sem. Tehát van valaki, aki elkéri a jegyedet úgy, hogy semmiféle felhatalmazása nincs arra, hogy téged megrángasson, megfogjon, földre lökjön, leszedjen a villamosról. Nem is nyúlhat hozzád, neki elvileg ugye rendőrt kell hívni. Ezért tök beteg az egész rendszer. Tehát, hogy itt senkinek nincs igazán joga, hogy bármit csináljon, ezért kellene az egészet digitalizálni. De hát az, hogy
2: na most, de most neki mit digitalizálsz, könyörgöm?
0: Az utasnak?
2: Az utasnak. Ennek
0: semmit a maga a rendszer az.
2: Láthatóan hajléktalan, de na most ez megint megbélyegzés, ez se jó. Már nem lehet semmit mondani arra a téletben. De érted, látod, hogy milyen állapotban van ott zavartan viselkedő nő. Hogy neki mit digitalizálsz?
0: Kérdés.
2: Semmit nem digitalizálsz neki. Hát most már nem kell jegyet venni, ugye tudok pittyegni, mobiltelefonnal tudok fizetni, meg bankkártyával tudok fizetni, tehát a rendszer elméletileg már készen áll erre.
0: Igen, jó kérdés, mert ugye mit tudsz csinálni, mindenkinél telefon, azonnal előkerültek a telefonok, elkezdik fölvenni, onnantól kezdve az eset dokumentálva van, de mégis azt mondom, hogy az ellenőr fogják megszivatni, mármint, hogy az ellenőr fog pórul járni. De én szerintem akkor sem fér bele, szóval az van, hogy igen, neked sajnos, ezt nem azt mondom, hogy el kell viselni, hogy napot öten pofán köpnek, de akkor meg kell fogni, le kell vinni a villamosról, rendőrt kell hívni, de hogy te lelobod a földre, és utána a földön végighúzva lerángatod a villamosról, ez szerintem nem fér bele.
3: Igen,
0: ez nem fér bele, mert látszik, hogy a nő az már fekszik a földön, és úgy húzza le végig le a villamoson, a padlón, majd dobja ki a földre, megy el a villamos. És hagyja ott.
2: Is
0: hát azért, na, nem a vadnyugaton vagyunk, érted?
3: Oké, de közben meg rohadtul fel vagy fáborodva, hogyha felszállsz egy villamosra vagy egy metróra, hogy ott ül mellett egy ember, aki mellé nem lehet leülni, aki után, hogyha leülsz, akkor koszos lesz a ruhád, vagy bármi mást összeszedsz. Tehát, hogy azért, na. Igen, tehát, hogy itt egy csomóan írják, hogy igaza volt, meg van, amikor lemegy a ledöny, így járt az utas, jól tette. Tehát,
0: aha. Buszsofőr vagyok, itt háború van, gyerekek, higgyétek el, Kaller versus utas, sofőr versus utas, tehát, hogy tényleg háború van. A megvásárolt bérletemért viszont én biztonságba akarok utazni.
2: Így van.
0: Ti nem látjátok, hogy mi van egy 4-es-6-oson. Retkes, büdös, undorító, agresszív egyedek terrorizálják az embereket. Na. Üdvözlöm az intézkedést.
2: És ki szívja meg az, aki egyébként megveszi a bérletet vagy a jegyet? Tehát a gyerekek, az nonsens, hogy azon háborog valaki, hogy vásárolsz egy szolgáltatást, és abban van egy ellenőrzés. Mert maga az ellenőr léte ebben az országban az azonnal kiveri mindenkinél a biztosítékot. Miért háborogsz? Van bérleted? Mutasd föl, meg fogja köszönni az ellenőr, és viszontlátásra. Érted? Tehát, hogy van egy ilyen alapvetően rossz beidegződés magával a rendszerrel szemben, hogy van ellenőr egy buszon, és látod, a rendesen utazók pedig itt vannak az SMS-ek tömkelegével, most majd kikérik maguknak azt, hogy ő egyébként megvesz egy bérletet, vagy megvesz egy jegyet, és ganéba, mocsokba, szarba kell büdös emberek között utazni. Még egyszer mondom, ez továbbra sem menti fel a viselkedését az ellenőrnek, de némiképp árnyékolja a helyzetet, hogy odamész, 8 órája ott állsz, érted, a melegbe, a hidegbe, az akármibe, a 85. baromarcú köd belét, mert neki nincs bérlete, és akkor elkezd ott ugatni, hogy majd nem mondom meg az adataimat, bocsánat, puf.
3: Álszentek valahol... vagytok, annak kell normálisnak lennie, hogyha akinek nincs jegye, vagy nem száll el magától, azt ledobják, üdv Gábor.
0: Nekem kicsit az intézkedés, mondom, meglehetősen vagy nyugati.
2: Hát
0: én se találom a megoldást, csak azt gondolom, hogy igen, nyilván, ha leköpte, ha drogos volt, ha inzultált a többi test, tehát itt vannak, hogy is mondjam, csak azért itt fokozatok. Ugye, megismerve ezt a történetet, oké, azt mondom, hogy valahogy fel kell lépni. De mondjuk, ha ez a nő nem köpi le, akkor ez az ellenőr ezt teljesen normálisan leszállítja a hétköznapi módon, és azt mondja, hogy hölgyem, nincs egy szálljon le. Tehát mi a jó megoldás, hát, hogy megvédjük az utasokat, hogy mindenki biztonságban legyen, az utazás méltósága is megmaradjon. Tehát az se jó, hogy úgy utazol a 4-es-6-oson, hogy közben embereket rángatnak le a villamosra, és dobják ki az utcára. Tehát hogy ez se jó megoldás.
3: Jó, de kevésbé zavar téged az, hogyha mondjuk valaki egy élelmiszerboltban zsebrevág egy rút szalámit, és ugyanezt csinálják vele. Hát ugyanaz a fajta lopás. Hát lopsz tulajdonképpen.
0: Tulajdonképpen megkárosítod a BKK-t.
3: Amiért más fizet, azért te nem fizetsz, igénybe veszel egy szolgáltatást, én kifizetem, te nem fizeted ki. Akkor tulajdonképpen nekik joguk van valamilyen formában fellépni ellenem. Ha én nem szállok le magamtól, hát akkor leszállítanak. Így vagyunk.
2: Igen, a módszer az most elítélendő volt, a leszállítás módszere. Ezen háborog mindenki.
3: Engem egyszer megrikatott.
0: Ilyen helyi serifeket kéne főrakni, mint ami van a ilyen légimarsal, tudod, aki utazik a kombinón, ilyen áruhában, vagy hétköznapi ruhában, és amikor akció van, akkor viszont odalép. És ha kell, megvédi az utast a túlvezérelt ellenőrtől, ha kell, akkor az ellenőrnek segít, ha az utas mondjuk nincs beszámítható állapotban.
3: De a Haven van még ilyen? Igen. Mert ott szokott lenni biztonsági őr.
4: Pont a mi megszólalásunknak köszönhetően a Gödöllői Hév vonalára tettek ilyen utazó biztonsági embereket, mert ugye az egy nagyon húzós rész volt, nem tudom, hogy javult-e azóta, én úgy tudom, hogy javult.
0: Oké, ha nem köpöm arcon, csak nem akarok leszállni. Ugye most mindenki az arcköpésen akad ki. Oké, arcköpés, igen, az tényleg megalázó, rossz, ez nem fér bele. Nem köpöm arcon, de nem akarok leszállni. Csak kérdezem, akkor neki van lehetősége, és jogatóbb, jól elismerjük, oké, legyen ez egy...
2: A ledobáshoz nincs, de...
0: Rángasson le, megrángathat?
2: Figyelj, gyerekednek nincs, nem tudom. A túlkapást már tisztáztuk ebben a kérdésben, hogy ez túlkapás volt. Tehát ezt nem teheted meg akkor sem, hogy lerángatsz valakit a földre, és ledobod a villamosra, ezt nem teheted meg. De akkor a te kérdésedet visszafordítva, ha nincs jegyed, akkor te utazhatsz
0: nem, a villamosra? Nem. Ez abszolút ilyen világ, igen.
2: Miről beszélgetünk?
0: Ebben tök igazabban, tehát fel kell fogni az, hogy kötelességed is van. Mert ugye mindenki azt tolja maga előtt, hogy na de nem bánthat meg, nem rángathat meg, milyen jogom van nekem meg, de mi a kötelességem a másik oldalról? Igen, nyilván nem. Nyilván ki kell találni, hogy ez hogy lesz európai, és hogy lesz normális, és hogy neveljük rá magunkat arra, hogy igen, vegyük meg, vegyünk, igénybe veszünk egy szolgáltatást, azt ki kell fizetni. Ezért mindenhol fizetnek. Azt biztosítja a szolgáltatás minőségét, a mennyiségét, az időben való odaérés, nem, hogy én fizetek érte. Tehát ez nem az, hogy nekem jár, és nekem vannak jogaim, nem ezt mondom, csak hogy lesz ez itt egy ilyen európai együttélés. Az ellenőr és az utas, a sofőr és az utas között, hát itt írja valaki, és tényleg így van, itt dzsihád van. Az, tehát, hogy itt, amiket nekünk buszsofőrök írnak, hogy milyen inzultusok érik őket naponta utasoktól,
4: de
0: hát az sem normális
4: ezek? Milyen
0: helyzet.
4: Milyen emberek ezek? Tehát, hogy azért én látom, tömegközlekedek. Milyen emberek ezek, akik ezt csinálják? Tehát velük nem tudsz értelmesen beszélni. Ugyanakkor egy busznyi, egy villamosnyi ember szenved hátrányt miatta, mert azt mondod, hogy ő nem száll le. Uram, legyen szívesze, nem szállok. És akkor mi van? És akkor addig ott ül 140 ember, mert áll a... Tehát itt azért ezt is mérlegelni kell. Én értem, hogy nincs hozzá joga, meg nem vezetheti le, de nem fizetett, mocskos, büdös, olyan ruhában van, ami nem való tömegközlekedésre. Tehát vannak szabályok, tessék betartani őket.
0: Na töké, ebben is töké igazatok van. Abszolút adom.
3: Nekem eddig az volt a tapasztalatom egyébként, hogy általában az ellenőrök felszólítja egyszer, aztán utána ráhagyja. Aha. Nem sétál mellette.
2: Na, ő nem,
4: mert
3: hozzá se akar érni, mert nem akar.
2: Hát mikor fog kérni a rendőr? Soha.
4: Van biztonsági szolgálat.
2: Addig Anna meg Zsül ül a 4-es 6-on.
4: Azt fogja hívni, de az is idő még az oda megy, és neki jogában áll, majd akkor két markos legény megfogja, fölemelik, és megemelik és levezetik. Igen.
0: Igen, valami megoldást kell találni, én értem. Én nem közlekedek tömegközlekedéssel, igazatok van, nekem a gyerekem nagyon sokat jár 4-es 6-os villamossal, mert arra jár edzeni.
4: Hát nagyon-nagyon
0: rossz. Irdatlan állapotokat mesél ő is.
4: Tele, hogy... zsebessel, tele olyan arcokkal, hogy tényleg brutál.
0: Aha.
3: 1-es villamos a kedvencem.
4: Figyelj, megkockáztam, hogy a 4-es 6-os az egy inkrimináltabb járat szerintem.
0: Igen. Benne is mondja, hogy azért ott vannak inzultusuk, incidensek. Figyelj, olyan arcok, akiknél azért egy kicsit így arrébb állsz, igen. Ja, nem tudom, hogy ennek mi lehet a jövőbeli megoldása.
2: Van jegyed, van jogod? Nincs jegyed? Nem, akkor kész.
0: Akkor keményítsünk
2: akkor,
0: be.
2: Akkor aha. Igen. Igen.
3: De ez nem magyar sajátosság egyébként.
0: Valahogy a gondolkodás szerintem azért európai országokban más. Tehát ott alap. Szolgáltatás veszek igénybe, fizetek érte. Vaj egyem. Mert ennek kultúrája, múltja, minősége van, nem? Ott van a kapu, beenged, nincs ellenőr. Hát, nem, vagy nem tudsz felszállni, vagy van benned annyi, hogy megveszed. Ez nálunk még
4: egy
0: így valami nem biztos,
4: hogy
0: nagyon
4: kialakul. Nehéz kivitelezni, mert ugye egy olyan jármű, ahol megállók vannak és felszáll sajnos. Egy metróba jobban le lehet hozni, bár egyébként
3: A blitzelés, mint olyan, az valahogy egy ilyen, a magyar fejekben ez egy ilyen huncut kategória.
2: Igen, az olyan tök normális.
3: Tehát igen,
2: elfogadott,
3: tehát egy kicsit szembe megyek a rendszerrel, blitzelek, na most jól megkárosítom. Tehát valahogy nincsen rossz érzésed attól, hogy blitzelsz.
0: Igen. Én benzinkúton sem fizetek, úgyhogy én csöndbe vagyok. Nem mesél, nem mondhatom.
2: Na majd egyszer jó, kivesztek a kocsit bulit.
0: Nem ítéletem el a blitzelőket, de ebben is igazad
3: van, igen. Nem lopszál semmit se a boltból, de felszállsz jegy nélkül a villamosra, és még egy kicsit így ki is húzod magad, hogy na, én most huncut voltam. voltam.
0: Attilére sofőrként szólok, hogy addig nem megyünk tovább, amíg a blitzelő fent van. Néhány másodperc alatt az emberek ledobják, mert mindenki időben akar eljutni
4: ezt a céljára. Ezt mondtam, hogy egy komplett járat, így van, nagyon helyes, szépen a össze kell fogni, azt mondja, légy szíves, szálljál le, mert nem tudunk miatt tovább menni. Így van. Ja, egyébként meg nincs 10 000 forint a havi bérlet, tehát szorozzátok le, ezt légy szíves benzinárba, és annyit utazol vele, amennyit akarsz. Tehát, hogy azért ez is felháborító, mert nézd meg Európában, hogy milyen tömegközlekedési árak vannak. Élnek kint külföldön, ismerősém.
0: Nem, én nem adtam, gyerekek, meggyőztetek. Átálltam. Rendben van.
3: Te is lenoptál.
0: A férgesebb. Meggyőzhető vagy a gyerekek. Na jövő mindjárt, igazatok van sok minden, mert 8 óra pontosan itt vagyunk a hírekben.
5: Hamarosan folytatódik.
1: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
7: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu/partnerünk oldalon.
10: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
11: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
12: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
13: Van. Minden pillanat számít.
14: Van.
15: Telefon.
14: Kávé.
15: Reggeli.
14: Kávé.
15: Munka.
14: Kávé.
15: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
16: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
17: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott single origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
18: Reklámot hallottak.
19: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
20: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
21: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
22: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
2: Szeptember 19-én Nagykanizsán az egészségtudatosságé a főszerep, hiszen az Erzsébet térre érkezik a Richter Egészségváros, ahol egész nap ingyenes szűrések, tanácsadások és családi programok várják az érdeklődőket. A résztvevők nem csak saját egészségükért tehetnek, de a nagykanizsai Kanizsai Dorottya kórházat is támogathatják. Minden aktivitás 500 forinttal növeli a Richter által felajánlott 3,5 millió forintos adományt. Találkozzunk szeptember 19-én az Erzsébet téren.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
23: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol?
23: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
25: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
26: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
3: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Csütörtökön nyitja évadát a Jazz Zene Klub. Mosogatógép gyulladt ki Semjén házán. Ma még nyárias meleg lesz, csütörtökön hideg front érkezik. Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Új évaddal folytatódik a Nagy Kanizsai Jazz Zene Klub program sorozata. Az évadnyitót szeptember 18-án rendezik meg. A klub a helyi jazzkedvelők rendszeres találkozó helye, ahol koncertekkel és zenei beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy a műfaj ismert előadói mellett új zenészeknek és formációknak is bemutatkozási lehetőséget adjanak. A Jazz Zene Klub évek óta fontos szerepet tölt be Nagy Kanizsa kulturális életében. Programjai pedig nem csak a jazz rajongóit, hanem a műfajjal most ismerkedő közönséget is megszólítják. Az évadnyitó részleteiről a szervezők közösségi felületei lehet tájékozódni, írja a Kanizsa Info. Kigyulladt egy mosogatógép egy semjénházi családi ház konyhájában. A lakók a tűzoltók kiérkezése előtt áramtalanították az ingatlant, majd eloltották a tüzet. A letenyei hivatásos tűzoltók ezután átvizsgálták és átszellőztették a füsttel telítődött épületet. A lángok nem terjedtek át más helyiségekre. Személyi sérülés nem történt. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, elektromos készülékeknél a meghibásodás vagy a túlmelegedés tüzet okozhat, ezért fontos a berendezések rendszeres ellenőrzése és a biztonságos használata, közölte a Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkart sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónak.
5: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, kortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
4: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy hideg front érkezik, melynek hatására helyenként kisebb esős zápor is kialakulhat. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont sok napsütésre számíthatunk. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk nyugaton, északnyugaton számíthatunk hűvösebb időre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
6: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Zsülike, Ferenc bácsi és Balázs! Reszkessetek, betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Balázsék!
7: Ez így jó sűrű, már itt is vagyunk 8 óra után, 10 perce, jó reggel, nincs zene, vége!
8: Semmi, ennyi!
7: Vége itt a muzsikálgatásnak! Ősz van, gyerekek, mi is visszaültünk! Nem is tudom, az iskolapadban, úgyhogy itt vagyunk, és nem nagyon muzsikálunk. Kiszabó írja, hogy jó, ez a Kalipszó Rádió, de mire gondol? Nem Kalipszó tudom. Rádió, mint micsoda, mire gondolsz, Kiszabó? Írd meg nekünk, hogy mi van-e meg gondolat mögött. Most, hogy nincs zene, a sárga kabátos melyik sarokba szomorkodik? Jó kérdés. Jó kérdés.
0: Tegnap, hogy csak ül maga elé meredve, így a két arcába temetve érted a fejét, hogy úristen,
7: úristen.
0: Dolgozom, de
3: erről
0: minek?
3: Én is tehetek egy
7: kicsit. Igen, különös dologok, eltűntek a reggelből a zenék. Most mit csináljon? Hogy szerkessze be a legújabb?
3: Nincs zene, már kakilni sem tudok nyugodtan.
7: Igen, tényleg, itt nincs, itt most munka van, igen. Anikó küldött nekünk egy nagyon kedves képet, kellemes szerda reggelt, szép napot, és ilyen süni kávézik. Ez cuki ez a kép. Én rosszul vagyok az ilyen képektől, de ez most valahogy megfogott. Öregszem, gyerekek, igen. Öregszem. Várjál, megnézem az előző üzeneteit. Aha.
3: Az nem egy süni.
0: Még több is, mi?
7: Ez nem egy süni, ez magáról csinált egy képet. Nézd, már nem is süni. Nem, ez cuki ez a kép, egy ilyen kis gőzölgő kapucsinó tízik, egy süni, nagyon mosolyog, nagyon vidám, és így hullanak mögötte az őszi erdőből levelek.
0: Ez mi van vele?
7: Nem tudom, ez így elkapott. Most ez a kép, ez így ezt megvette, de ne küldjetek ilyen nyálakat, mert nem fogjuk előadni, meg beolvasni, meg semmi, csak ez most nem tudom, ez most így valahogy elkapott. Ez egy olyan kis... A süni aranyos, ahogy mosolyog, azt úgy... Azt úgy szeretem.
0: Küldöttő hétfővel is. Igen. Mindennapokat azt teszi szépé, hogy képesek vagyunk belevarázsolni gyönyörű pillanatokat.
7: Igen, igen, igen. Itt már én is megbántam, hogy beosztam a sünit, mert ezzel azt szabadítottam magunkra, hogy a következő 5000 évben 40 ilyet fog küldeni. Nem csak ezt így, hogy megnyitottam, én ránéztem, mondom, ez kedves. Ez így kedves. Már hiányzik a Dua Lipa ide, Szabika. Ja, nekünk is egyébként nagyon igen. M1 bevezető elesett, rendőrök és tűzoltók, autó a feje tetején, gyerekek. Autó a feje tetején.
0: És akkor fölteheted a kérdést, hogy az M1 bevezető szakasz. Hát mondjuk ott 100-zal lehet még jönni. 100-nál, ha megdobja a kocsit, az pont elég.
7: De mitől állsz a feje tetejére? Tehát hogy mi kell, hogy ahhoz történjen, hogy a feje tetején kössünk egy autó egy bevezető szakaszon, zsúfolt neked, reggelen, ahol azért még csak valószínűleg 100-zal sem ész, hiszen nagyon sokan jönnek be.
0: Ott most ez már lehet, hogy másfél órája ott van, tehát fél hétkor fordult. Belső sávban egy kicsit megijedt, elhúzta balra a szalagkorlát felé, rá a patkára, megdobta az úgy kész.
3: Vagy
0: ennyi.
3: Autószállító trailer, és kicsit
7: elhúzta. És rá csinálom. Igen. De azért a
3: tényleg, Jason Statham leszek.
7: Ott nagyon sok hiba kell, vagy nem rossz döntés, hogy a feje tetére álljon az autó. Elrántod a kormány, mitől ijedsz meg ennyire? Mi történik? Ez mindig olyan fura. Megtörténhet, csak úgy... Az ember nem érti, bakcsomopot, irdatlan csörtetés, csőtörés, bocsánat, nem konkrét, Nílus van az Aranyhíd előtt, Dani küldte nekünk. Csörtetés van, de csőtörés is van. És M5-ösön is nagy baleset. Ma megint front, vagy hold, vagy nem tudom.
3: Tessék, belementek hátulról, haverom állt fejre.
7: Aha.
0: Na tessék.
7: Tehát akkor ő azért fékezett egyet, hátulról nem figyeltek, telibe verték és fejre álltál. Az kevés kell hozzá.
0: Pont a tegnap vagy tegnap előtti a M1-es autó pályás, hogy fölháborodott a kis furgonos csávó, ezt elkezdte ráhúzni az autóját a mellette lévő belsősában közlekedő autóra, aki szintén ugyanez. Patka, hopp, szia!
7: És fejre is állt.
0: Azt hiszem ott is ez volt. Ja.
7: Nagyon kemény.
0: Na de hát majd jön ugye a mérés, ahhoz mit szóltok?
7: Hú, a gyerekek, nagy a baj!
0: Mérés
7: nagyon jön. Nagy a baj!
3: Hát oda fognak települni ugye majd a benzinkutak.
7: Nagyon nagy a baj, gyerekek. Itt jön az átlagsebességmérés, meg befejezték a vitéziék ezt a kutatást, ami arról szólt, ugye, hogy autósokat kérdezek meg arról, hogy egyet értenek-e azzal többek között, hogy átlagsebességet mérjenek.
3: És mi arra szavaztunk ezek szerint, hogy egyet értünk?
7: Ki az a hülye?
3: Magyarázzatok
7: ezt meg nekem. Hát nem jobb azért egy kicsit a vazénél lelassítani, amikor látod, hogy trafi van, aztán, hogy menni a saját tempóban. Ezt nem is értem, komolyan mondom. Ugye itt ez arról szól, hogy ők végeztek egy nagy kutatást, egy országos kutatást, miszerint megkérdeztek bennünket, autósokat, hogy egyetértünk ezzel, mit szólnánk a bevezetés, vagy ilyen felmérés, pontosan nem tudom a kérdéseket. És figyeljetek, a lakosság nagy része az arra szavazott, hogy vezessék be az átlagsebességmérést. Vagyis ez nem két végpont között azt méri, hogy egyszer csak van egy, nem tudom, egy trafi valahol kifejezete, ott lelassítasz, aztán ugye mész tovább, hanem A pont a belépőpontod, B pont a kilépőpont, azt tudják, hogy ezt
3: mennyi idő alatt
7: minimum ehhez ennyi idő kell, és ha te a minimum idő alatt megfutod, akkor az azt jelenti, hogy gyorsabban mentél. Mm-hmm. Na. Hát látom magam kávézva,
3: hogy
7: üldögélek a belépőpontok előtt, és azt mondom, aha, jó, hát akkor ígyunk egy kávét, mert negyed órával előtt. Van egy negyed órám aludni, hogy ne büntessenek meg 100 000 forintra. Egyébként ez már egy csomó helyen van, ez az átlagsebességmérés. Aztán Olaszországi egyes részén, Svájcban is csinálják már. Nem hülye rendszer, egy bajom van vele, hogy nem tudod kijátszani. Ez egy nagyon komoly hiányosság ennek a rendszernek egyelőre, amit még nem fedeztem föl, hogy ezzel mit lehet csinálni. Ez egy komoly hiányosság.
0: Mondjuk te vagy jóba a Vitézivel, tehát ugye ahogy az üldözős műsorból fölhívtad.
7: De most hívjam föl, figyelj.
0: Igen, hogy figyelj.
3: Már megint megbüntettem.
7: Ne csináld már, Dávid.
0: Dávid, tudod, hogy kivel vagyunk olyan már.
3: Te is tudod, hogy ez butaság.
7: Okay.
3: És hányan pont lesz?
7: Na, ez egy jó kérdés. Én tudom a belépő pontot? Vagy én a belépő és a kilépő pontot se tudom. Hogy működik majd a rendszer? Hát belépek
0: nem,
7: valahova?
0: Írni, az ugyanúgy, mint most, hogy ugye kint van a tábla, hogy a telepített trafipax, működő telepített trafipaxnál kint van a trafitábla. Ugyanúgy ezt is írni kell, mint ahogy külföldön is írják, hogy átlagsebességmérésre alkalmas útszakasz okay. következik.
7: Tudunk egy olyan kompromisszumot kötni, hogy az autópályáink, legalább az autópályáink olyanok lesznek, hogy amikor nincs torlódás és nem vasárnap este van Balaton, akkor az autópályán feliratban megjelenik, hogy a 130 az mondjuk 150-re módosult.
0: Alkalmatlanak vagyunk.
7: Autópálya, jó látási viszonyok, Szegedre megyek, nem tömött az autópálya, és ott fölgyorsíthatok 150-re. 130-al az autópályán, gyerekek?
0: Igen.
3: Ki tudjuk-e írni azt, hogy kivéve Sebestyén Balázs?
7: legyen ez mindenkié, de hogy ezt írja valaki, ezt azok szavazták meg, akik 70-nel mennek a belső sávba az autópályán. Nem vagyok az előtt, szigorítsunk. Látom a morát, látom, mennyi alnak meg, látom, mi történik a motorosokkal, de valahogy egy ilyen húz meg, erez meg lehetne, hogy akkor mehessünk már 150-re. Gyerekek, a 130 azért autóvágyozat, de azért most mindenki tegye a szívére a kezét, jó? És nem ér hazudni. Na, őszintén azért, na.
0: Hát azért szigorúan betartjuk a...
7: Rohadt segnyalók. Azért mindenki nézzen egy kicsit magába, hogy nincs trafi, jelez a vezek, tudsz egy kicsit menni. Hát, hogy ott azért senki nem 130-al pötyög, az egész biztos.
3: Na, most és kompenzálhatok? Tehát, hogy az első szakaszon megyek 150-nel, de utána megyek 90-nel.
7: Ő mindegy. Neki az a lényeg, hogy a kilépő ponton akkor érkez meg, amikor megérkezhetsz.
3: Csak levonják, tudod. Nagyon gyorsan mentek ott, nagyon szépen lassan.
0: Na most a 90-del menés, mert te tudom, a belső sávba mennél, az ugyanúgy baleset veszélyes, érted, mint a 130. A Vitézi nem csak ezt mondta, hanem azt is, hogy most az elmúlt időszakban az összes ilyen alkalmas eszközt üzembe helyezték, mert ugye a védakapu, ami arra jó, hogy a jogosultságodat ellenőrizze, hogy van-e matricád, elméletileg az is tud ilyet, hogy méri a sebességet, mindent üzembe helyeztek, az autópályán közlekedő autók 30%-a túllépi a sebességet szinte folyamatosan, a 130-nál most 180-at mennek, akkor ha fölemered 150-re, akkor az 200 lesz, mert szerintem mi úgy működünk egy kicsit, ugye?
7: Nem, egyébként fura módon nem. Ha én úgy működöm, hogyha nekem megengedik a 150-et, én annak örülök.
3: De
7: szar volt! Nagyon szar én! Én akkor nagyon hálás leszek, és ígérem, hogy nem megyek többen.
0: És betartom.
7: De nem áll 100-szal, legalább az autópálya ne. Én értem, városban legyen 50, meg 70, próbálom tartani. Egyébként viszonylag kevés büntetésem érkezik, lekopogom, néha beleszaladok, az a rohadt Szentendrei út, azt a telerakták mindennel, 70-ről 50-re váltanak, 50-ről megint felengednek 70-re. De hogy valami kis gyorsulás, tehát azért nem mindenki hülye, meg azért vannak emberek, akik tudnak vezetni ebben az országban.
0: De vannak, akik meg nem.
7: Azok, 70-nel azok okozzák a balesetet az autópályán, mert az hülye, az nem tud vezetni.
0: Jó, de most meg fog bátorodni ő is. Na?
7: Nem, mitől bátorodik? Az nem bátorodik meg, mert ez így is úgyis 70-nel megy félvakon, szürkehályoggal, a belső sávban 80-nal. Tehát az
3: sírtok 130-nak, Hollandiában reggel 6-tól este 7-ig 100 a limit.
0: Az autópályán.
7: De azok be vannak tépve, várj, azok gombáznak, rommá vannak szakadva.
3: Tele van tulipánnal a műszerfa.
7: Rommá vannak szívva, és full gombán van mindenki. Megértem, hogy nem megedik, hogy gyorsan menjünk. Jó, én tudom, mit csinálok, megvan. A kiléptető pontra nyitok egy fornetit.
3: Ez az. De hát ez a megoldás.
7: Én oda benyitok egy fornetit, egy kávézót,
0: ez
7: és leülök, és azt mondom, elsietted a sebességet, gyorsan mentél, gyere, így áll meg nálam, hogy kávét, mert van még fél órát, hogy nem akarod, hogy megbüntessenek. Egyél egy túros batyút, meg egy nem tudom. Én azt benyitom oda.
3: Szigorúan túlárazott.
7: Ja, autópályadíjakkal. Hát a benyát is drágábban kapom, akkor a túros táska is, mint a 3000 forint lesz, fél kiló. Nem, és akkor vigyél, egyétek meg, aztán várjátok, míg leketyeg az idő.
3: Átlagod le, hogy mondjuk 20-30 kilométeres túllépéssel mennyi lenne a büntetés, és akkor legyen úgy a kávé.
7: Akkor oké, matematikai feladvány. Tessék, ha egy 30 kilométeres szakaszon te 130 km/h mehetsz, igen. Mennyi idő a minimum, ami alatt ezt a távot megteheted? Ez egy másodikos matematikai példa, tessék. Lajos... Nem! A szöveges példa így hangzik, kedves diákok, amiben most dolgozatot írunk. Juli és Feri elindult Siófokra.
0: Egy óra alatt
3: Juli túrdefektet kapott a 0 kilométert.
7: Juli elaludt a volánnál. Juli és Feri elindult az autópályára.
0: Igen?
7: 80 km alatt mentek 130 km/órás sebességgel. Mennyi a minimum idő, aminél előbb nem érhetnek oda a 80-as táblához?
0: 16.
7: Tessék, gyerekek!
0: 30 km osztva.
7: Na?
0: 16-tal.
7: Ugye? Legalább az időt megmondják.
0: 13,8 perc.
7: 13,8 perc. Micsoda?
0: A 30 kilométer megtétele.
7: 80 kilométer.
3: Mi volt a kérdés?
0: 30
7: kilométer, tehát 13 perc alatt.
0: 13,8 perc alatt.
7: Hol teszek meg én autópályán 13 perc alatt 30 kilométert? Hát hagyjad már.
0: Hát 5 perc alatt teszek.
7: Hát már látom, hogy 30-as kilométer, mert keresem a lakáskulcsomat, hogy már tudom, hogy 1 perc múlva otthon vagyok, érted? Tehát akkor ott fogunk döcögni 130-al.
0: Igen.
3: A 130 se döcögős.
7: Hát, üres autópályán, jó körülmények között szerintem egy kicsit az. Szerintem egy kicsit az. Nem, díleljünk valamit.
3: Figyelj, nem az egész autópályát takarják le ezzel a rendszerrel, szóval...
7: Nem, lesznek, biztos, hogy nem. Szakaszok lesznek.
3: Lesznek részek, ahol majd behúzzák. Oké, rendben. És egyébként meg adom, hogy ahol 130-al lehetne menni, ott nem menjen 180-nal. Az se, az meg szerintem egyébként nem igazságos, hogy 130 helyett, ha már 140-nel, vagy 145-tel, vagy 150-nel nem mész, akkor nagyon megbüntetnek. Én is, nekem is néha elszalad, de ott kicsit belassítasz. Most már nem csak a véde, most már nem csak azt fogja mondani, hogy hol van a trafipax, hanem hogy hol van a lassító.
7: Hogy hol van az átlagsebesség. Javul ettől a morál? Tehát, hogy a büntetés az alapjában jövőve előre mozdít egyfajta, nem tudom, közlekedési minőségbeli javulást? Emelkednek
0: szerintem
7: a tételek,
0: igen.
7: Többször megbüntetnek. Tudod, hogy itt átlagsebességet mérnek? Igen?
0: Hát
7: igen.
0: Mert most már nincs például ugye az, hogy 10 000 forintból megúszott, mert nincs ilyen büntetés, tehát sokkal magasabb a tételezés. Mikor így a harmadik, mit én, 100 000-est megkapod, akkor szerintem még te is azt fogod mondani, hogy...
7: Hogy az már azért egy kicsit combos.
3: Igen. A zsebedre csak.
0: Igen. Ja, hát és a pontok, ugye? Azt is kapod.
3: Azt nem gyűjteni
0: autóval.
7: Én ezt le akarom vásárolni az ORFK-nál. Én nagyon várom, hogy az ORFK-r mörcsöket megvehessem majd.
3: Nyakbaakasztót
7: vegyek az ORFK-tól. 38 darab ponton van ilyen. 130-al se tudunk közlekedni, írja Máté egyébként, igen. De akkor, aki nagyon lassan teszi meg a távot, azt is büntessék meg. Ez is jó. Ez is jó felvetés. Autópálya mentél, túl lassan mentél, irreálisan lassan értél a másik oldalra. Ezért megbüntetünk. Ez érdemes lenne megnézni, hogy európai autópályáknál körülbelül mennyi a limit. Tehát, hogy mert ugye mindenki azt, hogy na nézzek a németeknél, hogy mennek meg, milyen gyorsan.
0: Egyrészt
7: mennyi balesetük van.
0: A német autópályákon csak bizonyos szakaszok
7: vannak, így van, nem mindenhol.
0: Csomó helyen 110-es tábláljuk van nekik is, meg nem azt hiszem, ott is 130, de ez, hogy akkor nyomhatod, mint az állat, az nagyon kevés szakaszon van. Nem az egész.
7: Az nem az egész, igen.
3: És itt is lesz egyébként egy ilyen 10%-os tűrés határ? Vajon?
0: Hát az megmarad.
7: Az mindenhol az megvan, az máshogy mér az órád egy kicsit, az övék máshogy mér, tehát azt a 10%-ot azt ráengedik, igen. Igen, egy kis matek a volán mögé, ha egy kicsit nehezebb a lábad, egy 150-nel hasítasz, a trafipaxok miatt 130-as átlagot szeretnél kihozni, a 200 km-es úton van egy tippünk, állj meg pont fél úton egy kávéra, nyújtsd el a pihenőt 12 perc 18 másodpercre, úgy az átlagsebességet 130 lesz. Na de akkor nem érdemes gyorsabban menni, hiszen nem érek oda előbb, mindenképpen meg kell, hogy álljak.
0: Így van.
7: Tehát valójában tök mindegy, hogy mennyivel megyek. Akkor már betartod, mert úgy is meg kell, hogy álljak, tehát nem érsz oda előbb.
0: Én rájöttem, ez az elektromos autók miatti lobby.
7: Hogy?
0: Hát mert azzal úgyis meg kell állni, tölteni.
7: Igen, mondjuk ha 100-as kilométerre meg kell állod, az jó szer elektromos autód van. Ne sírjatok, Svédországban 110 a limit a pályán. 110-el mennek. Aha. Azt a mindenségét neki. Gyerekek, van ahol azért egyedi, így nézzük a térképet, sok helyen 100 és 110 kilométer, és nagyon kevés helyen 130 kilométer. Nem, itt a körülöttünk a 130 kilométer, lengyeleknél, cseheknél, szlovákoknál, olaszoknál 130 kilométer, de például a spanyoloknál ott 110 kilométer, nézd meg. A franciáknál pedig időjárás függő. Ez milyen érdekes? Tehát a franciák azt mondják, hogy oké, mi az időjárástől tesszük függővé, hogy mennyi, és ha nincs sebességhatár, az Európában csak és kizárólag Németország. De ott is ugye csak bizonyos szakaszokon. Tehát azért ez a 110-es sok helyen van, ha megnézed a kéket.
3: Ha már ilyen kamerákat felszerelnek, akkor igazán büntethetnék azokat is, akik levillognak.
7: Na most mi a bajod a villogással? 80-nal mész a belső sárba. Ha szerintem a villogás az tud tök normális lenni. Itt vagyok mögötted, engedj el, léci, gyorsabban jövök, ne okozzunk balesetet, ne fékezz, ne ijedj meg, lásd, hogy jövök. Nekem néha egy-egy villogással nincsen semmi bajom. Most nyilván a föltolt reflektorral 200-al tolsz le valakit, igen. De hogy így felvillantasz a helyzetjelződből, hogy figyelj, érkezem mögötted, egy picit menj már jobbra, mert 70-nel éppen az unokád óráról törlöd a fikát, a belső sávban, és érted, pogácsát adsz az uradnak az anyósülésre, menj már le a külső sávban, mert szeretnék menni. Azt hiszem, a villogással nincs baj. Az agresszív, segbe menő és folyamatos villogtatás, oké. Én villogok.
3: Igen?
7: Én villogok, persze.
3: Én az agresszívségben nem sok kell, nem vagyok kibékülve.
0: Na, mi a
7: nem, az agresszívségben nem is vagyok kibékülve. Igen. Lengyeleknél már van 140 km-es szakasz, Ciprus 110 km. Tehát, hogy így ennyire oszlik ez meg. És akkor megmondják majd a büntitételeket? Mikortól vezetik be? Tudunk valamit? Hogy mit mondanak?
0: Egyelőre ez még csak ugye egy ilyen nagy társadalmi egyeztetés volt, de egy csomó ponton fognak majd változtatni. Ugye ott vannak a rolleresek, ha ugye itt van a Bethesda fő támogatója Júli, akkor biztos olvasta, hogy egyre több fiatal fekszik bent, összetört arccal van, aki kómában van, mert tényleg olyan rollereket használnak. Ezt is szabályozni fogják a büntetési tételeket, ez is nagyobb lesz, ezt bevezetik valószínűleg ezt a kobozzuk el az autódat típusú történetet.
7: Nálunk?
0: Már, igen, már erről is szó van, úgyhogy nagyon-nagyon nagy változások lesznek.
3: Ti szavaztatok? Kitöltöttétek ezt a nyomtatványt? Mert ezt online ki lehetett tölteni.
0: Ő a távolmaradásával.
7: Én tüntettem. Én a csöndmel, ugye most nem sírhatok, hogy mi lett az eredmény.
3: Vagy a buszgómócsingok odaálltak.
7: Igen, a 70-es varburgosok. Igen, a 70-es varburgosok nyugi. Na, azok kitöltötték. Ezért fogunk százzal menni az autópályán, mert ezek mindig mindent kitöltenek. Igen.
0: Ja, a küldték
7: vissza a nemzeti konzultációt is.
0: Bár a varburgosoknak most újabban ugye nincs. Hogy hívják ők? Mi a kötelező biztosítás?
7: Kötelező. Óriási történet, igen. Na jól van. Balázs, szívemből beszélsz, de én is arra szavaztam, hogy legyen átlag sebességmérés. Gyerekek, ha javul a morál, én beáldozom magam. Úgy is megtalálom a kiskaput.
3: Milyen gyakran kapsz bírságot?
7: Két havonta egyszer.
3: Még soha az életben.
7: És ilyen 50 helyett 63. 70 helyett 85, tehát nem a, szám, nem a 70 helyett a nem tudom, a 110, tehát nem ilyeneket kapok, és a minimum összeg. Uh-huh. Tehát ilyen 15%-kal meg. 50-es táblán, most kaptam a múltkor egy Szentendrei 50-es tábla 63-64, tehát ilyenek jönnek, ilyenekbe belecsúszok néha. Jó, de olyan, hogy 110-es táblánál nem tudom, 2, nekem ilyen életemben nem volt, tényleg, tehát ilyen nincs.
3: De a határidőből mindig kicsúszol, úgyhogy mindig
7: duplán. Persze, igen, meg hát letiltsa, arra vagy idő után megtalál, és folyószámláról leveszik, úgyhogy nem nagyon tudsz kibújni. Na jól van, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 8:30, itt vagyunk a hírek után.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
8: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
9: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
6: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: 5000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
7: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
8: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
11: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
10: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
11: Jobb, ha felkészül.
12: Nagyon féltelek.
11: Ne lassíts!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
11: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
10: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
13: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszer.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 600 millió forintból újulhat meg Nagy Kanizsa vízhálózata. Zalai cégek is pályázhatnak horvát együttműködésekre. Ma még nyárias meleg lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Újabb vízvezeték cserék kezdődhetnek Nagykanizsán. Az önkormányzat kedden nyújtotta be azt a pályázatot, amelynek segítségével mintegy 600 millió forintot fordítanának az előregedett ivóvízhálózat felújítására. A beruházás több nagykanizsai utcát is érintene, és elsősorban azokat a vezetékszakaszokat cserélnék ki, amelyek állapota miatt rendszeresen előfordulnak meghibásodások. A Kanizsa Médiaház beszámolója szerint a fejlesztés célja a hálózat üzembiztonságának növelése és a gyakori csőtörések megelőzése. Új pályázati lehetőség nyílik a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások számára. A programban összesen 7,5 millió euró uniós támogatás áll rendelkezésre, közös üzleti fejlesztésekre. Az első felhívásban 3,75 millió euróra lehet pályázni, szeptember 24-től. A támogatásból közös termékek és szolgáltatások fejlesztését, a tapasztalatcserét, valamint új piacok elérését segítenék. A részletes feltételeket szeptember 23-án egy pécsi konferencián ismertetik, számolt be róla a ZAOL. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
3: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első

0: adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Az ország északi, északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy hideg front érkezik, melynek hatására helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont sok napsütésre számíthatunk. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk nyugaton. Északnyugaton számíthatunk hűvösebb időre.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Éva Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánom mindenkinek, már megint 3:49 lesz pontosan, 6 perc múlva mi pedig újra itt vagyunk, hát ez a tempó, ez meg kell halálos. Szokni, meg kell szokni gyerekek, meg kell szokni, igen, mert hogy sűrű a dolog, 10 perc is szabad a pálya, M1 M7 bevezetőre autót menteni, most megyünk. 10 perc és szabad a pálya, ezt 8 óra 36-kor küldte nekünk Krisztián.
5: Ez úgy, hogy ő megy menteni, hallgatnak bennünket, mindjárt jöhettek.
4: Igen, és írja, hogy gyerekek, 10 perc és szabad a pálya, és ott van a fotó, igen, hogy mentenek éppen. Mit látsz Anna? Táplálkozásomat figyeled, hogy milyen romok
6: van? Figyelj, az, ami a te gyomrodban lehet, hát én nem szeretnék most a gyomrod lenni.
4: Az izom csak úgy nő, hogy megkapja.
6: A barackon át
4: minden
6: a
4: van.
6: Méz, a paradicsomosba, a kimcsi.
4: Kimcsi.
7: Ez
4: kemény lesz.
7: Vegyes tüzelésű kályhal. Ebbe beboríthatsz mindent.
4: Ez kemény lesz. Tisztőr mell és karnap van, úgyhogy be kell tölteni mindent, mert ma odavágunk. Odavágjuk ezt a dolgot keményen.
6: Na, hát, hogy rásven kell, te egy kicsit,
4: én is érzem, hogy lehet, hogy lesz ebből baj, de most már megyünk a vonattal, már mindegy. Már erre már felszálltunk, ez már benn van, úgyhogy jöjjön, aminek jönnie kell. Úgy járok majd, mint ez a Hyrox-os Csajci tegnap, akiről beszéltünk, hogy gyúrás közben. Én abba hagyom, én kimegyek a teremből, ígérem, én nem csinálom végig. Tehát, hogy... Ugye azért tegnap csak egy fél mondat erre, hogy azért gyerekek, hogy milyen érdekesen működő világ ennek, ezen aspektusával nem beszélünk, hogy hány ember éli úgy le az életét, ugye? Tényleg, hogy szorong attól, de nem is csak, hogy mit mondanak a szomszédok, csak hogy az anyja, az apja, vagy a barátai, vagy a munkatársai mit gondolnak. És jön a csaj, végigfossa a versenyt, és megnyeri, és nem érdekli. Hogy milyen végletesek vagyunk, nem? Milyen érdekes?
7: Hány ember éli le úgy az életét, hogy egyszer se fossa vissza magát? Úgy rendesen.
4: Azon görcsölt, hogy most azért nézett rám így, mert szeret, vagy nem, és jön a csaj, befosik a versenyen, és azt mondja, hogy nem állok meg, megnyerem a versenyt. És a közösségi média világában, Facebook, Insta, TikTok, ezt évekig cipeled, hogy te összefostad magad azon a versenyt. És nem érdekli. Hát, ő megy. Jövő... Te meg szorong az, hogy mit gondolnak rólad a közérbe. Ugye? Tehát ezért, érted? Hogy azért nagyon mások vagyunk.
7: Figyelj, ez most hír volt, bejárt, mindent láttad, az arcát, oké. Okay. Jövő héten fel tudod majd idézni az arcát.
5: Nem, de hogyha nem. Ő hát még egyszer meg... csinál egy rekordot, akkor az lesz, hogy a szaros a nő megint gyorsabban
4: egész futott. Egész életedbe fent leszel a nete, hogy összefostad magad, és őt ez nem érdekelte. Szóval mennyi hülyeségen tudunk szorongani, ahelyett, hogy ilyen bátrak lennénk. Még 8 kört megyünk, és megnyerjük a versenyt, mint a tegnap a Csajsz.
7: A mai nap kihívása a kimcsi után, fosd össze magad.
4: Ezt írek, és ma kipróbálom ezt a munkáját. Na nézd meg, hogy milyen lesz, meglátjuk. Adri, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggel.
4: Na, mi a helyzet, Adri?
8: Minden rendben, köszönöm szépen. Nekem is volt egyszer egy ilyen nagyon szoros helyzetem, de egy kocsmában megoldottam a dolgot.
4: Na. Na jó, ja, már mint a Hyrox-os lányra gondolsz, aki ugye tegnap beszéltünk róla, hogy a verseny közben kis nadrágban, rövid nadrágban, súlycipelés közben. Teljes mértékben összefosta magát, és utána megnyerte a versenyt, egészen durva.
7: De beszaladtál a kocsmába? Tehát úgy ott
8: de nem konkrétan oda, hanem a mellékhelyiséget sikerült még azért elkapni.
7: Ó, hát akkor
4: mi
5: volt a kiváltó
7: ok? A pulthoz.
8: Hát túrázni voltunk aznap, és szerintem a párizsi zsömle nem volt az igazi már.
5: A melegben túrázás rejtelmei.
4: Az kemény. Jól van. Na, tudod a játékszabályokat, vagy figyeltél tegnap?
8: Mert
4: tegnap
8: előtt?
4: Meg fogalmunk is. Az jó, meg mondd már, meg fogalmunk is. Kapod a kérdéseket, segítséget is igénybe vehetsz, ugye itt 50-100 ezer, vagy 75 ezeres csomagot nyerhetsz, ugye Deichmann vásárlási utalványt, és hát ha elhasználsz a segítséget, akkor csökkenünk. A rossz választán pedig vége a játéknak. Ez ilyen egyszerű. Mehetünk?
8: Mehetünk.
4: Na figyelj, indulunk akkor.
5: Kapaszkodj, indulás! Melyik állítás igaz az emberi lábfejről? A lábfej mérete felnőtt korban soha nem változik. A lábfej napközben akár kissé meg is duzzadhat, ezért délután érdemes cipőt próbálni. Reggel mindig nagyobb a lábfej, mint este. A lábfej csak terhesség alatt változtathat a méretén.
4: Minden segít neki.
5: Na?
8: Szeretném a B-t megjelölni.
5: Micsoda?
4: B! Nézzük, hogy jó a válasz. Nagyon mész, nagyon mész, Adi, nagyon mész. Jól van.
7: Láttátok volna terhesség alatt az én lábfejemet?
4: Durva volt?
7: A végére.
5: 46-osba járt.
4: Komolyan?
7: Nincs az a cipő, amit fel tudtam volna húzni.
5: Na, eddig megmaradt a 100 000-es utalvány, megyünk tovább, figyelj. Melyik filmszereplőhöz kötődnek leginkább a legendás kék rubinvörös cipők? A. Alice-hoz, az Alice csodaországban, B. Dorothy Óz, a csodák csodája, C. Belle, a szépség és a szörnyetek, D. Hamupipőke. Legendás kék rubinvörös cipő.
8: Hát ez a kocogtatós lesz, ez az Óz, a csodák csodája, ez a Dorothy cipője volt. Hát
4: nézd, és tudja. Öcsi. A körmömet lerágom,
7: szerintem
4: úgy izgulok.
7: Szerintem Anna előre leadta a kérdést.
4: Nagyon szép, nagyon szép. Akkor van eddig?
5: Eddig kettő. Marad a 100 000 forintja, megvan. Tehát a harmadik kérdés jön, és megvan mind a három segítséged, azt is elhasználhatod még.
4: Aha, de... nagyon komoly a dolog, 100 000 forint megvan. Segítsünk a harmadik, vagy ne segítsünk? Ja, még nem több a kérdés.
8: Hát megválik a kérdés.
4: Ez jogos, igazad van.
5: Én most így a kizárásos alapra helyezném a válaszomat. Jó, ez egy kis segítség volt, de ezt még nem számoljuk. Melyik cipőtípus neve származik egy francia szóból, amely eredetileg papucsot jelentett? Tudsz franciául?
8: Papucs. Kicsit sem.
5: Oké. Okay. A. Sneaker, B. Espadrilles, C. Mokaszin, D. Lufer. Kizárásos. Papucsot jelentette eredetileg.
4: Na, beleszhetünk, ha gondolod.
8: Hát segítsetek egy
5: ne
8: kicsit.
5: Ne legyél már ilyen gonosz.
4: Ja, mi segítsünk. Hogy mi se, de mi segítsünk.
8: Igen, akkor Balázs biztos tudja.
4: Én tudom a választ, igen, de azért, mert az előbb ránéztem az adásmenetre.
5: Mondom, hogy kizárásos alapon. Mi a mokaszín, azt tudod?
8: Mokaszín, hát az ilyen barnás, nem?
5: De mi a jellemzője még?
4: Igen, mivel vagy?
8: Hát a fának van mokaszín.
5: Mi van?
8: Fának.
5: A fának levele van, érted?
4: Mi van? Hát elestem a lóról.
8: Van törzse.
5: Ez mind a négy egy cipőtípus, szívem.
8: Cipőtípus.
5: A mokaszín az a bebújós.
8: Ja.
4: Na, szűje meg valamit, addig kérlek. Bármit. Na, felezhetünk, hívhatunk egy sztárt, vagy...
5: Már mi segítettünk.
4: Ja, mert már segítünk, akkor ez már mi segítség.
8: Rá, igen.
4: Jó, akkor mi segítünk. Szerintem nem, én segítek egyet, szerintem nem a C. Ennyi, én segítek, ez a segítségünk, nem?
5: Így van.
4: Gyuli, te is segíts egyet?
7: Fingom nincsen, az nem az A.
5: Jó, nem az A.
4: Nem az A.
5: Mert az a sneaker, az a sportcipő.
7: Igen, az más, nem az A.
4: Oké?
5: Okay? Franciául...
8: Nem mondhatom még egyszer a lehetőségeket, bocsánat.
5: Most már csak kettő magam. Marad, na, papucsot jelent. Ez az egyik az espadrilles.
4: Padrilles, papucs, padrilles, papucs.
5: Padri, papucs.
8: Akkor legyen az.
4: Jó a válasz. Tudja? Istenem. Nem volt könnyű kérdés.
5: De hogy az a fa, hogy jött be, meg a barna?
2: Az önnyereménye hát egy 75 000 forint értékű Deichmann ajándékutalvány.
4: Most nehéz szülés volt, de összeraktuk. Azt mi se értettük, hogy fa, meg törzs, meg nem tudom, mi volt ott.
5: Igen, nem mokkának a színe, tehát értelek, hogy a mokka az a
8: igen,
5: kávé.
8: Igen, én azt értettem.
5: Mokaszín.
4: Mokaszín.
5: Jó, de ez a bebújós.
7: Hát több értelme igen. Van, hogy mokkaszín.
4: Jó messze voltunk, ha kávékon gondolkoztunk azért. Ültünk volna még itt egy kevés időt. Jól van, Adi, figyelj, akkor meg kell mutatnunk, vagy már megmutattuk? Ne, ott van, megvan, 75 000 forintos Deichmann ajándék utalványa jutalmad.
7: Jó? Mire fogod költeni?
4: Igen, egy nagy bevásárlása.
5: Helyet veszek.
4: Igen. Jól van, köszi.
8: Köszönöm szépen a játékot.
4: Ciao.
5: Hello.
4: Azt minden segít neki. Na. Nem volt egyszerű szülés, de összeraktuk.
5: Megvan, de az egyébként az első kettőnél az szépen teljesen.
4: Igen, ügyes volt. Nem szoktunk ilyen nagyon tudományos alapú kvízkérdéses játékokat kitalálni. Igen, ott voltam ezen az értekezleten?
7: Nem. vagy ha ott voltál, teljesen mindegy, hogy ott vagy-e, vagy sem. Mindig adásban csodálkozol rá, hogy ezt.
5: Az is bajod, ha csak egy szlogent kérünk, most az is bajod, ha intelligens, értelmes, szép játékunk
4: van. Ez igaz, nem lehet mindig mindenne baj.
5: Ez ilyen beigazatok van. Ne legyen már ilyen az élet.
4: Ha túl könnyű, az a bajom, ha túl nehéz, az a bajom, nekem semmi nem jó. Ebben is van, ebben is van.
5: Egyébként most visszahozhatjuk, ha gyorsan kérsz egy tizedik telefonálót, mert az meg nulla szaktudást igénylő játék, és akkor a kettő az pont kihozza egymást nullára.
4: Ja, tényleg, mert hogy van egy konténeres kulcsom. Dobj ide egy kulcsocskát, Anna, akkor még dobjuk.
5: Most telefonáltok. Most!
4: Aki gyors, aki ügyes, aki szerencsés, az kaphat kulcsot. És megvan a dátum, gyerekek, október 9. Anna nem bírja, Anna feladja. Büdös van benne? Tényleg?
7: Hát
4: most mi a baj? A kincsi?
7: A kincsi a büdös.
4: Tényleg?
5: Hát vagy a bableért.
4: Nem, mert a kincsi ez egy dél-koreai savanyúság, káposztából csinálják, ez ennyire durva?
7: Igen, de mi már megszoktuk.
4: Mondom, hogy a halál a belegbe kezdődik, higgyétek el.
6: Hidd el, hogy bármit megengedhetsz magadnak, ez elnyomja a kincsi, ne fog vissza magad.
4: Fermentál dolgokat kell enni, gyerekek, fermentál dolgokat.
7: A kincsi az fermentál?
5: Szeretem a megvilágosodásaidat.
4: Joghurt, kincsi, savanyú káposzta, ilyeneket. A halál a belegbe kezdődik. Ha az rendben van a bélflórád, akkor az még a kedved is jobb.
5: Mester, milyen hosszra biztosan tervez? Két hét?
4: Ezt most sokáig fogom tolni, gyerekek.
5: Ezt most sokáig, jó.
4: Ősszel, ez nagyon fontos.
7: Mikor lesz egy ilyen jó kis roborálás, egy ilyen szénhidrátos, valami, ilyen nagy óriás sütemények, vagy valami
6: fejezet?
4: Mi volt az? Nem én voltam. Te voltál, Anna. Te volt.
6: De, persze.
4: Imádom.
6: Nyugodtan engedem
4: magam. Jó, tehát tulajdonképpen két aspektusom van ebben a műsorban, aki fingik és aki büdös. Köszönöm, én tök hálás vagyok, hogy veletek dolgozhatok.
7: Nem, három. Abszolút... Fingik, büdös és filozofia.
4: Igen, nem köszön senkinek. Paraszt, fingik, büdös, csak magával áll szóba, senkivel nem beszélget. Jó. Szerintem jó a kép. Szerintem jó az irány, amerre megyek. Szerintem ez a jó irány, ez kell rólad, Bali.
7: Hogy én nagyon régen hallottalak téged egy olyan jó recsegőset.
4: Hát ezt most nem hiszem el, leszállt. Ez komolyan. Tényleg, nem akartok rólam lepattanni? Itt van a kulcsos játék. Azért, mert jó dolgokat eszem, ti meg mérgezitek magatokat a teraszon.
6: Jó dolgokat, mi?
4: Azért, mert... Jaj, elnéző. Szóval tényleg, minden egyes cigarettával közelebb kerültek a sírhoz. Én közben a kimcsivel még a 110 életében, mert ott fogok Japánba túrázni, te meg már. Ó, de jól, ne Juliska itt lenne. Szegény Feri, mikor elhamvasztottuk.
5: Emlékszem a temetésére, de szép volt.
4: Hogy sütött a nap? Hogy sütött a nap, érted? Én meg még Tokióba megyek valami 3-es japán körülön.
6: Emlékszem a temetés végén, ettem egy kimcsit.
4: Hát megint kinevettem a kimcsit, hogy ott voltak.
7: Hát mondom, kiég a beled, ne szórakozzám.
4: A halál a belegbe kezdődik. Ha azt rendbe teszed, akkor meg vagy. Kitty, jó reggel, ciao.
9: Jó reggel, sziasztok.
4: Hello Kitty, mi a helyzet?
7: Hello Kitty.
9: Minden oké, most már így beszélek veletek, minden oké.
4: Na. Igen? Mit? Hogy telt eddig a reggeled?
9: Vegyes.
7: Ettél a kimcsit.
9: Rágondoltam a konténerre, mondom, tárcsázok egyet, és fel is vette Anna.
7: Óriási szerencsét, hogy... nagyon sokan jelentkeznek.
4: Igen.
9: Úgyhogy jól telik idáig.
7: Tavaly próbálkoztam,
9: sőt, ott voltam az első sorba, és a mögöttem lévő hölgy nyerte meg a konténert. Igen, ott voltam.
4: Azt a mindenit. Na, hát akkor igen. Talán idén.
9: Nem talán, most lesz, igen.
4: Igen?
9: Október 9-én, igen, enyém lesz, úgyhogy megyek.
4: Ezt kell mantrázni, autó van benne, utazás van benne, tárgynyeremények vannak benne, bővül is még addig a nyeremények listája, úgyhogy sok minden lesz. Jó?
9: Nagyon köszönöm. Mindent köszönöm.
7: De egy szlogen.
4: Van a hangodban valami igazán ijesztő. Mindenki szendermesztő, hogy suttogni kezdesz, és sötétséget abban a színba jönne rám. Valakit bele suttogna hátul a fülembe. Kitty, mondj egy szlogen nekünk, léci.
9: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
4: Ja, milyen foglalkozol, Kitty?
9: Én egy hivatalban vagyok ügykezelő.
7: Ügyet kezel.
4: Lehet, hogy valamilyen call centeres munka jobb lenne neked, így a sóhajtozásaid alapján.
5: És milyen ügyeket kezelsz?
4: Igen.
5: Milyen ügyeket kezdesz?
4: És mi van a másik kezedben, egy womanizer? Vagy egy... Az egyikben a telefon, a másikben egy womanizer. És éppen mit csinálsz, Kitty, ezek a suttogások? Ezek nagyon ilyen erotikus irányban.
9: Ne, örülök örülsz. Neki, hogy ott lehetek, hát, és jó. Hogy elvihetem a konténert, ennyi. Jó. Csak azért, mert reggel mantráztam pont, és az elsőre sikerült ezért, hogy hihetetlen. Ennyi.
4: Jó. Oké, Kitty, akkor találkozunk október 9-én, mondjuk a helyszínt, van kulcsod, aztán meglátjuk, köszönöm. Hogy a szerencse majd mellé szegődik-e, jó?
9: Igen, köszönöm szépen, köszönjük.
4: Oké.
9: Sziasztok.
4: Ciao, hello.
7: A végén próbált minden naturálisabban.
4: Furák ma hallgatóink, nem érzitek? Valami van az erőben.
7: Vagy csak te képzelsz oda egy csomó
4: videót. Vagy csak egy szerda. Nem képzeltem oda semmit, csak vártam, hogy szólnak, hogy gyerek itt megjött, ezt be kell venned. Már 9 óra van. Ezt most megint vedd be, Kitty, és megint telefonálgat össze-vissza. Aranyos volt.
7: Kombuchát ittál, vagy szoktad inni?
4: Nem.
7: Nem? Az kimaradt eddig a repertoárból?
5: Kombucha?
7: Kombucha tea.
4: Nem ülök nem föl kombucha. Ilyen New Age-es dolgokba.
7: Kombucha. Én kombucha.
5: Nem kombucha, kombucha.
4: Kombucha, kombucha mindenféleképp. Nem ittam még meg. Igen, azt mondják, hogy mi van a jóni és lingám vonalunkkal.
5: Hoppá.
7: Hát nekem van jónim, neked van lingámod, úgyhogy...
4: Hát oké, ez van, de hol a masszőr? Miért nem vagyunk már könnyékig valakiben? Azt ígértük a hallgatóinknak, hogy ezen a héten lingam jóni továbbképzés. Nem rajtunk, meg nem velünk, csak hogy bejön valaki, aki elmondja, hogy idegen embereket, nőket, férfiakat így masszíroz. És hogy ez mire jó, mit célt szolgál, hát, hogy találunk valakit. Hol vannak a jóni és lingam masszőreink?
7: Rajta tartom a kezem.
4: Igen? Lesz?
7: Benne van.
4: Benne van?
7: Vagyok nyakig.
4: Megígértük, hogy lesz?
7: Lesz.
4: Van már valaki?
7: Nem, nincs.
4: De a júni nyelvén ez a elfelejtettem. Igen. Júni nyelvén ez a nem foglalkoztam eddig vele. Rajta tartom a kezem, lesz már valaki majd.
7: Ez most teljesen kivett a fejem.
4: Jó, ezzel, hogy van egy ilyen ígéretünk.
7: Igen.
5: Az a büntetést, hogy az elsőt neked kell megcsinálni, Zsülön.
7: Jó, hát figyelj, csere, Zsül. De nézd, milyen elnézően mosolyog.
4: Felmerült, hogy ennek utána járunk, hogy ez mire jó, kik veszik igénybe, és vannak női terapeuták, meg férfiak, bemész, és tök 5000 forintért megmasszírozza a jónidat, meg a lingamodat, de nem a tájföld féles, hanem tudományos alapon, ők ezt csinálják, ebben semmiféle, nem tudom, örömlánykodás nincs, hát ez nem ilyen, hanem ez rendes masszázs alapú jóni és lingam masszázs.
5: Hát plusz mehettek párosan, és megtanuljátok egymáson.
4: Igen, van, aki tanít, van, aki továbbképez, van, ahol a párok mennek, és hát gondoltuk, hogy azért meghívnánk ide valakit, aki ezt elmondja, hogy ez hogy néz ki mégis, kik mennek hozzá, milyen egészségügyi céljai vannak ennek. Ki a fene masszíroz így vadidegen embereket? De mondom, ez nem az, hogy tényleg bemész a Goldfinger, tájföldi, kőványi Goldfinger szalomba, és akkor
7: a hátsóhajtó.
4: 8000 forintért bumbumfinist ígér neked egy Liam nevezett tájföldi nő, hanem hogy rendesen ez a munkájuk, hogy ezt csinálják nőknek és férfiaknak.
7: Kiegészítő kereset. Egyébként nagyon jó oktató videók vannak fent az interneten, csak felhívnám rá a figyelmeteket.
4: Na, de hát akkor először csináljuk meg. Hát figyelj, a párodnak oké, de hogy ez legyen a foglalkozásod, hogy ott jön Pista, 80, nem tudom, 52 éves, hentes, földobja magát oda.
5: És akkor, igen, és mi a bajod az 52 éves hentesekkel?
4: Nincs bajom az 52 éves hentesekkel.
7: Bali, sose tudhatod, hogy merre visz az élet.
4: Igen?
7: Igen. Lehet, hogy lesz egy pont, amikor azt mondod, hogy... Sőt, eljön hozzánk a beszélgetés, és azt mondod, hogy
4: ezt akarom csinálni. Én ezt akarom csinálni. Férfiaknak akarok jóni masszázst csinálni. Na, ez a
7: férfiaknak nőt.
4: Vagy akkor férfiaknak akarok lingám. Ugye a férfiaknak a lingám van. Nektek van a jóni.
7: Nekem van a jóni, neked van a lingámod. Én masszírozom a te... Mi nem masszírozzuk egymásét, de mindegy. Tehát, hogy a nő masszírozza a lingámot, a férfi a jónit. Uh-huh. Általában.
4: Na jó, hát majd jön a masszőr, akkor megkérdezzük.
7: Égnek a füstölők.
4: Ajánlottak valakit Veszprémből, azt ne felejtsük el. Jó?
7: Veszprém, jó.
4: Veszprém, jóni lingám. Jó, ne felejtsük el. Jó, van gyerekek.
7: Olcsóért.
4: Igen, olcsó vasútállomás mögött a kis resti előtt. Igen, Erikától 4000-ért jóni masszás. Az olyan is.
7: Ugyan itt kenyérpirító eladó.
4: Igen. Na jövő mindjárt 4 perc, pontosan 9 óra. Még adunk egy kulcsot, gyerekek. Még egy darab kulcsunk van. Egy rövidre, ha próbálgatjátok hívni a számot, hát ha valakinek összejön. Jó, itt vagyunk mindjárt 4 perc, pontosan 9 óra.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
2: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak és a vakációnak.

0: nekünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
6: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
7: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
8: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
11: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
12: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
15: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
16: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
17: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
16: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
17: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Rádió egy top 50. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Ma is 17 órakor a lemezjátékos

0: hétig. Reklámot hallottak. Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 600 millió forintból újulhat meg Nagy Kanizsa vízhálózata. Zalai cégek is pályázhatnak horvát együttműködésekre. Ma még nyárias meleg lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Újabb vízvezeték cserék kezdődhetnek Nagy Kanizsán. Az önkormányzat kedden nyújtotta be azt a pályázatot, amelynek segítségével mintegy 600 millió forintot fordítanának az előregedett ivóvízhálózat felújítására. A beruházás több nagy kanizsai utcát is érintene, és elsősorban azokat a vezetékszakaszokat cserélnék ki, amelyek állapota miatt rendszeresen előfordulnak meghibásodások. A Kanizsa Médiaház beszámolója szerint a fejlesztés célja a hálózat üzembiztonságának növelése és a gyakori csőtörések megelőzése. Új pályázati lehetőség nyílik a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások számára. A programban összesen 7,5 millió euró uniós támogatással rendelkezésre, közös üzleti fejlesztésekre. Az első felhívásban 3,75 millió euróra lehet pályázni szeptember 24-től. A támogatásból közös termékek és szolgáltatások fejlesztését, a tapasztalatcserét, valamint új piacok elérését segítenék. A részletes feltételeket szeptember 23-án egy pécsi konferencián ismertetik, számolt be róla a ZAOL. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Az ország északi, északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy hideg front érkezik, melynek hatására helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont sok napsütésre számíthatunk. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk nyugaton, északnyugaton számíthatunk hűvösebb időre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB. Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Mai adás, ide valaki előbb felöknek a villamoson, aztán megmasszíroznak, végül elbukod a pénzed. Komplett wellness csoma. Köszönjük szépen. SMS-ben jött, hogy hát itt sok témát érintünk ma reggel is egyébként, igen.
5: Csak és az élvezetet.
4: Csak az élvezet, és 9 óra, 8 perccel már itt is vagyunk, ugye, és több témát megbeszéltünk, átbeszéltünk, és van még egy kulcsos játékunk, úgyhogy lehet itten győzködni Annát, megpróbálni telefonálni, és akkor aki tizedik, meg gyors, meg ügyes, meg szerencsés, az még kap egy kulcsot. Ezért közelítünk ez az október 9-hez, gyerekek. Ez holnap utához, azt hiszem, talán 3 hétre megvagyunk. Péntek az 3 hétre, már megyünk a konténeres játékra, fordulunk rá.
6: Menő!
4: Az nagyon menő.
6: Ajándékok ugye benne, meg benne. Még szaporodik is van, autó van, utazás van, Bosch szerszámkészlet, mindenünk van. Nagyon menő lesz.
5: Utána indulhatunk is.
4: Hova?
6: Ahogy szoktuk.
4: Ki lelettünk szúrva, hogy a múltkor már az utazásra voltunk elfoglalva, nem figyeltünk oda rendesen a konténeres játékra, úgyhogy sehova.
5: Ki szúrt le? Annyira odafigyeltünk arra a játékra, hogy nagyon odafigyeltünk.
4: Néha érdemes befogadni a kritikát szerintem. Elgondolkozni azon, hogy lehet benne.
6: Ebben esetben nem, de van, amikor igen.
4: Az önreflexió egy hasznos tulajdonság szerintem. Van azért igazság abban, amit mondtam. Szerintem ezen érdemes elgondolkodni. Jó, hát minket nem szúr le senki, csak jelezték inkább, jelezték, igen.
5: Bari, ne haragudj, csak nem érdekel.
4: Igen, úgyhogy ez volt, gyerekek. Na, szóval, igen.
6: Még egy igamos kérdés lehet?
4: Még egy milyen?
6: Egy ilyen jón is.
4: Jó, föltesszük majd a csajszínak, hogy a pasiterapeutának, ha jön.
6: Magunknak.
4: Lingam
6: hogy
4: jóni topik.
6: Elmennénk egy ilyen lingam jóni topikra, tanfolyamra.
5: Igen, a 80 rugó egyébként.
6: Azt a kutyafáját, akkor nem megyünk el, akkor nincs kérdés.
4: Nem akarok elmenni.
6: Elmegyünk, akkor téged, Júli, például neked mindegy lenne, hogy nő vagy férfi tanít?
5: Várjál, tehát, hogy én azt tanulom meg, hogy hogyan kell a férfit megmasszírozni. Igen. És hogy nekem mindegy az, hogy egy
6: férfi tanít. Hát, hogyha vegyesen megyünk, megy nő és férfi, nincs egy férfi meg egy női tanító, hanem egy nő vagy egy férfi van.
5: Ja, hát ha már ilyen tanfolyamra megyek, akkor szerintem
6: akkor
5: teljesen
6: mindegy.
4: Hát ebben ez úgy van egyébként, hogy akár a pároddal is elmehetsz, és akkor ott van egy instruktor, vagy egy terapeuta, aki tanít, és ő megmutatja, de hogy te a párodon gyakorolsz. Uh-huh. Na most, ha nincs ott a párod, akkor ott van Lajos. És
6: akkor hát erre akartam
4: Lajos
6: kérdezni.
4: Megérkezik.
6: Igen, de te is ott vagy, a Lajossal azért érdekes, ugye? Tehát Lajos az oktató, oké, ti mint egy pár, Juli és Balázs elmentek. Uh-huh. A verzióban Lajos van ott,
4: nem.
6: B verzióban pedig Katika.
4: A párodban ott. De van olyan, hogy nő tanít nőt, hogy kell férfinek csinálni.
5: Igen.
4: Tehát nő a terapeuta, elmész hozzá, és ő megtanítja neked.
6: Jó, de te is ott vagy, és rajtad mutatják meg, és nem nő tanít, hanem Lajos.
4: Hát, ez így szerintem ebben a formában ritka. Ez ebben a formában ritka.
6: Lajos vezeti a kezed.
5: A nyitott gondolkodás mindenképpen szükséges. Én arra lennék kíváncsi, hogyha nem viszem el a páromat, akkor ezeknek a terapeutáknak mindig van egy ilyen beugrója, aki lehet gyakorolni?
4: Nem.
5: Akkor, de akkor modelleznek valamit?
4: Modelleznek valamit, igen, megmutatja neked. Mm. Lehet akár, nem, tehát nincs ott tényleg egy ilyen ketrecből kiengedett béna. Hozzátok a bénát, és akkor bejön a béna, tudod, és akkor fölül valahol nincs ilyen, hanem hogy különböző eszközökkel, meg tárgyakkal ő megmutatja, hogy ezt valójában hogy kell.
5: Nagyon magabiztosan nyilatkozol erről a dologról, Balázs.
4: Tartok ilyen tanfolyamokat.
5: Akarsz csak mondani. Én már látlak téged egy kőbányai masszázsszalonban.
4: Ott én is látom magam, hogy oktatom a Jóni meg a lingamot, igen.
5: 65 évesen, nagyon megvilágosodom. Szerintem szitárzenére.
4: Igen, egyébként úgy tetszik. Szerintem tök jó, a párok elmennek, hogy hogyan tudnak egymásnak jobb, vagy mélyebb, vagy tartósabb örömet szerezni, és mondjuk így együtt megtanulják, nem? És akkor a nő megtanulja, hogy kell a férfinak csinálni, a férfi a nőnek, és úgy együtt kalandoznak ebben, hogy felnőtt emberekben még van ennyi nyitottság, vagy kíváncsiság, vagy összerezgés, hogy mondjuk nem azt mondják, hogy figyelj nekünk a megoldás, a szakítás, vagy hogy lépjünk félre, hanem valahogy dobjuk föl, és mi lenne, ha megtanulnák egy ilyen masszázs. És akkor elmennek, és mindenki a másik örömének érdekében megtanul egy módszert.
5: És szerinted ilyen tanfolyamokra olyan emberek mennek, akiknek eleve jó a szexuális életük, és ettől még jobb lesz, vagy pocsék, és azt gondolják, hogy ettől
4: halottak, hogy gyakorolnak. Nem tudom, szerintem nem lehet így általánosítani. Ebben van kíváncsiság, ebben van olyan egy nő, ezt egyedül akarja megtanulni, ebben van olyan, akinek kiváló és érdekli őket, és tovább mennek. Tehát, hogy szerintem nincs ebben olyan, hogy még csak eltávolodott, elhidegült, szexuális kapcsolatban megromlott emberek mennek Jóni meg Lingámot tanulni. Nem, szerintem vegyes, mindenki megy.
5: Jó. Gimnáziumi fakultáció? Nem lehet ez feltenni?
4: Talán kicsit korai. Kulcsot, gyerekek, dobunk egy kulcsot?
6: Még egy kulcsot.
4: Annyi fura hallgatónk volt, hogy most már simán lehet, hogy akkor még egy furába beleakadunk. Akkor játsszuk le.
5: Rosszul tudod, Balázs, van, ahol lehet modellt kérni.
4: Van, ahol kérhetsz modellt.
6: Aha, az mekkora, és mi a szakmád? Nem modell vagyok.
5: Milyen modell?
4: És akkor ott bejön egy...
6: Bejön egy csávó, aki...
4: Akin te gyakorolsz.
6: Akin gyakorolsz.
4: Ezért az is egy karrier, nem?
5: Szétnyílik a szalagfüggönybe.
4: Zoli, mit csinálsz? Hát, én most egy masszázszalóban vagyok modell. És mit kell gyakorolnod? Hát, ha valaki kér egy jónit, akkor rajtam megcsinálja. Érted? És jön Lajos egy kis virsli ujjával, és akkor ott elkezd célod megdögögyözni. Te meg modell vagy, hát neked ez bírnod kell, mert rajtad kísérleteznek. Szóval azért vannak álommelók, meg vannak kevésbé álommelók, nem? Hogy is mondjam? Szóval azért ezt nem biztos.
5: Vajon hogy zajlik a felvétel?
4: Kulcs.
5: Milyen elvárásoknak kell megfelelni?
4: Hát ez, azt nem tudom. De ha szereznél már végre egyet, akkor ezeket mind meg tudnánk kérdezni. Jó, ne érezd ezt a pressziónak.
5: Nem,
4: finoman szólunk. Mondjad, Anna, sztoriba vagy?
7: Sztoriboltam Lacival, nem érdekes.
4: Igen, jó, de jó a sztorid?
7: Hát, nagyon.
4: Nem? Laci, rázza a fejét, hogy nagyon, nem annyira.
7: Nem annyira. Én Laci, nem tudtam végigmondani.
4: Láttam, hogy valamiben nagyon vagytok. Kicsit ezért is szóltam közben, hogy kicsi munka nem biztos, hogy ártana nektek. Úgyhogy...
7: Milyen jó kis parfümöd van neked.
4: Kimcsit érzed.
5: Oda kimcsi.
4: Oda kimcsi. Orsi, mi a csak csajok, gyerekek? Mi van?
7: Ez van. Ez
5: ők voltak a
4: legyorsabbak. De mi van? Tényleg, Orsi, szia.
8: Sziasztok, sziasztok. El sem hiszem, itt vagyok.
6: Hát mi se, Orsi. Hát
4: mi se, Orsi. Honnan?
8: Kérlek szépen, én Csobánkán élek a családommal, most pedig úton vagyok a budapesti irodába dolgozni.
5: Mivel foglalkozom?
8: Csak annyira izgultam, hogy itt félreálltam addig, és alig vártam, hogy csörögjetek, könyveléssel foglalkozok, és pénzügyekkel.
6: Milyen vidám.
4: Könyvekkel és pénzügyekkel.
8: Én szeretem a munkámat, és mindig is jóba voltam a számokkal, úgyhogy én nem panaszkodok, én ennek is végeztem, úgyhogy teljesen rendben van, úgy gondolom.
4: Nagyon jó. Jó.
5: Az a jó, hogy tök lelkes hallgatók nyernek kulcsot.
4: Hívhatjuk így is.
8: Igen. Hát nagyon, nagyon örülök.
5: Boldog, tehát akik kijönnek, azok biztos, hogy meg fogják csinálni a sót.
8: Óriási buli lesz, biztosan.
4: Sokszor talán nem ezt a jelzőt használom, de igen, abszolút. Ja, gyors, jó, hogy jó kedves van, tényleg. Mondj egy szlogen nekünk gyorsan.
8: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
4: Ma mindenki fogykos egy kicsit, tényleg, hírés hallgatók. Mi van, Orsi, de ez a jó kedv, vagy ez a tavasz, vagy az ősz, vagy csak úgy, vagy csak jelen
8: lesznek, vagy mindig ilyen. Nem, az izgatottság, meg általában én ilyen vagyok, próbálom így.
5: Hányan dolgoztak abban a könyvelőirodában? Hány kolléganőd van?
8: Nem is tipikus könyvelőiroda ez, hanem én mérnöksrácokkal dolgozok együtt, ők tervezők, és a pénzügyet azt én viszem egyedül.
5: De csípnek téged, nem?
8: Persze. Én nagyon csípek férfiakkal is együtt dolgozni, mert tényleg kedvesek, udvariasak, és egy jó csapat.
5: Jönnek a megfejtések, frontim. Ez gomba.
4: Gombában, frontim,
8: nem sokat találkozok velük, mert csak heti egyszer kell bemennem, a többi a home office, úgyhogy így igazán kibírható.
4: Nagyon jó. Jól van, Orsi, akkor találkozunk 9-én. Egyre jobban félek, milyen tömeg gyűlik majd ott össze. De...
5: Jó kedvű hangos tömeg
4: lesz ez. 9-én mondjuk majd a helyszínt, hogy hol lesz, jó?
8: Jó, rendben, alig várom.
4: Oké.
8: Köszönöm,
4: ciao. Yeah, igen.
5: De most inkább ilyen nyerje meg, mint olyan, aki... Sziasztok.
4: Egyébként ebben tök igazad van.
5: Hello. Nagyon örülök a kulcsnak, igen. Jó volt a próbálkozó.
4: Nagyon szeretem a retro rádiót.
5: Nem
4: a rádió. Igen, ez egyébként tényleg inkább ilyen. Csak a túlvezéreltekben mindig van valami fura egy kicsit,
5: Gábor,
4: nem?
5: Te vagy a kedvencem.
4: Igen. Tervezik az öngyilkosságukat, így az igazi kenyek. Nem, tényleg inkább ilyenek legyenek. Legyen benne lendület, vitalitás, ez jó.
5: Most jött a jó nyomasztásról.
4: Igen, pici oxigén hiánya. Tehát ez rendben van. Tehát ezzel nincsen. Nincsen baj. Jól van. Oké. Tartunk előgurulást.
6: Jó,
4: nagyon jó ötlet. Tehát tartunk előgurulást, és aki rosszul gurul, attól elveszük a kulcsot. Mehet? Lehetünk? Legyünk ilyenek, jó?
5: Szűkítsük a kört, úgyis olyan sokan nyertek.
4: 100-ból egy 50 gurul, és az 50 gurulból minimum 25-től elveszük a kulcsot. Ez lesz az egyik szűkítés.
5: Egy ilyen rajtcél.
4: Igen. Tényleg, rajtcél. Át kell gurulni A-ból B-be. De ők egyébként gurulós esélyesek.
5: Ők mi? Eddig ma, aki volt.
4: Tehát szerintem a Orsi megnyerő, az előző játékos, igen, ők egy Dunaplázától legurulnak a Petőfinik szerintem. De biztos vagyok benne, hogy kell a guruláshoz azért némi baj, nem?
6: Ahhoz, hogy bevállald.
4: Ahhoz, hogy azért így bevállald.
5: Hát igen. Ugye Éva volt az első, Baukó Éva volt az első, aki meghonosította a gurulást.
4: Innen
5: örömében gurulást, igen, úgyhogy ez...
4: Igen. Teszünk majd le valami szőnyeget.
6: Egy vöröset, vörös szőnyeget.
4: És akkor a szőnyegen kell majd gurulni.
5: De egyébként bármi lehet, bukfenc. Cigánykerék, nem?
4: Ne, ez kifejezetten le kell feküdnie, és amikor így legurulsz egy dombról, tudod, így nagyon kell gurulnia. Jó? Tehát hogy ez a lényeg, hogy gurul. De az előgurulás az tetszik. Orsi gurulva jön. Azt írja egy hallgató, Orsi gurulva jön. De úgy érkezik. kutyálomban csak nagy hátra jelentkeznek. Jó, tehát az lenne jó, tényleg gurulna, és így elütni a lábadat, tudod, és így kiütni a lábadat. Óriási esés, és csak gurulna. Ugye itt az Éva gurulása, hát itt van.
5: Hát az csodálatos.
4: Itt, csodálatos. Figyelj, gurult. Gurult, hát, érted?
5: Olyan extázisban volt.
4: Nincs ilyen.
5: Fantasztikus.
4: Senki nem csinált ilyet való világban, hogy gurult a lábaim előtt, de nem miattam, hanem egyszerűen annyira örült.
5: Akkor te voltál, nem a stóbuci?
4: Nem, azt én csináltam, ott állok. Igen.
6: Úristen, hát micsoda extázisban van a nő.
4: Figyelj, nekem kellett 3 másodperc, amíg magamhoz értem, ez a nő tényleg gurul itt előttem, ez nagyon durva, ő gurul, ő bolond. De azt szól jó értelműen, mert én egyébként bírtam.
5: De most
4: de így gurulni tévéműsorban, hogy te megnyertél egy bejutást, vagy egy döntőt, vagy egy elődöntőt, szerintem bevállalós. Azok még jó vévék voltak, de azok voltak a nagy idők.
5: A Baukó Éva bármilyen műsorban megy el, ő ott megcsinálja a showt. Tehát ő nem az, aki ül a sarokban, és hagyja, hogy történjenek vele az események, ő irányít. Úgyhogy szerintem ő egyébként egy jó játékos.
4: Csendben van mostanában, nem? Vagy nem hallok róla? Nem hallok róla olyan nagyon sokat. Nem döntött be műsorokat, hogy mit nyeri. Az utóbbi években nem írta meg, nem spoilerezett.
5: Éva, mi van veled?
4: Mi van veled, Éva? Hol vagy? Alekosszal se vitatkozik már egy kicsit, úgyhogy ez így rendben. Rendben van. Na gyerekek, kínai munkásokat és emeletes ágyakat találtak egy szegedi étteremben.
6: Mi a csoda, mi a baj ezzel? Mi a gond?
4: Kormányhivatal kiszállt, tűzvédelmi előírások, 10 kínai állampolgár találtak a hatóságot Szegeden, a Kék Csillag étteremben tartott, július 29 és 31-ig közötti ellenőrzések során. Ez egyébként azért tegyük hozzá, hogy ez egy étterem. 37 darab emeletes állt az ingatlan korábbi vendégterében.
5: Jó,
6: bezárt étterem.
4: Ez az, igen, ez egy bezárt étterem, ahova bementek a kínaiak, felállították az emeletes ágyakat. A hatóságok az épületet és az ott tartkodó külföldieket is ellenőrizték, és megállapították, hogy a szálláshely üzemeltetése nem alkalmas, kitették önnen a kínaiakat. Tehát bezárt egy étterem. Ők bementek, felállítottak.
5: De nem bementek, meg felállítottak, ne szórak. Mi az, hogy bementek és felállítottak?
6: Bementek és vittek 30 emeletes ágyat.
5: Volt egy tulajdonosa ennek a helységnek, aki fogta és kiadta munkásszállónak. Ennyi.
6: Igen, igen, és mi a baj ezzel?
5: Hát hiszen... semmi.
4: Hát nézzük. Az egy konyha.
6: Volt konyhájuk, tudtak hol főzni.
5: Így van.
6: Igen. Van benne mosdó? Van. Sőt, ha ez egy jó működő étterem volt, akkor ugye van teljes szociális helység, ahol a régen a dolgozók tudtak tusolni, tehát a kínaiak is tudtak tusolni. Na?
5: Üzemeltettek mellett a kínai éttermet?
4: Ez egy jó
5: van ezzel kérdés. Valami problémánk?
6: Nem, de kiszállítást vállaltak.
4: Igen. Az ellenőrzés során megalapították, hogy az érintettek a tartózkodási engedélyükben meghatározottan eltérő helyen és eltérő munkakörben dolgoztak. Ezért eljárást indítottak ellenük. Emeletes ágyakat is találtak az egykör étterembe. Bekempeltek oda, aludtak egy kicsit, és dolgozgattak. Hát nincs ezzel baj.
5: Sok jó ember.
4: Én imádom, végre valami hír a kínaiakról.
5: Valami történik.
4: Végre van egy hír róluk, hogy ők itt vannak. Hát ez... A legnagyobb rejtély, ahogy ők itt élnek közöttünk, ha csak Budapestet nézzük, hát imádom az ő történetüket.
6: Zárt világ.
4: Ez egy zárt világ, gyerekek. Egy zárt világ nem létező kínaiakkal, akik sok-sok tízezren vannak mégis itt.
5: Várandós kínait láttatok már?
4: Én tudok mondani nagyon sok ilyet. Láttál már tankoló kínait? Láttál már várandós kínait?
6: Orvosi rendelőben találkoztál kínaival?
4: Ültél már orvosi rendelőben, volt kínai? Láttál már kínai veszekedőt kínaival?
5: Kínai valahol? Veszekedőt, azt láttam.
4: Igen?
5: Azt láttam.
4: A 10. kerületben valószínűleg arra fel. Ja, hát igen, a kínai negyedben, igen. Terhes kínai.
5: Terhes kínait nem láttam.
4: Jelted. Kínai temetés. Ült már kínai melletted moziba? Mit csinálnak? Hol vannak? Hova tűnne? Hogy rejtőzködnek itt? Imádom. Egy párhuzamos társadalommal élnek itt. Tízezresével.
5: Megvan a saját kerületük és a saját...
4: Nem jönnek ki.
5: ...infrastruktúrájuk erre, de...
6: Vagy te nem mész be?
5: Csak éjszaka.
4: Igen. Vagy te nem mész be már lassan a 10. kerületbe?
5: Hát ott van nekik egy komplett lakóparkuk. Azt tudom, hogy egyébként óriási karaoke bulikat csinálnak. Tehát oda rendszeresen, ahova mi megyünk, azokba az éttermekbe, esténként általában hatalmas nagy bulik vannak.
6: De te
4: nem vagy ott.
5: De lehetnék. Egyébként beengednek. Simán.
4: Aha.
5: Csak még nem keveredtünk.
4: Ez azért a 10. kerületben ez olyan éttermes, és éttermek vannak, ugye különböző kínai éttermek, igen, kínai rendszámok, nagy autók.
5: Óriási autók. Nagyon, de ott nagyon élnek egyébként, és mondom, megvan a kis saját kis közösségük, a saját, vannak orvosaik, van állítólag saját rendőrségük, tehát hogy egyébként ők ott megélik.
6: Mi az, hogy van saját rendőrségük?
4: Hát, ott ül bent a kis csen,
6: hát
4: a rendőrség.
6: Egy országban nem lehet egy külön rendőrség, érted?
4: De érted, volt már a rendőrség. Hallottál már arról, hogy kínai késelt kínai? Láttál bűnügyi műsorban, hírekben, két kínai összeverekedett a Blaruiza téren, tetlegességig fajult? Veszekedés, tartozás, robbantás, alvilági dolgok, semmi. Tehát úgy vannak itt, hogy nincsenek itt. Ez nagyon érdekes dolog egyébként.
6: Lehet, hogy mindannyian egy étteremben laknak. Nem lehet, hogy ők...
4: És közben élnek, dolgoznak, áruforgalmat bonyolítanak, de csomó mindent csinálnak, de effektíve úgy élnek közöttük egy párhuzamos társadalom, hogy láthatatlanok, gyerekek, láthatatlanok.
7: Múltkor beszéltünk erről, és van egy nagyon kedvenc kis kínai büfém. És megkérdeztem tőle, képzeld el.
5: Hogy szaporodtok? Hogy
7: nem, hogy azt megkérdeztem, hogy ha meghal valaki, mondom, aki Magyarországon él és kínai, mondta, hogy igen, akkor mondom, mi történik, mert nem látunk kínai sírokat, és mondta, hogy megmondom.
4: Mondta, tojás 3500.
7: Ez van, Anna, cipősze anyu lesz közben, mehet, az van, hogy elhamvasztják őket, és hazaviszik Kínába. Hát hamvasztják, azt nem lát, elhamvasztják őket.
5: Saját hamvasztójukon.
7: Nem. És elviszik őket Kínába, hazaviszik őket, ott
4: nincs kínai temetése.
7: Ezért nincsen. De ezért nincsen.
4: Tehát az elmúlt 15 évben hallottál azt, hogy a rendőrség bement a lakásba, ahol egy kínai gyilkosság történt, az elkövető kínai testvér féltékenységbe bonyolódott a húgával, és leszúrta a bátyját. Nem találsz ilyen híreket.
7: Szerintem nagyon belül tartják ezeket az infókat.
4: Tehát
7: szerintem.
4: Van egy külön rendőrségük, egy pici kínai belrendőrség, a 10. kerületemből egy iroda, ahol van egy kínai tábla, és ott elindul a kínai rendőrség, és nyomoz a kínai ügyekére.
7: A Jegenye utcai őrs.
5: Tessék, 2004-es cikk, beismerő vallomást tett a rendőrségen az a kínai férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy a múlt héten két kínai társával is végzett a József.
4: Oké, 2004-ben véletlen hiba volt a Mátrixban, és felbukkant egy kínai, aki csinált valamit. De nem nagyon hallasz erről.
6: Jó, egy hallgatónk jelentette, hogy minden szombaton horgászik egy kínai a Tisza parton. Oké, még egy.
4: Igen, Na, még ketten megvannak. De nagyon érdekes, tök érdekes világ lehet, hogy mennyire zárt társadalomban élnek. Azt nem tudom, hogy mennyire párhuzamos társadalom, de valószínűleg azért nem nagyon asszimilálódnak, és milyen keveset tudunk róluk.
7: Nagyon fegyelmezettek,
4: semmi nem kerül ki. Nem. Nincs balhé, nincs féltékenykedés, nincs válás, nincs verekedés, nincs rablás, gyilkosság.
6: Hát
4: semmit
6: van,
4: nem
6: csak nem tudunk róla.
4: De hogy nem kerül ki?
6: Igen, hogy marad ez belül, ez a nagy kérdés.
4: Megy a magyarországi rendőrség, vagy a budapesti rendőrség, és, de oda nem megy be a sajtó, azt nem írják meg. 7. kerületben valaki megszúr valakit, aztán leolvasod a hírekbe, hogy 7. kerületben késes támadás történt. De azért, ha itt tölt több 10 000 kínai, én nem tudom elképzelni, hogy ne legyen. Semmi nem megy ki. Semmi nem jut ki.
5: Van egy nagyon jó sorozat, vagy volt egy nagyon jó sorozat a Spektrumon, az volt a címe, hogy a Tabu. Emlékeztek rá, vagy láttatok belőle? És annak volt egy külön része, ami az itt élő kínaiakról szólt. Tehát kifejezetten erről, hogy ők hova járnak, hol szórakoznak, hol temetkeznek például, úgyhogy ott azokból azért egy csomó mindent meg lehet tudni.
4: Nem látsz nagyon kínai lányokat kijönni matróz blúzba iskolával. Nem látsz hétvégén buliban
5: nem,
4: kínaiakat.
5: Nem.
4: Oké, most egy-egy nemzetközi iskola környékén igen.
5: Nemzetközi iskola, nem.
4: Látsz kínaiakat iskolában?
5: Persze, az én lányomnak például volt legalább egy-kettő ilyen osztálytárs.
4: Nem lehet, hogy csak szorosra húzták a Tófiát?
7: Nem.
4: Egyébként Katinak hívták, csak annyira meghúzta az anya Tófiát, hogy ő lett egy kis csien, tudod?
7: Karinának is kettő osztálytársa volt ő.
4: Na jó, akkor már az iskolában láthatjuk őket egyszer-egyszer. Na de hétvégén az éjszakában az ezresével kéne jönniük, jelen lenniük, hogy szórakoznak, esznek, isznak otthon. Nincsenek nagyon kínaiak az éjszakában.
5: Hát a saját helyeiken buliznak, de azért nem akarnak velünk vegyülni. Nem vagyunk mi
7: szárt
5: jó.
7: A világ, megbecsülik de magukat, itt szépen beilleszkednek, csöndbe vannak, teszik a dolgukat, nem akarnak fókuszba kerülni, valami ilyesmi.
4: Annyira érdekes, hogy élnek, nem? Igen. Ahhoz képest, hogy milyen nagy számban vannak itt. Igen. Ahhoz képest, mennyire zárt és kevés információ jut ki? Tehát, hogy vigyáznak erre, vagy magukra, vagy mennyire zártan élnek közben?
5: Számomra az a félelmetes, hogy több ezer kilométert elutaznak valahonnan, átjönnek Magyarországra, csinálnak egy vállalkozást, és kurvaszót nem beszélnek magyarul.
4: És tökéletesen lehozzák.
5: És lehozzák. Nyilván megvannak az ügyvédjeik, van erre egy teljes
7: fiatalok már beszélnek.
5: De úgy üzemeltetnek boltokat, éttermeket, mindenféle ízékkereskedelmet, hogy rohadt szót nem beszélnek magyarul.
4: Azért egy negyedéves áfabevallásnál azért ott vakarod a fejed, igen. Nem? Hogy miért társasági adót be kell fizetned, azért elbogarászol egy ideig a NAV oldalán, mire azt megtalálod, hogy egy büdös szót nem beszélsz magyarul.
7: Tehát akik már itt születnek, azok jól beszélnek magyarul. Tehát a fiatalok már beszélnek. Karinának a két kínai osztálytársa nagyon-nagyon jól beszélt magyarul. Ők fordítottak a szülőknek egyébként, hogy mi zajlik szülői értekezleten. Ők nem beszélnek, egy szót nem beszélt, se apuka, se anyuka. Így
4: az
7: van.
4: Kemény. Tényleg nagyon érdekes.
5: Ildikó néni most azt mondja, hogy nagyon jól tanulok, és nagyon
4: beszélek. Ildikó néni azt mondja, hogy fordítva van az osztályzás, az egyes, az ötös, az ötös, az egyes, úgyhogy ne izguljál anyag.
7: Semmi szabad megnézni a kréta bejegyzéseket.
4: Igen.
7: Nehogy felmenj.
4: Most megint megdicsért, hogy nagyon jó tanuló vagyok. Éppen ezt mondja, hát azt mondasz, amit akarsz, nem? Na jövő mindjárt. 2 perc, pontosan 9:30, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanata, jó?
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
9: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
10: És én, hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
3: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Betakarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 ezer forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Anya, kapar a torkom!
8: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
9: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
12: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
13: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
12: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
14: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és

0: Nagykun is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Csütörtökön nyitja évadát a Jazz Zene Klub. Mosogatógép gyulladt ki Semjén házán. Ma még nyárias meleg lesz, csütörtökön hideg front érkezik. Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Új évaddal folytatódik a Nagykanizsai Jazz Zene Klub program sorozata. Az évadnyitót szeptember 18-án rendezik meg. A klub a helyi jazzkedvelők rendszeres találkozóhelye, ahol koncertekkel és zenei beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy a műfaj ismert előadói mellett új zenészeknek és formációknak is bemutatkozási lehetőséget adjanak. A Jazz Zene Klub évek óta fontos szerepet tölt be Nagykanizsa kulturális életében. Programjai pedig nem csak a jazz rajongóit, hanem a műfajjal most ismerkedő közönséget is megszólítják. Az évadnyitó részleteiről a szervezők közösségi felületein lehet tájékozódni, írja a Kanizsa Info. Kigyulladt egy mosogatógép egy semjénházi családi ház konyhájában. A lakók a tűzoltók kiérkezése előtt áramtalanították az ingatlant, majd eloltották a tüzet. A letenyei hivatásos tűzoltók ezután átvizsgálták és átszellőztették a füsttel telítődött épületet. A lángok nem terjedtek át más helyiségekre. Személyi sérülés nem történt. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, elektromos készülékeknél a meghibásodás vagy a túlmelegedés tüzet okozhat, ezért fontos a berendezések rendszeres ellenőrzése és a biztonságos használata, közölte a Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal,

0: hangszerekkel, billentyűs hangszerekkel, kortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Az ország északi, északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy hideg front érkezik, melynek hatására helyenként kisebb esős zápor is kialakulhat. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont sok napsütésre számíthatunk. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk nyugaton, északnyugaton számíthatunk hűvösebb időre.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió
4: E! Vagyunk is már is, jövünk a nap legjobb pillanataival. Kidobtak egy 4-es 6-os villamosból zavartan viselkedő BKK ellenőr egy nőt, ugye kidobott. Erről kezdtünk beszélgetni. Itt én azért a nő mellé álltam az elején, aztán közben jöttek az infók, amit én egyébként cikkben nem találtam meg, de írtak hallgatók, hogy ugye a nő leköpte az ellenőrt. És akkor itt azért egy kicsit változott az én véleményemet is, de én ezt először ugye nem tudtam. Állítólag arcon köpte, írták a hallgatók, cikkekben ezt nem találtuk meg. Mit csinál az ellenőr? Jó-e az, hogy ki tudja dobni? Lerángatta a földre, kidobta. Erről beszélgettünk. Ez egyre többször történik meg sajnos, hogy ilyen emberek kerülnek, vagy ilyen emberek utaznak villamoson. És kaszinók nyeremények jött szóba korán reggel, egy krupié is betelefonált, hogy csalnak-e a kaszinók.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen!
4: Az egész helyzet tök hülye, mert egyébként igen, ő közfeladott lát el, de mi van a kezében? Mit tud csinálni? Rángatni, kiabálni, megállítani, elédállni, de semmit nem csinálhat veled. Tehát ő nem intézkedhet veled szemben, ha neked nincs egyed, akkor sem. Tehát van valaki, aki elkéri egyedet úgy, hogy semmiféle felhatalmazása nincs arra, hogy téged megrángasson, megfogjon, földre lökjön, leszedjen a villamosról. Nem is nyúlhat hozzád, neki elvileg ugye rendőrt kell hívni. Ezért tök beteg az egész rendszer.
5: Most már nem kell jegyet venni, ugye tudok pittyegni, mobiltelefonnal tudok fizetni, igen, meg bankkártyával tudok fizetni, tehát a rendszer elméletileg már készen áll erre.
4: Igen, jó kérdés, mert ugye mit tudsz csinálni, mindenkinél telefon, azonnal előkerültek a telefonok, elkezdik fölvenni. Onnantól kezdve az eset dokumentálva van, ledobod a földre, és utána a földön végighúzva lerángatod a villamosról, ez szerintem nem fér bele.
6: Igen,
4: ez nem fér bele, mert látszik, hogy a nő az már fekszik a földön, és úgy húzza le, végig le a villamoson, a padlón, majd dobja ki a földre, megy el a villamos. És hagyja ott. Hát azért, na, de nem a vadnyugaton vagyunk, érted?
6: Oké, de közben meg rohadtul fel vagy fáborodva, hogyha felszállsz egy villamosra vagy egy metróra, hogy ott ül mellette egy ember, aki mellé nem lehet leülni, aki után, hogyha leülsz, akkor koszos lesz a ruhád, vagy bármi mást összeszedsz. Tehát, hogy azért, na... igen, tehát hogy itt egy csomóan írják, hogy igaza volt, meg valamikor lemegy a ledöny, így járt az utas, jól tette. Tehát,
4: aha, hogy, buszsofőr vagyok, itt háború van, gyerekek, higgyétek el, Kaller versus utas, sofőr versus utas, tehát hogy tényleg háború van. A megvásárolt bérletemért viszont én biztonságba akarok utazni.
5: Így van.
4: Ti nem látjátok, hogy milyen egy 4-es 6-oson. Retkes, büdös, undorító, agresszív egyedekkel terrorizálják az embereket. Na. Üdvözlöm az intézkedést.
5: És ki szívja meg az, aki egyébként megveszi a bérletet vagy a jegyet. Tehát a gyerekek, az nonsense, hogy azon háborog valaki, hogy vásárolsz egy szolgáltatást, és abban van egy ellenőrzés. Mert maga az ellenőr léte ebben az országban az azonnal kiveri mindenkinél a biztosítékot. Miért háborogsz? Van bérleted? Mutasd föl, meg fogja, igen, köszönni az ellenőr, és viszontlátásra. Érted? Tehát, hogy van egy ilyen alapvetően rossz beidegződés magával a rendszerrel szemben, hogy van ellenőr egy buszon, és látod, a rendesen utazók pedig itt vannak az SMS-ek tömkelegével, most majd kikérik maguknak azt, hogy ő egyébként megvesz egy bérletet, vagy megvesz egy jegyet, és ganéba, mocsokba, szarba kell büdös emberek között utazni.
4: Amiket nekünk buszsofőrök írnak, hogy milyen inzultusok érik őket naponta utasoktól,
7: de
4: hát az sem normális
7: ezek? Milyen
4: helyzet.
7: Milyen emberek ezek? Tömegközlekedek. Milyen emberek ezek, akik ezt csinálják? Tehát velük nem tudsz értelmesen beszélni. Ugyanakkor egy busznyi, egy villamosnyi ember szenved hátrányt miatta, mert azt mondod, hogy ő nem száll le. Uram, legyen szívesen, nem szállok, és akkor mi van, és akkor addig ott ül 140 ember, mert áll a... Tehát itt azért ezt is mérlegelni kell. Én értem, hogy nincs hozzá joga, meg nem vezetheti le, de nem fizetett, mocskos, büdös, olyan ruhában van, ami nem való tömegközlekedésre. Tehát vannak szabályok, tessék betartani őket.
4: Na töké, ebben is töké igazatok van. Abszolút adom.
6: A blitzelés, mint olyan, az valahogy egy ilyen, a magyar fejekben ez egy ilyen huncut kategória.
5: Igen, az olyan tök normális.
6: Tehát igen, tehát egy kicsit
5: ugye?
6: Szembe megyek a rendszerrel, blitzelek, na most jól megkárosítom. Tehát valahogy nincsen rossz érzésed attól, hogy blitzelsz.
4: Nem, én medzik úton sem fizetek, úgyhogy én csöndben vagyok. Nem mesél, nem mondhatom.
5: Na, a blitzel, jó, kivesztek a kocsit. Bulgár.
4: Nem ítéletem el a blitzelőket, de ebben is igazad van,
6: igen. Nem lopsz el semmit se a boltból, de felszállsz jegy nélkül a villamosra, és még egy kicsit így ki is húzod magad, hogy na, én most huncut voltam.
4: Attila írja, sofőrként szólok, hogy addig nem megyünk tovább, amíg a blitzelő fent van. Néhány másodperc alatt az emberek ledobják, mert mindenki időben akar eljutni
7: ezt a célja. Ezt mondtam, hogy egy komplett járat, így van, nagyon helyes, szépen össze kell fogni, azt mondja, légy szíves, szálljál le, mert nem tudom miatt tovább menni. Így van. Ja, egyébként nem is 10 000 forint a havi bérlet, tehát szorozzátok le, légy szíves, benzinárba, és annyit utazol vele, amennyit akarsz.
4: Meggyőztetek, átálltam, rendben van.
6: Te is ledobnál.
4: Fújjon a férgesebb.
5: Itt van, tessék, az én barátom nyerte az 1,2 milliárdot, teljesen valós, azóta kb. Csak nyaral.
6: De tényleg igaz?
4: 1,2 milliárdot.
5: Igen.
4: Van valaki, akinek a barátja azt megnyerte. Mi a játék? Tehát azt tudjuk, hogy ez rulett, vagy félkarú, vagy blackjack, tehát mind csinálta meg ezt a lóvét?
5: Kérlek szépen, ez egy Dream Drop nevezetű játék. Nemzetközi jackpotok közé tartozik, úgy működnek, hogy az összes kontinensen több száz országban játszanak, majd az összegyűlő nyeremény bárhol, bármelyik játékosnál leesett.
4: Aha!
5: A tehát, legnépszerűbb...
4: Menő, akkor bejött neki ez a Dream játék. Drop, jött be neki, aha.
6: És figyeljetek, ha mi elmegyünk, és én feldobom az összes pénzt egy számra, és megnyerem, mondjuk,
5: hogy nem nyersz.
4: Tehát földobod, igen, nem. De mondjuk igen, tessék.
6: Egyébként meggyőződésem, hogy aki az életben szerencsés, én.
4: Igen. Az láttam az a Bariról készült hoteles képeket. Ha ezt hívott szerencsének,
5: elég
4: akkor...
5: Bátor.
4: Igen. Jó, hívhatjuk ezt szerencsének a tűzfalat.
6: Az a szerencsejátékban nem szerencsés, de hogyha mondjuk elmegyünk egy ilyen estére, és én feldobok egy számra egy pénzt, és mondjuk megnyerem a 20 milliót, akkor azt nekünk kifizetik?
7: Hát persze.
4: Ki? Szerintem ki? Pláne hát nekünk. Persze. Igen, tehát azért abból lenne ügy, ha nem fizetnék ki.
7: Ott álljunk!
4: Persze, de miért ne fizetnék?
5: Nagyon
4: ha megnyered,
5: kérlek, hogy ne adjátok Julinak a izét a vouchert, jó?
7: Nálam van az hamar lepörök, ha számra játszol.
5: Igen, meg van világosodva, az egészet így egy számra föl.
7: Mondjuk az bátor dolog, azért ott a nagy a szorzó. Ott a nagy a szorzó.
4: Ha 20 milliót nyersz, azt még tovább viszed, vagy azt elhoznád?
6: Elhoznám.
8: Halló?
4: Hello, Krisztián, ciao, jó reggelt, itt vagyunk.
8: Sziasztok.
4: Hello. Krupiékként dolgoztál, ez rendes élő kaszinó, nem gépi kaszinó? Tehát...
8: Nem, élő kaszinó volt, és volt egy kollégám, aki mesélte, hogy fiatal Sebestyén Balázsi szeretett játszani.
5: De elárult én az
4: nem,
5: előbb.
4: Én nem igen, mondok nem. Kamu történeteket, amik nem igazak. Így van, én Szentendrére jártam, ő ott volt?
8: Igen, Szentendrére, igen.
5: Jó, és az igaz, hogy a pókerasztalról árva húgyoztak le a haverja ívó?
8: Ilyet nem hallottam.
4: Igen, ezt nem emlékszem, hogy mindig nagyon szóról jöttem ki a kaszinóból, de másnap mindig visszamentem.
8: Az újabb nyereség. Azt mondta, egyszerű játékot játszottál, csak kolonokat, vagy piros-feketéztél.
4: Borzasztóan primitíven benyomtuk, persze, rulettesztünk leginkább, igen. Figyelj, és na, akkor oké, tehát mi van a kaszinó oldaláról? Tehát, hogy van-e bármilyen buherálás, macera, megbütkölés?
8: Élő játékban én nem gondolnám, de gépi rulettnél sokszor ott látszódik egyébként, hogy a levegő megfújja a golyót, ha éppen jó helyre esne.
4: Figyelj, és te egyébként krupiéként tudnál csalni? Tehát lenne rá lehetőséged, ha mondjuk a kaszinó engedi?
8: Én erről nagyon sokat néztem videókat egyébként, hogy ez létezik-e, hogy ki tud szériát pörgetni, krupié vagy számot. De én ebben nem hiszek egyébként, mert a roulette keréken ugye vannak ilyen, ami ledobja a golyót, és az ugye mindegyik máshogy áll, és az golyó erősségtől a roulette kereket is ugye mindig egyszer egyik irányba forgat, az egyszer a másik irányba, én abban nem hiszek, aha, hogy a számot a szériát.
4: És mágnes alulról, tehát hogyha nem is a krupié keze, de valamilyen technikai segítség?
8: Azt nem gondolnám.
4: Nem nézzél be az asztal alá, hogy valami nagyon sugárzó.
8: Nem néztem az asztal alá, de egyébként ezt volt egy bizottság, aki ezt ellenőrizte időközönként az asztalokat.
4: Ja, meg, hát aki jött a bizottság, az nagyon
8: megjutott. Volt olyan, hogyha a krupié mondjuk rossz golyót adott, és kilőtte a golyót, akkor utána egy be kell tartani egy gépbe a golyót, hogy esetleg nincs a buherával a golyó, vagy ilyesmi.
4: Ja, mert neked ott van lehetőséged golyót cserélni. Aha. Te magyar kaszinóban dolgoztál, vagy külföldön?
8: Magyar kaszinóban, de most voltam Nászuton, és Vegasban voltunk éppen.
4: Azt a mindenségét. Kérdezik, hogy amikor megfújja a golyót, akkor nem feltűnő a kompresszor beregése?
6: Egy lombfúval.
4: Igen, egy lombfúval, hogy idékezik az asztal alatt, és megfújja a golyót, az nem feltűnő?
8: Hát de, és az a legdurvább egyébként, hogy a nagy függők mindig mondják, hogy csalás, de ugyanúgy visszajárnak.
4: Sok életet láttál elúszni, meg sok pénzt a szemed előtt?
8: Sokat, sokat.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
4: Na.
5: Na de na.
4: Na de na.
6: Há jó van, na.
5: Vége a szerdának.
4: Vége a szerdának, és egy naphallgatóját még hívunk, a fölveszi, aztán megyünk. És eltelt szeptemberből lassan egy újabb hét, gyerekek. Szeptember közepén vagyunk. Most fordultunk rá szeptemberre.
5: Jaj, ne is mondd.
9: Balázsék.
6: Ó, de jó.
4: Ó, na várjál, dobunk egy...
6: Tapsot?
4: Balázsék vagyunk, így van. Így van. És
9: sziasztok.
4: Mi hogy hívnak téged? Csak nézzem, hogy mit írtál.
9: Mladen.
4: Aha. Na jó, nevedem, azt írtam nekünk, hogy a kaszinóban nyerni lehetne, akkor Vegas úgy nézze ki, mint kondoros. Jó duma volt, igen, ezt szerettük, korán reggel küldted. Nekünk hol hallgatsz minket?
9: Pesten, Budapesten.
4: Pesten. Van egy ajándékcsomagot, küldjük neked, jó?
9: Köszönöm szépen. Köszi.
5: Kedves egészségedre, hello.
4: Ciao, ciao.
9: Sziasztok.
4: Ciao, gyerekek. Mi pedig akkor?
5: Kiszabadulunk a nagyvilágra, elmegyünk edzeni.
4: Egy jó edzés, tisztől én is odavágok. Hú, most olyan nagyon szétedzem magam. Elhatároztam, most jó bekajáltam, most jönnek
5: az
4: a társak.
5: Babok.
4: Most gyerekek, tisztől olyat odavágunk, neked milyen nap van ma? Mit csinálsz?
5: Nekem nagyon szép szerda, hát vál.
4: Hátvál.
5: Egyszer meglátszik.
4: Ez a beszéd.
6: Én ma boxolni még.
4: Arccal a vas felé, igen? Szülőértekez lehet, hogy mit hívsz boxnak? Hova mész? Rendes boxedzés?
6: Rendes, igen.
4: Igen, ez a fellángolás, ami egy hét múlva már fogócska lesz valahol a Marcibányi téren megint?
6: Nem, ez most... nem igaz, ezt csinálom én.
4: Igen?
6: Igen.
4: Na, újra most megint?
6: Újra most megint.
4: Na, az mit jelent? Hány edzés most?
6: Heti kettő.
4: Na,
5: jó. Szépen lassan.
6: És a többit meg otthon.
4: Árnyékbox a híradóval? Vagy?
5: Nem, híróval.
6: A kis párnával.
4: Jó van, boxoljál akkor egyet. Jövünk holnap, puszi mindenkinek, sziasztok!
3: Na, ennyi!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kulcs?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
6: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most lennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kerti gép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
9: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
10: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
11: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
12: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékes net vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre ípekkel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván. Minden pillanat számít.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
15: Szeptember 19-én Nagykanizsán az egészségtudatosságé a főszerep, hiszen az Erzsébet térre érkezik a Richter Egészségváros, ahol egész nap ingyenes szűrések, tanácsadások és családi programok várják az érdeklődőket. A résztvevők nem csak saját egészségükért tehetnek, de a nagykanizsai Kanizsai Dorottya kórházat is támogathatják. Minden aktivitás 500 forinttal növeli a Richter által felajánlott 3,5 millió forintos adományt. Találkozzunk szeptember 19-én az Erzsébet téren.
16: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
17: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is.
16: De jó neked. Mi a titkod?
17: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
16: Sedacor Forte.
17: És a koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
19: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
20: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
19: Alfa.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
3: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A stúdiót átvettem Balázséktól, én Györke Attila vagyok. Holnap egy hideg front veszi át majd a napsütéstől az országot. Jön majd egy kis borulás a következő napokban, meg felhős napos idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Nagyon szépen köszönjük. Aki már készíti a telefonját játékügyében, annak súgnék. A rádió egy konténer kapcsán kérnék 10 percet, és szólni fogok, amikor telefonálni kell. Addig is jó munkát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

egyértelműen, de tuti biztos, hogy van benne autó, értékes szerszámgépcsomag, nyaralás, és a játékainkban ma is kulcsot lehet nyerni a Rádió 1 konténerhez. Október elején valaki ki fogja nyitni, és elvisz belőle mindent. A forró drótunk 23 111 111, a 10

Sziasztok, Krisztián vagyok, és én is nyertem egy kulcsot a Rádió egy konténerhez. Rádió egy, csak igazi mai slágermegy.

0: egy csak igazi mai sláger megy. Az előbb felsoroltam, hogy mi minden található a rádió egy konténerben, hogy miket lehet belőle elvinni. Hamarosan fel is soroltatom a 10. telefonálóval. Halló!
1: Halló! Szia, Szabó Berendi Andi vagyok Náraiból.
0: Andi, szia!
1: Szia!
0: Azért csörögtél, mert?
1: Mert a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hanyadikként bejelentkezni hozzám?
1: 10.
0: Sikerült! 10.
1: Akkor mondom is a szlogent. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes a szlogen. Jókor, jó időben telefonáltál.
1: Nem hát hiszem el.
0: Persze, hogy kapsz egy kulcsot a rádió vagy konténerhez.
1: Jaj, köszönöm.
0: Fel tudod sorolni, mi minden van a konténerben?
1: Elektromos autó, az biztos. 1 millió forint értékben Bosch szerszám készlet. Van benne a Kolping Hotelbe családi belépő.
0: Nyaralás?
1: Nyaralás, igen. Ennyit tudok most így hirtelmamba.
0: És ennyit is árultunk el egyelőre. A többi meglepetés, de fogsz neki örülni, ha te nyitod.
1: Jaj, de jó. Köszi.
0: Gratulálok! Hello!
1: Köszönöm. Szia!
0: Ez a játék egész nap zajlik itt a Rádió 1-en. A következő órában is lehet nyerni a Rádió 1 konténerhez egy kulcsot.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Betakarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benu appban.
8: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
9: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
8: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
9: Jobb, ha felkészül.
10: Nagyon féltelek.
9: Ne lassíts!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
9: Ez még nem a harc vége. Csupán.
8: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfield darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a Szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Fever Dream, Amerika friss popstárjától, Alex Warrentől. Ez is egy újabb rádióbarát popzene. A dal középpontjában pedig a feleségével való első találkozása áll. Elmesélte Alex Warren, hogy amikor megismerte őt, olyan erős volt a hatás, mintha hirtelen kikapcsolták volna a magányát. Úgyhogy ez a találkozás szinte sokkoló élményként.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Igazán változatosan a következő zenei órában is, hogy jó hangulatú legyen a közös munka. A nagy Rádió Egyes klasszikusok közül ezt biztosan játszom majd. Lesz itt pop dance és egy kis varázslattal. És klubhimnusszal indulunk, az idei nyári bulikat többek között ez a dal is felpörgette, az Out of My Head.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak és a vakációnak.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
2: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bártiautó.hu oldalon.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód. Talk show. Zene. Közélet. Még több izgalom. Még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
5: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Csak igazi mai sláger megy, jó munkát, jó utat ezekkel a zenékkel. Jöttek üzenetek, és Halitól tudtam meg, hogy az M5-ösön Kiskunszállásnál melóznak az úton a Budapest felé haladó oldalon, emiatt 2 kilométeres a sor. Sanyitól tudom, hogy ugyanez a helyzet az M7-esen, Kápolnásnyék környékén dolgoznak a Balcsi felé haladva, és itt is nagyjából 2 kilométeres a dugó.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. A kinti napsütés szépen hozza azt a nyár hangulatot, amit ez a zene sugároz, amit indítottam. Holnap napközben viszont nyugat felől érkezik majd a borulás.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen. Tényleg egyébként a rádió egy konténerben még egy kis nyarat bepakolhattunk volna. Mindegy, így is szép ajándékok vannak benne. Egy-két dal múlva lehet is értük játszani. Addig zenélek.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és csak annyit mondok, a játék indul. Várunk egy picit. Halló?
1: Szia, Marian vagyok, konténeres játékra
0: jelentkezik. Azt a mindenit, Marian.
1: Igen.
0: Te voltál a leggyorsabb, első vagy.
1: Komolyan.
0: Marian?
1: Nem, de igen.
0: Pedig hát készültél mindennel, ugye? Tudod a Rádió 1 szlogenjét is?
1: Igen. Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.
0: És micsoda szomorúság van a hangodban?
1: Hát igen.
0: Jó, már nagyon...
1: Már 700-szor hittem.
0: Mennyiszer? 700?
1: 700-szor hittem benneteket, igen.
0: Na hát leszel még tizedik, én érzem. Drukkolok, jó?
1: Jó, köszönöm.
0: És megyek tovább, számadom tovább a hallgatókat, nem sokára visszatérek a tizedik telefonálóval. A Rádió 1 konténer nyereményeiről pedig most jönnek az információk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemellcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benu app nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benu appban.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Smegday burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igen, csak igazi mai sláger megy. A rádió egy konténer arra vár, hogy egy hallgatón kinyissa az ajtaját és elvigyen belőle minden nyereményt, amit belepakoltunk. A szerszámgép csomagot, az autót, a nyaralást és még további meglepetést, ami benne lapul. Szinte minden órában esélyt adunk a rádió egy konténer kinyitásához azzal, hogy egy kulcsot adunk a 10. telefonálónak rádió egy szlogenért cserébe. Halló!
1: Halló, szia, Dani vagyok.
0: Honnan hívtál, Danikám?
1: Kiskunfélegyházáról.
0: Így munkaidőben. Mit dolgozol?
1: Hát lehet egy kicsit megosztó ez a munka, de sírköves vagyok.
0: Azt is meg kell csinálnia valakinek, és örülök, hogy a Rádió Egyet hallgatjátok ti is. És a sírkövesek ilyen mázlisták?
1: Hát én nem tudom, már ugye műhelyben mindig szól a rádió. Bevallom, ez az első próbálkozásom.
0: És olyan mázlista vagy? Hogy hát bejutottál tizediknek?
1: Azt a mindenit.
0: Dani, told nekem a szlogent!
1: Hát nagyon örülök neki. Rádió 1, csak igazi mai sláger.
0: Ó, oh,

0: Rádió csak igazi mai sláger.
1: Igen, hát nem tudod, ezzel van a probléma.
0: Basszus.
1: Hát igen. Csak azok a Rádió 1 hallgatók járulhatnak a Rádió 1 konténer elé, akik álmukból felkeltve is tudják. Halló!
2: Szia, Tamás vagyok, és a játékra jelentkezni.
1: Tamás, na figyelj rám.
2: Igen.
1: Tudod a Rádió 1 szlogenjét?
2: Hogyne. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Na így tökéletes, Tamás! Te vagy a nyertes ebben az órában.
2: Ah, nagyon király, köszönöm szépen.
1: Nem nyertél volna, ha nem rontják el előtted a szlogent.
2: Úristen, azt a mekkora mázlim van.
1: Úgyhogy a mázlisták közül is mázlistább vagy, így járulsz oda a Rádió 1 konténer elé a nyitónapon október 9-én, és meglátjuk, hogy a te kulcsod nyitja el majd. Hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, délután is lehet velünk játszani az igazi mai sláger.

0: reggel.
1: Az újdonság Regán Lilitől, aki például Jennifer Lopez előtt is melegítette már a közönséget, és többször mesélte már, a J-Lo-s fellépése után elsírta magát a boldogságtól. Lilitől ez a Heal Me!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na hát ilyen szuper jó zenék hallhatóak majd a Daily Mixben is. Azonnal kezdünk Taylor Swift-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És hát én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
5: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipapos vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
8: Roppanós, szentesi, zamatos, szentesi, vagány, szentesi, vagány.
9: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
12: Felejtsd el az üzemanyag költséget. Akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
13: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: Hány óra?
15: Hajnal 2.
14: Megint nem alszol?
15: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
14: Próbáld ki te is a Sedakurt.
16: A Sedakur Forte három gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
14: Alszol.
16: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben.
18: Volkswagen.
19: Spirit Auto. Zalaegerszeg, Bozsoki utca 1/D.
7: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
0: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
7: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
0: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
4: Rádió
0: egy. Indul a Rádió egy Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy hölgyeim és uraim, ez itt egy jó szerda, és szerdán is természetesen Daily Mix. És hát még egy picit, van az a nyár, amire évekkel később úgy emlékszünk, mintha minden egy kicsit szebb, könnyebb és izgalmasabb lett volna. Louis és David Puentes új darab pontosan ezt az érzést próbálja visszahozni. A Golden Summer egyébként július 24-én jelent meg, és a cím Louis számára személyes jelentéssel is bír. Az énekesnő saját úgynevezett Golden korszakához nyúlt vissza, ahhoz a nyárhoz, amikor igazán beindult a karrierje, jöttek a nagy színpadok, és hirtelen elkezdett körülötte felgyorsulni minden. Az új dal ötlete tulajdonképpen az, hogy mi lenne, ha újra átélhetnénk életünk egyik legjobb nyarát, csak ezúttal még nagyobban. A dalhoz Louis David Puentes állt össze, aki a német elektronikus zene egyik legsikeresebb producere és DJ-je, több mint 400 millió streamel mögötte, dolgozott és remixelt olyan nemzetközi előadóknak is, mint Post Malone, Tiesto vagy Rita Ora. Louis David Puentes, Golden Summer.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát, mit csináljunk? Ilyen gyorsan megy az idő. Eddig még előttünk volt a Rádió egy születésnapi fesztivál, és most utánunk van a Rádió egy születésnapi fesztivál, ahol nem más, mint Sam Feld is velünk bulizolt, illetve mi buliztunk vele egy fantasztikus szettel, egy fantasztikus vizuállal érkezett, úgyhogy fantasztikus élményt adott nekünk, és ezzel az élménnyel megyünk tovább most, mert hogy most ő érkezik, mégpedig Rosalinnel közös dala, ami nem a tökéletes életről szól, hanem a saját utunk megtalálásáról, arról, hogy hiába vannak sebek, hibák, nehézségek, attól még mehetünk tovább, és lehetünk szabadok. Na hát akkor felidézzük a fantasztikus Budapest parki pillanatokat. Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine.

time. Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és One Republic Counting Stars 2013 maradta ki az együttes ezt a dalt. Kis hián Beyoncé dala lett egyébként, ráadásul Ryan Tedder éppen Beyoncé-ra várva kezdte el írni. 2012 nyarán ugyanis Hamptonsban dolgozott, méghozzá abban a házban, amelyet akkor Jay-Z és Beyoncé bérelt. Elvileg megfogadta, hogy a One Republic

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Tiesto új fejezetet nyit a pályafutásában. A holland világsztár bejelentette, hogy egy új trance hangzású albumon dolgozik, amelyen részben visszatér a karrierje kezdetét meghatározó stílushoz. Elmondása szerint újra inspirálni kezdte a trance zene, és ezt szeretné a friss dalokban is megmutatni. A közelgő lemez egyik első ízelítője a Don't Lose Your Head, amely Olivia Sebastianelli közreműködésével készült, és Tiesto szerint kifejezetten erős trance hatások jellemzik. A rajongók már az EDC Las Vegas Fesztiválon is hallhattak belőle részleteket. A visszatérés jelei már hónapok óta láthatók. Tavaly újra elővette legendás 1999-es logóját, trendsettet játszott a kaliforniai Dream State Fesztiválon, idén pedig 8 év után ismét önálló londoni koncertet ad, amely teljes egészében erre a hangzásvilágra épül. Hát sok szerencsét neki ehhez, bár mondjuk szerintem a szaktudása az igencsak megvan hozzá. Tiesto, Leila!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Szeptember 19-én Nagykanizsán az egészségtudatosságé a főszerep, hiszen az Erzsébet térre érkezik a Richter Egészségváros, ahol egész nap ingyenes szűrések, tanácsadások és családi programok várják az érdeklődőket. A résztvevők nem csak saját egészségükért tehetnek, de a nagykanizsai Kanizsai Dorottya kórházat is támogathatják. Minden aktivitás 500 forinttal növeli a Richter által felajánlott 3,5 millió forintos adományt. Találkozzunk szeptember 19-én az Erzsébet téren.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedakurt.
7: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
7: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 95.6

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Alex Warren érkezik, és a Fever Dream. Na de ha azt mondom, hogy Alex Warren, akkor mindenkinek az Ordinary című dal jut eszébe, és az, hogy vajon képes lesz Alex Warren ezt überelni, hát képes egyébként, mert hogy úgy döntött, hogy inkább megelőzi a kommentelőket, amikor 2026 februárjában elkezdte beharangozni ezt a Fever Dream című dalt, kirakott egy videót, amelyben feleségével, Cover Anonnal hallgatják a Fever Dream-et, és ezt írta hozzá, Alex Warren soha többé nem fog olyan jó dalt írni, mint az Ordinary. A módszer működött, még a megjelenés előtt néhány hét alatt több mint 100 millió megtekintést hoztak a dalhoz kapcsolódó tízerek, zeneileg pedig arénákra szabott popdal készült, lütető zongora, erős dobok és az a fajta refrén, amit már eleve több 10 000 emberre terveztek. Alex Warren,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és jöjjön egy igazi nyári klubkedvenc. Alex Kenji tavaly augusztusban jelentette meg a Bambole című felvételt, amelyben a Funky House és a mediterrán hangulat találkozik egy lendületes, tánctérre csábító groove-val. Az olasz DJ és producer neve régóta ismert az elektronikus zene világában, a Bambole pedig tökéletesen hozza azt a naplement és tengerparti életérzést, amitől az embernek azonnal kedve támad mozogni. Hát mozogjunk, Alex Kenji, Bambole!

31 éves, és ha visszanéz az elmúlt néhány hónapra, unatkozni egészen biztosan nem volt ideje. Kezdjük rögtön a magánélettel, az énekesnő és Callum Turner brit színész május 31-én összeházasodott egy csendes ceremónia keretein belül, aztán utána egy háromnapos olasz lazit tartottak, mégpedig Palermo környékén. Azért a zenét sem hanyagolta, Dua Lipának májusban jelent meg Live from Mexico című lemeze, aztán közben a következő korszak is formálódik, idén Daniel Harla közösen kiadta a Too Hard című számot, és újra stúdióba vonult, vagyis már készülnek azok a dalok, amelyekből várhatóan Dua Lipa következő nagylemeze is megszületik. Hát ezt aztán

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, two steps to the level. Az igazi zenei változás.

0: közlekedési információk.
1: Rádió egy csak igazi, ma is láger megy, egy jó szerda, egy jó közlekedés, hát az ugye mindig jó, és a közlekedési információkat a Kanizsa Taxitól kapjuk. Varga László itt ma velünk a vonalban. Szia, mi újság Nagy Kanizsán?
2: Szia, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. A Sugár úton tovább folytatódik az útburkolat javítása, teljes utcád mellett a város központján lehet találkozni kisebb útfelbontásokkal, és a város központján a járdákat is aszfaltozzák, ez miatt torlódásra kell számolni. A Magyarúti körforgalomnál, a 7-es számú főúton, valamint a Husztitéri körforgalomnál és a Kórházúti körforgalomnál időszakonként torlódnak a gépjárművek. A városban a fényjelzőkészülékek működnek, balesetről nincs információ. Mindenkinek szép napot, jó utat és balesetmentes vezetést kívánok a Kanizsa Taxin.
1: Köszönjük szépen a közlekedési információkat a Kanizsa Taxinak. Rádió egy csak igazi, ma is láger megy. Hát jöjjék David Guetta, One Republic, az mindig jó. I don't wanna wait. Let's make tonight.

Rádió egy Csaki igazi mai sláger megy. Na most érkezzen Shakira és a nigériai Afrofusion előadó Burna Boy, akik felelősek a 2026-os észak-amerikai FIFA világbajnokság hivatalos daláért. Shakira számára ez különlegesen fontos mérföldkő, hiszen ez már a negyedik alkalom, hogy világbajnoki himnuszhoz adja a hangját. A felvétel különlegessége, hogy 5 különböző nyelven, angolul, spanyolul, olaszul, franciául és japánul szólal meg, miközben az afrobeat, a reggaeton, a dance pop és a világzene elemeit ötvözi. A szöveg több futballlegendának is emléket állít, köztük Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Mohamed Salah előtt tisztelet. De még mielőtt itt bárki előtt tisztelegne, annyit mondok, találkozunk holnap is, ugyanitt ugyanekkor én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig Shakira, Burna Boy és a Dai Dai.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: interjú egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió egy konténert.
1: Ez az, megvan a kulcs a Rádió egy konténerhez.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 6 perccel járunk 2 után, én Györke Attila vagyok. Ha majd indítom a Rádió Egy konténerjátékot, akkor csak az anyós ülésről szabad játszani vezetés közben, jó? Mert itt csúnya balesetek vannak, és nem szeretném, hogyha a Rádió Egy hallgatók megsérülnének. Józsi írta, hogy Vácnál a határban, a 2-es főúton 3 autó karambolozott a 38-as kilométernél. Gabó pedig a 21-es főúton látta Pásztón, hogy lerobbant egy autó a 27-es kilométernél, úgyhogy tessék rá vigyázni, főleg, hogy emiatt egy sávot nem használható.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Játszom a józanéket, és közben olvastam, a holnapi front nyugat felől érkezik, tehát a Tiszán túlon még lesz egy szép napos csütörtök. Mindenütt másút közepesen, illetve erősen felhős lesz az ég.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: konténer. Készüljön! Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt a Rádió Egyen. Csak itt a Rádió Egyen.
1: Sziasztok, Gábor vagyok. Nekem már van kulcsom a Rádió Egy konténerhez.

0: zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádió egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
1: Ez a Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na folytatódjon a Rádió 1 konténerjáték. Mostantól lehet hozzám jelentkezni. Minden vonalunk szabad. 20-as, 311, 111 a forrodrót. Aki tizedikként elér, tudja a Rádió 1 szlogenjét. Esélyt kap, hogy elvigyen egy konténernyi nyereményt a Rádió 1-től. Halló!
1: Szia, Beatrix vagyok.
0: Beatrix!
1: Nagyon szeretnék nyerni, és hozzátok olyan nehéz bekerülni, szerintem a pápát előbb lehet elérni, mint titeket.
0: Itt Atis pápa. Aki azt mondja, hogy még csak az első lettél.
1: Hogy legyek a tizedik. Olyan nehéz tényleg felhívni titeket.
0: Hát lehetsz tizedik, de akkor nagyon gyorsan kell most felhívni újra.
1: Jól van, oké. Okay,
0: de nagyon szurkolok neked, legyen meg az
1: köszi.
0: A kulcs, jó?
1: Oké, okay, köszi.
0: Szóval tudod, mindent tudsz, minden tudod, hogy mi van a konténerben.
1: Azt is tudom.
0: Szeretnéd kinyitni?
1: Igen, nagyon jó. Szeretném.
0: Na, hát akkor nagyon ügyes legyél, jó?
1: Jól van, köszi a ti is, szép napot.
0: Veszem tovább a hívásokat, mindjárt visszatérek a tizedik telefonálóval.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van. Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
0: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Betakarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
7: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
8: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
10: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a karfiol darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Énekeltük magunkat? Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát akkor játszunk. A Rádió 1 konténer nyertese ugye az lehet, aki megszerzi a nyerő kulcsot hozzá a játékainkban. Hát kívánom a legjobbat annak, aki most érkezik, mert nyerhet akár egy autót, egy nyaralást, értékes szerszámgépcsomagot, és még mindig van meglepetés a Rádió 1 konténerben. Háló!
1: Szia, szia!
0: Hello, mély hangú barátom, szia! Hát micsoda mély hangod van?
1: Hát, pedig amúgy nincsen.
0: Ütős volt a beköszönésed. Hogy szólíthatlak?
1: Én Dani vagyok, szia!
0: Autóval?
1: Igen, taxis vagyok.
0: El ne dobd a kormányt, mert hogy tizedik lettél! Majdnem mondtál egy csúnyát! Majdnem mondtál egy csúnyát!
1: Majdnem, amúgy.
0: Mondd inkább, a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, igazi mai sláger megy. Várjál már, úristen, csak a rendőr meglátott.
0: Mi történt a játékosaimmal? Valaki javítsa meg őket. Nem nyithatja ki a Rádió 1 konténert az, aki nem tudja a Rádió 1 szlogenjét. Nem baj, valaki örülni fog ennek a kulcsnak. Rádió 1, tessék!
2: Halló, Regi vagyok.
0: Te nem taxis vagy?
2: Nem.
0: Mivel foglalkozol?
2: Én most még otthon vagyok a gyerekekkel.
0: Aztán mi lesz?
2: Remélem, hogy lesz egy kis vállalkozásom, amivel most már ilyen gyerekcipőbe elindultam, és nagyon gondolkozom benne, hogy hogy lehetne belőle nagyot készíteni.
0: Jaj, de jó, ez nagyon jól hangzik. A kis vállalkozásodban is, viszont mindig a Rádió 1-et kell hallgatnod, jó?
2: Ez biztos, hogy így lesz.
0: Legyen ez a deal, és mondd nekem a Rádió 1 szlogenjét, kérlek.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
0: Tökéletesen tudtad, tiéd a nyeremény! Mert hogy előtted valaki rontotta a szlogent.
2: Komolyan? Nem
0: a
2: is
0: taxis.
2: Jézusom,
0: a taxis rontotta a szlogent.
2: Úristen, van egy kulcsom.
0: Meglátta egy rendőr. Azt mondta legalábbis. Úgyhogy tiéd a kulcs a Rádió 1 konténerhez.
2: Azt a mindenit, nagyon örülök.
0: A következő órában is játszunk itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió egy konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.
1: Sziasztok! Enike vagyok Egerből, és már van kulcsom a Rádió egy konténerhez.

0: Ez a Rádió 1, és a vidám szerdai munkanap folytatódik. A következő zenei órát Camrad indítja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak és a vakációnak vége.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
3: Mi a panasza?
4: Doktor, rémálmaim vannak, beázik a tető, a szél megbontja, a jég megtöri.
3: Tetőszorongás, van gyógymód.
4: Orvosság?
3: Lejjer tetőcserép.
4: Cserép?
3: Betonból. Fagyálló, vízzáró, 50 év garancia házon, garázson. Aj, álmodni sem lehet jobbat.
4: Lejjer beton tetőcserép, mindenek felett.
5: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés. A külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik, gazdag csokolád és ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
10: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
13: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: csak igazi mai sláger megy, és a zenélés közben tudok az időjárásról olyan röviden mesélni, mintha egy applikáció lennék. Holnap front érkezik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazó.

olyanok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Forrodrót 20-as 311-111. Halló!
1: Sziasztok, Eszter vagyok. Csak hallottam és hittalak.
0: Igen? Mit hallottál, Eszter?
1: Na, hát hogy van nyereményjáték, nem tudom. És olyan cuki folytatok, hogy mondom, megpróbálom.
0: Aha, Rádió 1 szlogenjét tudod?
1: Rádió 1, csak a mai sláger megy. Na!
0: Nem jól tudod?
1: Várjál, még egyszer próbálom.
0: Várok.
1: Itt van a Rádió 1, csak a mai sláger megy.
0: Nem megy ez? Nem szoktad hallgatni a Rádió 1-et?
1: Most kapcsoltam be,
0: hát ez az.
1: Mert keveset vagyok itthon.
0: Vinnéd a Rádió 1 hallgatók elől a nyereményt, úgyhogy nem is tudod a szlogent?
1: Hát én nem tudom, várjál. Rádió 1, csak a mai sláger megy.
0: Nem vagy igazi Rádió 1 hallgató. Az lennél, akkor tudnád a szlogent.
1: Rádió 1, csak a mai sláger megy.
0: És ez így megy az idők végezetéig. Nem megy ez sajnos, ebből nem lesz Rádió 1 konténer neked.
1: Miért nem? Pedig át
0: hát nem tudod a szlogent. Legegyszerűbb dolog lenne a világon. Meg is sértődött. Hölgyeim és uraim, csak az nyerhet a Rádió 1-től egy konténernyi nyereményt, aki pontosan tudja a Rádió 1 szlogenjét, aki mindig hallgat minket, és tudja egyébként, hogy mikor indul a játék. Eddig még nem indult, úgyhogy tessék fülelni.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na mutassuk meg, drága Rádió 1-esek, hogy ér el engem tizedikként az, aki pontosan tudja a Rádió 1 szlogenjét, mert szeretné megnyerni magának a Rádió 1 konténert. A játékot elindítom! A forró drótunk 20-as 311-111, ezt kell hívni. A Rádió 1 konténert, aki kinyitja majd, elvihet belőle nagyon-nagyon sok ajándékot, amit csak azért nem sorolok fel most, mert az információk között mindent részletesen megmutatok. Jó? És amíg jönnek a hívások, zenélgetek, nem sokára érkezik majd Hypaton és az Out of My Head.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
0: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: hatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó leszúj, kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük játék. Hát kérem szépen, drága Rádió 1-esek, a Rádió 1 konténerben autó, nyaralás, 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, van még benne meglepetés, és most szépen komótosan felvettem a telefonokat az előző zeneszámok alatt. Mindenkivel próbáltam picit beszélgetni, sokan elmondták, hogy nagyon szeretnék megnyerni a Rádió 1 konténert. Rengetegen voltak, akik mondták, hogy tavaly nem sikerült elérni, szóval nagy szó, hogy idén végre felvettem nekik is a telefont, és ezt abszolút így gondolom én is. 9 ember után viszont megígértem, hogy adásba kapcsolom a 10. telefonálót. Halló!
1: Szia, Tisani vagyok, Kulcsért jelentkezem.
0: Szia! Mi a neved?
1: Zsani.
0: Honnan csörögtél be, Zsani?
1: Pomázról.
0: Pomázról jött a 10. telefonáló!
1: Úristen, komolyan!
0: Igen!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Azt a mindenit!
1: Jó, úristen! Köszönöm.
0: Az óramázlistája, aki most kapott egy kulcsot a rádió.

0: mert hogy Lói saját aranykorszakára utal. Nyár volt ugyanis, amikor berobbant egy Gold című dallal, és ez elhozta neki a nagy színpadokat, valamint azt az érzést, hogy most már bármi megtörténhet. A Golden Summer tulajdonképpen ennek az érzésnek a visszahozása.
1: Hey Hungary, it's Lói.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Én mondtam, hogy ez egy jó zene. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban továbbra is Györki Attila, a következő zenei óráért még én felelek. 5 órától aztán Rádió 1 Live Mix, 2 órás lesz ma is, Juhász Gergő mellé Antonio áll majd zenélni. Én pedig ilyen zenékkel készülök, mint a Bambalé, hamarosan indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal. Tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1-en. 4 perccel 4 után közlekedési infók. Nagyon sok baleset történt Budapesten, nem győztem összeszedni őket a Viberekből, az SMS-ekből. Az Egér úton például, az autópálya felett az 1-es főút felé haladva írt a Z. A Rákóczi úton is baleset volt az Infoparknál, és azok lassulhatnak mögötte, akik Pest felé haladnának, írt a Su. És Újpesten volt még baleset a Nádor utcában, a Vécsei Károly utcai kereszteződésnél. Küldte Norbi.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ez pedig egy olyan zene, amit most indítok, amit autós barátaim nagyon fognak szeretni.

fog. Idén ősszel kiderül. Az biztos, hogy most egy kulcsot szerezhet meg valaki a rádió egy konténerhez. A forradrótunk 20-as 311-111, a 10. telefonáló nyer.

0: Rádi vagy, csak igazi mai sláger vagy. Na most már mindenki arra kíváncsi, hogy ebben az órában ki a tizedik telefonáló. Kizenélgettem magam, egymás után vettem fel a telefonokat, 9 emberrel beszéltem, hát ők nem örültek, hogy lecsusszantak a Rádió egy konténer kulcsáról, mert ők is szeretnék elvinni az autót, ők is mennének nyaralni, nekik is jó lenne az értékes szerszámgépcsomag, és megnéznék, hogy mit rejt még a Rádió egy konténer. Na, rányomok az egyik vonalra, ki érkezik most? Halló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, mi a neved?
1: Melinda vagyok.
0: Melinda, honnan hívtál?
1: Debrecenből.
0: Debrecenből jön a tizedik telefonáló!
1: Úristen, már nagyon régóta próbálom.
0: Akkor toljad nekem a szlogent.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Nyertél egy kulcsot a Rádió egy konténerhez!
1: Úristen, nagyon örülök!
0: Gratulálok!
1: Köszönöm!
0: El nem tudod képzelni, mekkora mázlista vagy.
1: Köszönöm szépen!
0: Látom
1: örülök.
0: A Vibereket, az SMS-eket, volt, aki írta, itt van előttem Tamás, panaszkodik, hogy másfél hete ki se csöng neki a telefon.
1: Hát igen, tényleg nagyon nehéz, de nagyon örülök.
0: És senki ne adja fel, ezt üzenem a többieknek. Lesz még játék a mai nap folyamán, több is Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak és a vakációnak.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
2: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
3: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
5: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
6: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
7: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékes net vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván. Minden pillanat számít.
8: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
10: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
11: A Protexin kell.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik, gazdag csokoládé és ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
14: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
15: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1, 16 óra 38 perc, közlekedési hírek. Tamás küldött egy infót Székesfehérvárról, a határban a 62-esen aszfaltoznak a 42-es kilométernél, és oda-vissza torlódnak az autók. Korábban szóltak, ugye, hogy Budapesten baleset volt a Rákóczi úton, de aki Pest felé megy az infóparttól, még mindig számítson lassulásra. Újpesten a Nádor utcában is volt egy baleset a Vécsei Károly utcai kereszteződésnél. Jó utat mindenkinek, kitartás! Most már csak percek kérdése, és pontosan 5-től Live Mix, Juhász Gerivel és Antónióval.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert nád udvari.
4: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
5: Robbanós, szenteség!
6: Zamatos,
5: szenteség!
6: Vagány,
5: szenteség, vagány!
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
10: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
11: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu/partnerünk oldalon.
12: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
14: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió!

0: Pontosan délután 5 óra van, egészséget rohant.
1: És erre még rá is kellett visszenteni. Úgyhogy ez biztos így van.
0: A pillanatban, ahogy benyomtam a mikrofonokat. Hello mindenkinek, indul a Rádió egy Live Mix Summer Edition. 2 órán át Antonio elemezjátszói mögött. Kezdjük is el.
1: Bele is csapuk a közepére. Wonderful Live, hogy halljátok, csodálatos nap. Kisütött a nap, itt vagyunk Juhász Gerivel. Mixelünk nektek. Ez a Rádió egy, írjatok SMS-t, írjátok meg, hol hallgattok minket, és írjatok közlekedési infót.
0: Rádió egy Live Mix Summer Edition 2 órában.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 2 órán át Antonio a lemezjátszói mögött totál élőben, és milyen zseniális új zenét gurított be nekünk Calvin Harris 2026 év végén, ez volt a Satisfy, úristen de jó!
1: Imádom, imádom, már nem is tudom, pár héttel ezelőtt hoztam el a délután Live Mixben, és játszottam, akkor már Gergő felkapta rá a fejét. Szerintem Calvin Harris egy igazán zseniális producer.
0: Abszolút, egy közlekedési info. Baleset Budapesten történt a Váci út külső szakaszán az M0-ás felé, és ez az egyetlen baleset, amiről eddig hírt kaptam, reméljük, hogy így is marad. Jó utat! Hello Geri, hello Anti, ez egy üzenet, eddig zseni a mai mix, max hangerő megy nálam, szép napot mindenkinek, üdv Dávid. Dávid, 18 perce kezdtük még csak, úgyhogy van még hát a bő másfél óra, és ez is zseni lesz, megnyugtatok
1: szokták
0: mindenkit.
1: Szokták mondani, hogy van még ott, ahonnan ez jött, igaz? Don't leave me, ez így is van, maradjatok velünk, hallgassatok minket, ez a Rádió 1, X-en térkezik, itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Antonio! Antonio! A házigazda Juhász Geri!

0: is Accent, and you're listening to Radio 1.
1: Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Radio 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Antonio. A házigazda Juhász Geri.

0: Ez volt a Volcano on a Dream, Blondie is adott rá egy új kabátot. A Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Továbbra is két órában Antonio a lemezjátszóknál, rengeteg az üzenet. A legjobb dalokra értem ide, jó a műsor, üzeni Rami.
1: Jó, hogy ide értél, tudod, nem késik, nem múlik.
0: Igen, aztán ezt figyeljétek. Sziasztok, annyira jó a mix, hogy Antonióra szeretnék szavazni a Rádió Egy DJ szavazáson. Üdvözletes, Zsófi.
1: Jó, köszönjük, majd lesz.
0: Még ez sem indult a Rádió Egy DJ szavazás, de Antonio már kapott egy szavazatot.
1: Lehet, hogy te már hamarabb tudsz valamiről.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Hidratációs szünetet tartunk, iszunk egy csomó vizet Antónióval, ti is tegyétek ezt, mert gyakorlatilag nyári meleg van ma, aztán pedig jövünk vissza, és egy órán át itt vagyunk még veletek élőben.
1: Lecseréljük a hütőfolyadékot, aztán megérkezünk újra az igazi mai slágerekkel.
0: Folytatjuk rögtön.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új Kupla Raval elektromos személyautót?

0: számgép csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió egy, igazi mai sláger meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
6: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
10: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
11: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most lennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
12: Kulcs, telefon, cipő, hol a... Háj!
13: Jó, most már jöhet a nap.
14: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
15: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
17: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
18: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a FrontPro-t most akciósan az állateledelboltokban és online, mert a FrontPro védelem.
19: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
20: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
21: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
22: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni.
21: Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
22: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
21: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
23: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
24: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
2: Reklámot hallottak.
25: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ezt hallottok, sőt, ezt az élőadást tudjátok nézni és a rádió egy TikTok csatornáján, valamint a YouTube-on. Mellette még mindig Antonio a lemezjátszói mögött, továbbra is nyári időszámításban vagyunk. Hello, Anti, még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, Rádió Egyesek, napsütéses délután, szia Geri. Én is útjára is engedtem. Már is Taylor Swift szól alattunk. Írjatok nekünk közlekedési infót, Geri nagyon szeretné olvasni, hogy merre jártok, mit láttok, mi van a magyar utakon. Mi pedig rádiózunk tovább.

0: információk jönnek nagyon röviden. Egy SMS, szia Geri, baleset történt Budapesten, Soroksáron, a Grassalkovics út végén, az Úcsai úti felüljáró előtt. A rendőrök már helyszínelnek, emiatt lassú haladásra számítson mindenki, aki arra utazik. Antónió zseniális, a mix, csak így tovább, üdvözlettel, Vénorbi.
1: Van még ott valami.
0: Gergő. Egy like jel, azt like nem tudom, hogy kell kimondani. Köszi, Norbi.
1: Köszönjük.
0: És egy motoros balesetezett az M70-es autópályán, az M7-es felé a 15-ös kilométernél mind a két forgalmi sávot lezárták, csak a leálló sávon lehet haladni, az M7-es felé, emiatt tehát nagy dugó van az M70-esen. Mindenkinek jó utat!
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Rengeteg az üzenet, sziasztok, nagyon jó látni titeket, nagyon jó, hogy ilyen pörgés van délután is, mint 9-től a World is My Radio Show-ban. Sok ilyen műsor, még üdvözlettel, Roland.
1: Nagyon köszönjük, Roland. Mi pedig egy nagy ölelést küldünk nektek, vagyis hát ölejétek át magatokat. Érkezik Kamrád, itt a Rádió 1-en, hallgassatok minket!
0: Kamrád, hug yourself! Ez itt a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Summer Edition szeptember közepén is nyári időszámításban 2 órában, és egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék most nektek mondani. Direkt tartok egy kis szünetet, de tényleg figyeljetek, ha szeretnétek nyerni egy vadi új elektromos autót, akkor mindenképpen hallgassatok minket este 7 után is, hiszen egy vadi új Cupra Raval már biztosan van a Rádió 1 konténerben, amihez 2 kulcsot is kaphatok tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban. Sziasztok, ez egy üzenet, nagyon jó a műsor és istenék a zenék, én Tarpán hallgatlak titeket, számomra itthon egyértelműen Antonio a number one. Üdvözlöm,
1: is szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Geri, egy kulcsot elvehetek tőled.
0: Hát erőszakon. Ha 10-ként hívsz fel, nem, ha 10-ként hívsz fel, akkor adok egyet.
1: Jó.
0: Egy tasnét. Jó?
1: játszatok.
0: Így van. 7 és 8 között 2 játék is lesz a Rádió 1 kívánság műsorban. Elmegyünk inni megint egy csomó szűrt vizet, hidratáljatok ti is, aztán pedig jövünk vissza.
1: Hozom nektek Hypatont, itt leszünk veletek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem, füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék, Mastercard.
5: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a 2 fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
7: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Carfio darabja csak 599 forint, a 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 kilométer tisztán elektromos, és akár 1040 kilométer kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Reklámot hallottak.
11: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Szeptember 19-én Nagykanizsán az egészségtudatosságé a főszerep, hiszen az Erzsébet térre érkezik a Richter Egészségváros, ahol egész nap ingyenes szűrések, tanácsadások és családi programok várják az érdeklődőket. A résztvevők nem csak saját egészségükért tehetnek, de a nagykanizsai Kanizsai Dorottya kórházat is támogathatják. Minden aktivitás 500 forinttal növeli a Richter által felajánlott 3,5 millió forintos adományt. Találkozzunk szeptember 19-én az Erzsébet téren.
13: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Hungarocell.hu.
14: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6 millió 990 ezer forinttól. További részletek márka kereskedésünkben.
15: Volkswagen.
16: Spirit Auto. Zalaegerszeg, Bozsoki utca 1/D.
17: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
18: Mit látsz, Anna?
19: Az, ami a te gyomrodba lehet. Hát én nem szeretnék most a gyomrod lenni. Érek,
18: az izom csak a úgy nő, ha megkapját.
19: A barackon át minden a méz, paradicsomos bab, a kimcsi.
18: Kimcsi. Ez kemény lesz.
20: Vegyes tüzelésük állhat. Ebbe beboríthatsz mindent.
18: Ez kemény lesz. Tisztőr mell és karnap van, úgyhogy be kell tölteni mindent, mert ma odavágunk.
21: Mester, hát, milyen hosszra tervez?
18: Ezt most sokáig fogom
21: ezt
18: tolni,
21: gyerekek. Ezt
18: most sokáig, jó. Mi volt ez? Nem én voltam. Te voltál, Anna? Te voltál?
19: De, persze.
18: Imádom.
19: Nyugodtan engedem magam.
18: Két aspektusa van ebben a műsorban, aki fingik és aki büdös. Köszönöm, én tök hálás vagyok, hogy veletek dolgozhatok. Paraszt, fingik, büdös, csak magával áll szóba, senkivel nem beszélget. Szerintem jó a kép.
17: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.

0: illegál. Milyen jó dalcím, Riva Star és egy újdonság a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ami két órás, és amit tudtok nézni is a hivatalos TikTok csatornánkon, valamint az applikációnkban és a YouTube-on is, és hát nagyon sokan vagytok velünk online. Hello Geri és Anti, mit lobogtattatok nemrég a TikTok live-ban? Kifúrja az oldalunkat a kíváncsiság? Kérdezi Zsófi. Zsófi, a kutyakaki zacsika! Tehát nálam itt van egy 3 méteres kutyakaki zacsi, ez az én drága süsükémé. Antonio megmutatta, hogy ő miért használ.
1: Ilyen egy jó kutyás, mindig van nála zacskó.
0: Így van. Hogyha ti is kutyát sétáltatnátok holnap, úgy készüljetek, 30 fok lesz, úgyhogy nyári ruhában menjetek kutyát sétáltatni, jó?
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Na, Anti, van még jó 10 percünk, menjünk tovább.
1: Figyeljétek a kezemet, abrakadabra csalók, érkezik Lady Gaga itt a Rádió 1-en.

0: Vadonatúj dala a Fire, Antonio ezzel zárt ma a Rádió 1-en, ennyi volt mára a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Nagyon szuper a műsor, a World Is My Radio Show DJ nagyon sokat segítettek nekem a műsorokban az elmúlt 3 évben, írja nekünk valaki név nélkül SMS-ben, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük, és itt vagy, és hallgatsz minket.
0: Így van, nem is gondolnátok, hogy milyen jól esik, itt vagyunk, fogjuk a kezet továbbra is. Fiúk, ezért a mai mixért megérdemeltek egy kis kaját, most lett kész nálunk a vacsi, rakott kell.
1: Jaj, te jó,
0: vigyek
1: a
0: egy kicsit,
1: a
0: kérdezi Anita. Anita, ne egy kicsit, nem sokat. Én is nagyon-nagyon szeretem. Úristen! Antikám, nagy pacsi, zseni volt.
1: Köszönöm. Szombaton találkozunk újra itt a World Is My Radio Show-ban.
0: Így van, Antonio 11-től szombaton a lemezjátszók mögött a World Is My Radio Show-ban is. Kamrád, Be Mine, hamarosan ezt szólnálunk. És jönnek a játékok, a beígért játékok, kulcsokért a Rádió 1 konténerhez. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
6: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
7: Telefon.
8: Kávé.
7: Reggeli.
8: Kávé.
7: Munka.
8: Kávé.
7: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
8: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
9: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
12: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
13: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
14: Van. Minden pillanat számít.
15: Van, van, van. Van.
4: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Szeptember 19-én Nagykanizsán az egészségtudatosságé a főszerep, hiszen az Erzsébet térre érkezik a Richter Egészségváros, ahol egész nap ingyenes szűrések, tanácsadások és családi programok várják az érdeklődőket. A résztvevők nem csak saját egészségükért tehetnek, de a nagykanizsai Kanizsai Dorottya kórházat is támogathatják. Minden aktivitás 500 forinttal növeli a Richter által felajánlott 3,5 millió forintos adományt. Találkozzunk szeptember 19-én az Erzsébet téren.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Mert a három.

0: Minden este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: minket hallgatni, tele lesz játékokkal ez a következő egy óra. Diama az első telefonáló, mit szeretnél kérni?
1: Louis-nek az új száma.
0: Nagyon jó ez a Golden Summer, kinek menjen?
1: Családomnak, páromnak.
0: Már indítom is, és figyelem, itt van az újabb esély, hogy nyerjetek tőlünk egy konténernyi ajándékot. Aki innentől 10-ként hív, kap egy kulcsot a Rádió egy konténerhez. Gyerünk, játszunk! A számunk 0620 3111

0: vettünk egy hatalmas konténert egy csomó ajándékkal, és egy valaki fog mindent megnyerni. Halló, halló!
1: Szia, Viki vagyok, Egerből telefonálok, és játszani szeretnék.
0: Hello, Viki! Milyen estét van Egerben? Mit csinálsz pontosan?
1: Hát, nagyon jó, mert veled beszélek, úgyhogy feldobtad az estémet.
0: Hát, és még nem is mondtam el a lényeget.
1: Hát, nagyon várom azt a lényeget.
0: Én pedig a szlogent várom előbb.
1: Rádió, egy csak igazi mai sláger megy!
0: Tökéletes! Viki, te vagy a tizedik!
1: Nagyon köszönöm, szuper! Nagyon örülök!
0: Úgyhogy Egerbe küldjük a következő kulcsot a rádió konténerhez. Remélem tisztában vagy vele, hogy ha október 9-én a nagy konténernyitó partin a te kulcsod nyitja ki a rádió egy konténert, akkor mindent viszel, ami csak benne van.
1: Hó, nagyon bízok benne, nagyon jó lenne.
0: Minek örülnél a legjobban az eddigi ajándékok közül?
1: Hát amúgy a kocsinak, de amúgy mindennek tényleg, mert szuper ajándékok vannak benne.
0: A kocsi ugye egy elektromos, vadi új Cupra Raval.
1: Wow, nagyon jól hangzik.
0: És van még ugye a konténerünkben utazás, valamint elektromos szerszámgép csomag, néhány perc múlva még ebben az órában jön az újabb játék, most pedig Martin Garrix és Ed Sheeran érkezik. Ez a Repeat It, csak itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok, közlekedési információk jönnek röviden. Baleset történt Budapesten a Döbrentei téren a Hegyalja út felé, és erős az esti forgalom az M1-es autópályán a főváros irányában, a 61-es kilométernél, a terelés kezdeténél különösen lelassul a haladás. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Szia, Barbie!
2: Szia! A sugárzetit szeretném kérni a férjemnek, Dominiknak. Csak hogy tudja, hogy szeretem.
0: Csak hogy tudja, hogy szereted, de drágák vagytok. Na ez akkor hamarosan nektek szól. És figyelem, indítom a mai utolsó játékot. Aki innentől 10-én telefonál, kap egy kulcsot a Rádió egy konténerhez, azaz mindent elvihet, ami csak a konténerben van. A számunk 0620-3-111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
9: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
8: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
9: Jobb, ha felkészül.
10: Nagyon féltelek.
9: Ne lassíts!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
9: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
8: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Smegday burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és mindenki a kulcsokat szeretné a Rádió 1 konténerhez. Reggeltől estig folyamatosan hívtok minket. Otthonról, az irodából, munkából, útközben, vagy éppen az edzőteremből. Halló, halló!
1: Halló, szia Geri! Egy pillanat. Most megálltam. Bocsánat.
0: Hello.
1: Most megálltam.
0: Útközben jelentkeztél a játékra, és gyorsan félreálltál?
1: Igen, igen. Bekapcsoltam a elakadási jelzőt, és akkor...
0: És most már tudunk játszani. Kresszből csillagos most. Ötös, egyelőre nagyon jó vagy.
1: Ó, köszönöm szépen.
0: Hogy hívnak?
1: Lacinak hívnak.
0: Laci, honnan mész hová?
1: Debrecenből megyek, Oszlára.
0: Tudod a Rádió 1 szlogent?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Laci, óriási hírem van, megérte félreállni, te vagy a tizedik!
1: Ne csinálj, tényleg?
0: Bizony!
1: Azta, ez nagyon durva.
0: Laci, megvan a kulcsod a Rádió 1 konténerhez, lehet, hogy te fogod elvinni az elektromos autót, a családi utazást, valamint az elektromos szerszámgép csomagot, meg még egy csomó mindent, ami a következő hetekben kerül a konténerbe.
1: Aztán, ez nagyon durva. Tavaly is szerettem volna részt venni játékban, csak nem is került kulcsot nyernem.
0: Nagyon örülök, hogy most végre sikerült. Konténernyitó parti Balázsékkal október 9-én.
1: Mindenképpen ott leszek.
0: A játékot természetesen már holnap reggel folytatjuk, most pedig jön Európa jelenlegi negyedik legjátszottabb rádiós slágere. Itt a Rádió 1-en Alex Warren és a Fever Dream.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap is marad az indián nyár, délután meg lesz a plusz 30 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
2: Igen, tessék.
0: Szia, Juhász Geri vagyok a Rádió 1-től, a Rádió 1 kívánság műsorból. Lilit keresném egy nagyon fontos ügyben.
2: Szia, én vagyok.
0: Hello Lili, van itt neked egy üzenet, engem kértek meg, hogy legyek a postás.
2: Igen.
0: Olvasom, figyelj! Szia Geri, kérlek szépen hívd fel Lilit, a feleségemet, akivel éppen egy házassági válság kellős közepén vagyunk. A hibás én vagyok, de talán van még esély, hogy ezt helyrehozzam. Szeretnék tőle bocsánatot kérni, és megígérni, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy újra boldogok tudjunk lenni. Ő életem szerelme és két csodálatos gyermekem anyja. Nem tudok nélküle élni. Lili a nagybetűs igazi feleség, aki minden hibámmal együtt szeret. Remélem segítesz, Geri. Köszönöm szépen, Zoli.
2: Igen.
0: Jaj, Lili, mekkora most ez a házassági válság?
2: Hát elég nagy.
0: Húha. Zoli nyilván szeretné helyrehozni a dolgokat, de?
2: Hát volt neki esélye, nem is kevés, de akkor nem élt vele, úgyhogy nem tudom, egyelőre teperjen nagyon.
0: Oké, én itt ki is szállok, egyetlen dolgom van még, küldöm neked az új blondis dalt, Zoli megírta, hogy ez most a nagy kedvenced, jön a Lovers on the Dance Floor itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy beszéltünk, és a legjobbakat kívánom neked, meg mind a kettőtöknek.
2: Köszönjük szépen, köszönöm.
3: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1-et halljátok, ez volt Selena Gomez és a single Soon. Viszont ma este 9-től senki nem lesz szingli, senki nem lesz egyedül. Itt leszünk veletek élőben a World Is Mine Radio Show-ban. Fogjuk a kezeteket, és bemutatunk egy csomó vadi új zenét Jaminával, és Pure Beat-tel Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk élőben a diszkósít után. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Carfield darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, az Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák, megvan? 60-as bicepsben.
10: Csíkos
9: szatyorban. 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
11: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
9: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy... Ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érdekel, elviszi, megeszi.
11: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
9: Hát ami nem a... nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát
11: de
9: ott
11: az marad, ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
9: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
11: Nem is egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtozsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
9: Igen, igen, mondjuk a 6 kg sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Én ezt kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
10: És vajon volt álcázás az elején?
9: Ült egy lesötétített
10: dácsiában? Igen, igen, igen.
11: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
9: Igen, tényleg evett a kölykök. Csokolom, csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Nem magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! A Rádió 1-en BG Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
13: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1 csak igazi van, és Sláger megy, indul a Diszkósít Radio Show, szerda este van a stúdióban Bárány Attila, Hanvai BG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
14: Ladies and gentlemen, my dame and herman, admes, hölgyeim és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt nagy időm, publikum, jó magam, Hanvai BG, és itt leszek egészen este 9-ig.
15: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak, csatlakozom az előttem szólókhoz, vagyis Hanvai PG-hez és DJ Juniorhoz. Én Bárány Attila vagyok, beleadunk apait, anyait, robban az adrenalin bomba.
13: Az elmúlt 21 esztendőben a diszkosi történetében nagyon sok Alex Kendrick-t játszottunk, azok azért húzos, pattogos, jó kis house zenék voltak. Ez egy igazi mai sláger, ezzel indulunk, jön a Bambolé, DJ Junior remixbe, ezzel kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást.
15: Ez egy picit húzósabb.
10: Mit akartál ezzel mondani?

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít a Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hamboy PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között az Editek, Cipriánok, Ditták, Eufémiák, Kornélok és Somák, illetve szülőnapos az ismerőseim közül Farkas Justina, Balog Roland, Illés Mónika, Móger György és Nyíri Zoltán. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: A zene történetének egyik legjobb darabja ez, én legalábbis nagyon szeretem, ez a Good Life, ezen megyünk tovább. Kevin Sanderson és Paris Gray, hogy zenei hír is legyen, ez az Inner City az Egyesült Államokból, és újra dolgozta Last Boy J ezt a bizonyos dalt, jó kis house korong született belőle, én még a beatpotról szedtem le, úgyhogy most játszom itt a Rádió 1-en, mert hogy jó az élet. Good Life!

0: 3 fellépésem van a hétvégén, de ebből csak 2 látogatható, pénteken Nagy Szalontán a Szalonta Fesztivál Romániába, illetve szombaton Vácon Personal Jesus.
1: Én holnap itt leszek, és muzsikálok nektek a Rádió 1-en, illetve vasárnap, szombaton pedig Balatonfűzfön találkozhatok velem élőben. Tessék megérkezni, ha úgy van.
2: Muzsikálásban Bambolé jó lesz egyébként majd játszat. Annyit akartam mondani, hogy Swedish House Mafiával megyünk tovább, valamint Licky Lee-vel. Ezek svédek, és elektronikus zenét játszanak. Jön a Happiness is So Sad DJ Junior Remixben. Itt a Rádió 1-en szombaton meg jön a Remix Pack, ez is benne lesz.

0: ez a Rádió Egyesítő, a Diszkosit Rádió, és több mint 20 éve itt vagyunk veletek, és hát legközelebb egyébként Diszkosit Parti október 24-én lesz majd Békés Csabán, de itt a stúdióban Bárány Attila, Hamai PJ és a játszoknál én DJ Junior.
1: Az előbb valami Swedish House Mafiát játszottál, és erről eszembe jutott, hogy a Steve Angello lépett fel Riminiben, Dave Martin Kim volt ezen a rendezvényen, és képzeljétek el, hogy csak és kizárólag Swedish House Mafia, illetve Steve Angello dalokat, tehát saját dalokat játszott az ember az elejétől a végéig. Ez egy ilyen fesztivál jellegű történet volt, tehát nem egy klub fellépés, és összesen hármat konferált. Az elején egyet, a közepén egyet, majd elbúcsúzott. És egyáltalán nem beszélt, várjál, és azt mondják egyébként Olaszországban, hogy a legpopulárisabb elektronikus zenei műfaj fölött már nem konferálnak a DJ-k, tehát hogy ott nem menő.
0: Én annyit tudok erről az egészről mondani, hogy amikor a zene beszél, és önmagáért beszél, szerintem ez az lehetett, hiszen azért, ezt nem felejtsük, hogy a Swedish House Mafia dalt, ha meghalasz egyből, tudod, hogy Swedish House Mafia, Steve Angellónál is azért sok jó régi dal van, amit ismersz, tudod, hogy ő csinálta, úgyhogy szerintem neki nem nagyon kell konferálgatnia, meg hát behirdették a nevét, elmentek a nevére, biztos nem csak ő volt egyedül ezen a fesztiválon, szóval ennyi.
2: Egy biztos, hogy szerintem mindenféleképpen hozzáadott érték, ha csak akár egyszer is megszorol a lemezolvas, bárkiről legyen a szó, mert ott a személyisége jön át, és ez tök nyilvánvaló, hogy ezeket mi nagyon adjuk és nagyon éljük.
1: Én ebből élek. Úgyhogy én ettől
2: mondjuk kizem. Nálad nincs zene?
1: Viszont meg élek belőle.
0: Nem, a szöveg,
1: ez a legszebb az
0: egyik. Ez van egy kis
1: zene. Ez az a zene hír volt.
2: Igen. Hogy hívják azt a, az a show, amikor egy ember beszél, és stand-up. De stand-up. Igazán mi volt, nem DJ vagy, hanem egy stand-up előadó.
0: Igen. Csak nem mond viccesek. De... De menjünk most tovább, ezt is remélem, minden kis jön, ez az új diszkosi, jön a Sorry a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi, mai slágermegydiszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárin Attilával és velem Hambai Pícsivel.
1: A viccesre jut eszembe egyébként, de tényleg, a volt múlt héten ez az őrlet, hogy 80-as évek fotók, hát én kiraktam egyet, semmilyen vicc nem volt mellette, csak annyi, hogy ez egy 80-as évekbeli eredeti kép. Junior kirakott magáról, jött egyből, hogy így Backstreet Boys, meg úgy Backstreet Boys, annyira gáz volt, hogy...
2: Rólam hegyeket, voltam...
1: Csak vicceseket,
2: igen, én ezeket kaptam, mondjuk a Bárányi az odaírtam, hogy emlékszem erre, amikor ültél a román tenger,

0: Nem tudom, hogy figyeltétek egyébként, szinte csak is kizárólag Magyarországon. Tehát ez annyira telibe találta a magyar közönséget, nagyon, hogy ez valami eszméletlen.
1: Nagyon, én a privát oldalon majdnem 700 lájkot kaptam, még vagy 80-90 komment, mindenki írogat hülyeséget.
2: Csak a hülyeséget.
1: Ja, igen, most viszont komolyra veszik a kérdést. Jön a Remix Pack szombaton, 18 darab DJ Junior eredeti valódival, ez is benne lesz, és ez nem tudom, hogy 80-as évek vagy nem, de ez az AEIOU. Az a 80-as évek, Oliver Heldens, Kreider és The Young Punks, DJ Juniorban, diszkocsidben, mondjad.
2: Ezért mentél ekkorát, mert te csak 80-as éveket csinálsz mostanában.
0: Ilyen egyszerű. Összekötöttek vele.

0: vége, fussá vélem, hogy egy a diszkosi csapata búcsúzik mára. Én, mint legidősebb, mondhatom nyugodtan elsőként, gyerekek, én a hétvégén nagy szalontán pörgetem a lemezeket, és nem csak 80-as évek lesz, ez nem junior buli, és utána a szombaton Personal Jesus.
1: Ezt is kilőttem!
0: Hát hiába rögött ki. Hát azért a Cascada meg társai ugye
2: az. Nem 80-as évek.
0: Hát nem, csak ciki.
3: Az nem, nem, nem 80, és arra nem iszik.
0: Nem. Tudod, hány darab, azt nyilván tartod, hogy hány darab olasz feldolgozásod van?
2: Nagyon sok.
1: Ebből két órát ott csinál.
0: És az mind 80-as évek.
1: Egyébként
0: Bagoly
1: mondja verémnek szokták mondani. És ez igaz.
3: Ez az, tehát
0: nem, egyébként gondoljál vissza, hogy én korábban voltam ebben a korszakban, ő most van benne.
2: Én nagyon.
3: Én nem tudom, de már vagy 20 év hallgatom ezt a 80-as éveket, és nekem már akkor is elején, és a könyököm jött ki, meg most így.
0: Most a junioré. Én Bárány Attila voltam, sziasztok!
3: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hanvai PG voltam, holnap jövök, diszkozok nektek itt, aztán vasárnap és szombaton pedig, ugyebár Balatonfűzfőn találkozhatunk. Szevasztok!
2: Én DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órával, legközelebb szombaton jövök majd. Amit akartam még mondani, DJ Junior Remix Pack elérhető szombattól a Facebook csatornámon, illetve az Instagramomon keresztül. Aki szeretné a nyári remixeimet letölteni, hallgatni, játszani, azt megteheti majd. És búcsúzom egy olyan, ami szintén benne lesz a Remix Packban, Julien Jebel és az Air Conditioner DJ Junior Remixen, ez nem 80-as évek, viszont levert a víz, bár egy hülyesége miatt, úgyhogy búcsúzom mindenkit, szavaztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egy.

0: Következő három órában imádnivaló zenék jönnek innentől, imádnivaló DJ-ktől. Bemutatunk egy csomó újdonságot, készültünk érdekes zenehírekkel is. Mellette mostantól Jamina itt a stúdióban. Hello, drága Jami!
1: Hello, Geri, sziasztok! Üdvözlök mindenkit én is!
0: Megyünk a TikTokon, az applikációnkban, a weboldalunkon 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Jami, bomba formában, bomba zenékkel, induljunk el!
1: Így van, azért még én érzem a nyár hatását, tehát azért augusztus vége, szeptember elején mindig még az ilyen nem is tudom, tehát a véghajráról szól nekünk, úgyhogy mindenképp egy olyan dallal szerettem volna kezdeni, amit még abszolút a nyarat idézi nálam, és ez pedig Gordo és a Loco Loco óriási kedvenc itt a Rádió 1-en, úgyhogy ezzel kezdjük a mai World is My Radio Show-t itt a Rádió 1-en.

0: Egy zseniális norvég trió, a Bausa és a Magneték a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Élőadást hallottok, sőt ezt az élőadást lehet nézni is a YouTube-on, vagy például a TikTokon mellettem, Jamina a lemezjátszói mögött, hát az első üzenetek nagyjából ugyanarról szólnak. Holnap is ezért cikk, Jamina élőadásban borította fel a műsorvezetőt, írja Taylor. Geri, mi van? Esünk, kellünk játékot, játszotok, Márk? Geri, a 13. kerületi sürgősségről nézünk, ha nagyon megütötted magad, várunk, Timi.
1: Jó, igen, szóval ebből lassan hagyomány lesz, hogy mindig egy olyan bejelentő videót csinálunk, ahova Geri tulajdonképpen betrollkodik hát a hátam mögé a videóba, elkezd kicsit táncolni, nekem ez nem tetszik, és egy kicsit meglököm, viszont ő esik akkorát, mintha konkrétan a 8. emeletről lökném szegényt le, és az előbb annyira vicces volt, de valahonnan így felrepült pont egy moly lepke is, tehát nem tudom, hogy hova tudtál úgy leesni.
0: Innen a sarokból, igen. Nagyon szeretem, komolyan mondom, hogy ezt a pillanat, ezt a videóforgatást várom a legjobban a Rádió 1-es karrierem alatt mostanában.
1: Te ilyen eső ember vagy, tudod, ilyen, hívhatnak ilyen kaszkadőr szerepben innentől.
0: Igen. Ez a mostani videó, ez különlegesen jól sikerült szerintem.
1: Tényleg, ahogy fennmarad a lábad a végén az égben.
0: Ja, és mindent ezért a műsorért. Úristen, de vártam már, hogy végre kezdjetek. Jaminától szeretném megkérdezni, a lezúzott felnis történetnek végül happy end lett a vége, Tamás?
1: Igen. Köszi, hogy emlékeztettek megint rá. De hogy természetesen igen, ugye Petinek elmondtam végül, tehát ilyet nem szabad eltitkolni, meg kitalálni valami olyat, ami nem is igaz. Úgyhogy elmondtam neki, hogy figyelj, ez van, mondta, hogy semmi baj, ez csak egy felni életem, megoldjuk. És volt egy nagyon kedves felajánlás egy cégtől, akik egyébként felajánlották, hogy megcsinálják nekem a felnit. Úgyhogy gondolkodtam, hogy lehet, el se kellett volna mondani ugye Petinek, mert ők megcsinálták volna, hazamegyek, és mint ami se történt volna, de hát nyilván nem. Úgyhogy köszönöm szépen. Happy end lett a vége.
0: Hál' Istennek, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Zseniális zenék önnek folyamatosan 3 órán át élőben mixelve. Megyünk tovább.
1: Én már hűgen lázban égek, ugyanis Magyarországra érkezik pénteken, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, és tényleg 1000 éve nem voltam előadó, nem jutottam el mostanában koncertekre, úgyhogy ez, hogy nekem oda jegyem van, és megyek, és csápolni fogok, valószínűleg az elsősorban verekedem magam, nagyon várom, és mindenképpen akartam a következő egy órába, méghozzá David Guettával a közös zenéje, az pedig a Shine, úgyhogy remélem ezt élőben is hallani fogom ezt a tracket, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a World is Mine Radio Show-ban, tehát akkor Juhász Gerivel, reméljük jól vagy, megyünk tovább itt a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: akik most tették le a munkát, és kitartást azoknak a hallgatóknak, akik most kezdik az éjszakás műszakot. Jamina mellettem a lemezjátszóknál élőben, még mindig ilyenkor szerdánként 9-től egészen 11-ig. Hello, Jami, még egyszer!
1: Hello, Geri, sziasztok!
0: Pure Beat is jön még, szintén élőben 11 és éjfél között. Bob Sinclair adott egy új kabátot az Ace of Base szenzációs slágerére. 1998-as az eredeti, az volt a Cruel Summer. Hello, Jami és Geri, köszi, hogy tartjátok bennünk a lelket. Most megyünk pókerezni. Üdv, Gabi a szakács, és mellettem Balázs a pincér.
1: Wow, de jó nektek. Akkor jó, pókerezés, sok sikert és szerencsés lapjárást kívánok.
0: De szép mondat volt ez. Így van, érezzétek jól magatokat. Nagy nap a mai, szeptember 13-a. Ma éjjel ér véget az idei DJ Mag Top 100-as szavazás. És hamarosan jön az új 100-as lista a világvezető DJ-vel. Jelenleg az első helyen ugye David Guetta, a második Martin Garrix, a harmadik állok. Jami, te kiket vársz az első három helyre, vagy az első öt helyre például?

0: többször, tehát hogy én lehet megkockáztatom, hogy berakom idén a top 5-be őt, és pont ezen gondolkodtam, hogy engem egyébként ez érdekelne idén, hogy az új generációból kik az, akik tudnak tényleg előre lépni idén, tehát akár egy Dom Dolla, aki tavaly már 15 helyet javított, vagy mennyit, a John Summit szintén 20-25 helyen jött ugye feljebb, vagy nem is tudom még ki az, aki így, például Anima is rengeteget, ugye top 10-be volt már tavaly, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy idén mennyit tudnak mondjuk az új generációs DJ-k javítani a helyükön, úgyhogy látom most ugye itt van előttünk egyébként a tavalyi lista, de hogy Charlotte DeWitt ez először volt a top 10-ben.
1: Így van.
0: Hogy nagyon-nagyon várnám. Armin van Buuren se lehet szerintem a top 5-ből kihagyni idén sem, úgyhogy nálam szerintem így nézne ki a top 5, hogy én a Garrix papát várom az első helyre, és akkor David Guetta a második, bár aztán ugye ők 2016 óta ezt igazából próbálják.
1: Nagyjából igen.
0: Felváltva 10 éve, úgyhogy Elok, Dimitri Vegas és Armin van Buuren, aztán lehet, hogy én megkockáztatom idén, hogy lehet a top 5-be viszont Charlotte DeWitt bekerül, úgyhogy hajrá, Csajci!
1: Ti is nyugodtan írjátok meg, drága Wordies már Radio Show hallgatók, szerintetek kik a világ legjobb DJ-i, szerintetek kiknek kellene ott lenni mondjuk a top 5-ben, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Jön egy dal, ami neked nagyon fontos.
0: Így van, nagyon-nagyon szeretem, és azt is, hogy rengetegen kéritek itt tőlem, akár a TikTok live-ban is. Köszi, ha szeretitek, még mindig ugye ez 2025 top rádiós dala lett, ez pedig Jamina és Sophie közöse a Holograms. Nagyon büszke vagyok rá, menjünk ezzel tovább itt a Wordies Mind Radio Show-ban.

0: Hi, this is Blondish, and you're listening to the World is Mine radio show.
1: World is Mine radio show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. At the turntable.

0: Dua Lipa és a Love Again, ez DJ Dork remixe volt belőle a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban, amin a élőben a lemezjátszói mögött. Rengeteg az üzenet, ugye ma zárul az idei DJ meg Top 100 szavazás, és nem soká érkezik a vadonatúj 100-as lista a világ legjobb DJ-ről. Miért nekünk Martin Garrix vagy David Guetta a Top 5-be, csak is Jaminát, a legszebb és a legjobb, üdvözlete Norbi.
1: Hát majd lesz a DJ szavazás a Rádió 1-en biztosan.
0: Bizonyám.
1: Na ott lehet szavazni a Top 5-re. Nálunk is.
0: Így van. Sziasztok, Jami és Geri, mindig olyan csodálatos estét csináltok 9 órától.

0: mondjuk csak oda, tehát nem akarom tudni azt, hogy mi vár rám. Elolvasnám azt a könyvet addig a jelenig, ami, ahol most is tartok. Nem szeretném tudni a jövő heti Yamina Next döntősét sem. Tehát olyannyira szeretem ezeket a meglepetéseket, és annyira szeretek tényleg élni, hogy nem akarnék olyan unalmas életet, hogy mindent tudok előre.
1: A következő kérdést csak bellengetem, és majd a következő megszólalásban visszatérünk rá. Yami, mennyire izgulsz a Yamina Next miatt?
0: Nagyon. Megyünk akkor tovább.
1: Így van, erre majd visszatérünk pár perc múlva.
0: Igen, akkor igen, a következő megszólalásban. Addig is megyünk tovább, tehát Lost Frequencies jön, és a Reality nálam Danny Dove remixében. Én még mindig nagyon szeretem ezt a dalt, nagyon jó emlékeim fűznek hozzá. Remélem titeket is egy kicsit a nyarat idézzük még továbbra is, így szeptemberben. Tehát jön ez most a World is Mine Radio Show-ban. A rádió gyem. World is Mine Radio Show.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to The World is Mine Radio Show on Radio 1.

Mind Radio Show. The best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen. This is the World Is Mine Radio Show. And the turntables now.

0: Megígértük, hogy visszatérünk egy kérdésre. Jamina, mennyire izgul a Jamina Next miatt? Ezt nagyon sokan kérdezik. Egyáltalán, ha valaki nem tudná, mi az a Jamina Next?
1: A Jamina Next a tehetségkutató, amiben belevágtam idén. Igazából már 2 évvel ezelőtt is, de idén akkor

nagyon tényleg szponzorok jelentkeznek, meg akarják nézni a versenyt, külsősök, ráadásul egy nagyon, ja most már elmondtam azt hiszem a helyszín, de hogy egy ikonikus helyen találkozunk igazából, tehát hogy a helyszínnel egyeztetni, beszélni,

0: tudom, láttad-e te a top 15-öt?
1: Abszolút, abszolút.
0: Nagyon színes szerintem a felhozatal, nagyon jó formák, karakterek vannak. Innentől igazából szerintem már csak technikailag kell rendbe lenni, és az már egy jó csomag, amit tudnak hozni a döntőbe. Nem tudom, te hogy vagy vele, Geri, azért te is izgulsz, mint zsűri, vagy kíváncsi vagy inkább?
1: A kettő egyszerre. Köszönöm szépen a felkérés még egyszer. Abszolút, a legnagyobb örömmel elsőre mondtam igent. Egyébként ott lesz a Csabi tőlünk, úgyhogy technikailag semmi para nem lesz. Ebben mindenki biztos lehet. Nagyon jó karakterek vannak, nagyon jó személyiségek vannak. Szerintem a top 15-ben nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre a vasárnapi döntőre. Nagyon várom.
0: Igen, tök én is. Úgyhogy addig még ugye van 10 napunk, tehát 10 nap múlva 27-én lesz majd a nagy döntő. Szorítsatok, küldjetek a cheat itt a döntősöknek.
1: SMS és Viber számunk 0-20-311-111. Egy nagyon rövidet pihizünk a Jaminával, aztán pedig jövünk vissza újult erővel mindjárt, jó?
0: Így van.
2: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: starts now. A mai második óránkat kezdjük 22.02-kor. Micsoda gyönyörű egybeesés. Hello mindenkinek, hello neked is, Jami, még egyszer.
1: Hello, szevasztok.
0: Jaminának mindig vannak fantasztikus ötletei. Az előbb itt 2 perccel ezelőtt vetette fel nekem, hogy együnk már valamit csokit. Úgyhogy most én itt hagylak körülbelül 3-4 percre, és megleplek. Jó, lemegyek a harmadikra, aztán rohanok vissza.
1: Oké, nagyon szépen köszönöm. Itt is hagyhatsz egyébként, hajjá, hogyha több mindent szeretnél még beszerezni, akkor ráérsz.
0: Menjünk tovább.
1: Igen, kezdjük a második órát, ilyenkor kicsit már, nem tudom, magasabbra emelem a BPM számokat, kicsit vaduljunk be, én azt mondom. Kezdem Hypaton és az Auto My Head-del. Hypaton még mindig egyébként egy picit fújok rá, de majd azt elmesélem. Kezdjük a második órát.

0: Temixben a rádió egyen a Word is Mine Radio Show-ban. Jamina élőben mellettem a lemezjátszói mögött. Sziasztok, akkor Geri nem csak kriptózik, ő a csokis bácsi, kérdezi Albert.
1: Abszolút. Tehát beszéltük Gerivel, hogy szeretnénk enni valami édességet, és mondta, hogy oké, ő majd elszalad, és bízzam rá, hogy mit fog hozni. Ugye van egy automata, nem titok, a harmadikon, igen, a másik rádiónál, és onnan szoktunk így egy kicsit lopkodni. Hát lopkodni nyilván ki lehet fizetni.
0: Persze.
1: És Geri azt mondta, meglep. Hát mondom, jó, tudni fogja, úgyis talán miket szeretek.
0: Sikerült?
1: Visszajött 4-5 darabbal, tehát így nem olyan nehéz mellé lőni, tehát mikor nem egyet hozom, hozok neki 5-öt, majd úgyis eltalálom. De egyébként igen, az abszolút kedvencem az benne volt.
0: Hála jó égnek. Hát kicsit korábban jött nálunk ma a Mikulás. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább?
1: Igen, újdonsággal megyünk tovább, méghozzá Bibi Rex és David Guetta közös, ez a Sad Girls. Kíváncsi vagyok egyébként, mi a ti véleményetek róla. Szerintem itt slágert fogunk lassan aratni majd az összet végére. Menjünk ezzel tovább a Rádió 1-en.

0: nektek üzeni be, a nagyon szépen köszönjük.
1: Igen, történik itt minden egyébként. Viccesek lehetünk egyszer-kétszer. Tehát Geri most csokit szerzett valahonnan.
0: Igen, előtte Jamina eldökölt, elestem. Tényleg mozgalmasak ezek a szerda esték, nagyon. Én nagyon szeretem, tényleg.
1: Ne haragudj, Geri.
0: Imádlak. Sziasztok, szeretném megkérdezni Jaminától, milyen zenéket hallgat otthon. Huszi Zsuzsa az 52 éves World is My Radio sorra.
1: Nem fogjátok elhinni. De ezt tényleg soha nem találnád még itt, te se, Geri, szerintem.
0: Jamina milyen zenéket hallgat? Hip-hop vagy retro?
1: Nem.
0: Techno?
1: Nem. Otthon én? Technót?
0: Nem tudom.
1: De most nem hülyéskedj, hát most szerinted?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan zenét hallgatsz, amit játszol, tehát nagyon sok időt töltesz zenekereséssel, de hogyha valami nagyon másra kell gondolni...
1: Mondjuk, szerinted, ha felkelek, elkezdem a napot, mit szoktam szerintem?
0: Meditáció zenéket.
1: Majdnem. Jazz. Nagyon
0: nem
1: sok,
0: mondod de... komolyan.
1: Imádom.
0: Nagyon megleptél.
1: Én nagyon sok jazzt hallgatok, és annyira jó, úristen, és főleg, hogy YouTube-on vannak már ezek, ugye, amit képi világot tudsz rakni ugye a tévére, és alatt a jazz szól, hát én odáig vagyok tőle, tényleg.
0: Az egy finom műfaj.
1: Nagyon. Úgyhogy vannak ilyen jazz klubok is itt elvileg Pesten, és szeretnék elmenni majd. Ilyen jazz klubba, engem hívott is már az egyik barátnőm, hogy nézzük majd meg, úgyhogy egyszer mindenképpen el akarok menni, de egyelőre még csak így otthon ízlelgetem, és nagyon, tényleg nagyon szeretem.
0: Jamina, marad még csak itt, kérdezi Márk.
1: Hát azt majd a Gerintem ugye megkérdezem, de félre rakott nekem egyet, úgyhogy köszönöm, igen.
0: 0623111111 az SMS és Viber számunk, megyünk tovább.
1: A legfrissebb megjelenésemmel folytatjuk a műsort még hozzá, amit Tolvaj Renivel együtt készítettünk, ez a Field of Fire, amire szintén tényleg nagyon büszkék vagyunk, és hogy megint egy hölgyel tudtam együtt dolgozni, ugye Tóth Andi, Szofi, most Tolvaj Reni, és hogy valamiért nem tudom a hölgy

0: Lost Frequencies, Leave It All a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Jamina élőben a lemezjátszói mögött. Pure Beat is itt van már, dumálunk, aklimatizálódik, ő jön Jamina után 11-től szintén élőben. Sziasztok, János vagyok, imádom Jamina zenéjét, a szép hangját, a Holograms-t és az új számát is Tolvaj Renivel.
1: Ó, köszönöm szépen, köszönjük szépen, átadom Reninek is.
0: Aztán egy Viber üzenet, én tudtam, Jamina, hogy jazzzenét hallgatsz otthon, egyszerűen megéreztem. Kemény house, techno mellett a jazz a kedvencem nekem is. Gregory Portert hallgass meg élőben, hatalmas művész, hatalmas élmény. Üdvözleten, László!
1: Igen, most mondanám, hogy nem mondott újat, mert ismerem. És Pure Beat Laci is jól kiröhögött. Ez tényleg így van, hogy jazzt hallgatok otthon, képzeljétek.
0: Nagyon komoly.
1: Úgyhogy én nagyon, tényleg nagyon kikapcsol, és szerintem ez valahol tök normális, hogy nyilván mi nem azt hallgatjuk egyébként, amit mi játszunk a bulikba, amit itt a rádióban. Nyilván felkészülünk az adásra, a szettekre, de hogy nem azt hallgatjuk kedvtelésből, az munka, és nyilván én is sokat foglalkozom azzal, ami ide a rádióba kell, ami a szettekbe, a bulikba, de hogy azért, ami úgy kikapcsol, főzéshez, chillhez, meditációhoz, én nem ezeket kapcsolom be, hanem nyilván egy teljesen mást.
0: Gondoljatok bele, hogyha valaki egy gyrosz büfében dolgozik hétfőtől szombatig, reggeltől estig, nem gondolom, hogy gyroszt vacsorázik otthon. Miután 33 gyroszt elkészít két óra alatt.
1: És ez pont igaz ránk is szerintem a DJ-re.
0: Így van. Jami, mennyire vált be az új pult a stúdióban? Jobb vagy rosszabb az előzőhöz képest? Kérdezi Gyula.
1: Hát ez egy felüdülés volt szerintem nekünk azért, hogy ezt leváltottuk. Egy kicsit ilyen az űrben éreztük magunkat, meg a jövőbe. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy tényleg egy olyan pultot használhatunk, amiből nem is tudom, hogy Magyarországon használja-e még valaki, hogy van-e valahol, nem sűrűn találkozunk. Ez ugye legmodernebb és legújabb verziója most a Pioneer-eknek, úgyhogy nagyon köszönjük a Rádió 1-nek, mi nagyon boldogok vagyunk, mondhatom mindenki nevében.
0: Jamina pedig lassan kezdi a fináléjét, jön az utolsó jó erős 10 perc.
1: Igen, és annyira szeretem Cookie-nak a legújabb megjelenését, ez pedig ugye a Fire, én előszeretettel játszom a délutáni sávban is, és itt este is, úgyhogy menjünk ezzel tovább, jön tehát Cookie és a Fire a World Is Mine Radio Show-ban, itt a Rádió 1-en.

0: We Are Family, a Sister Sledge-től egy kicsit felturbózva, Jamina szokásos záró zenéje a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Sziasztok, nagyon jó a műsor, illetve Jamina is nagyon jó, régóta hallgatlak titeket, így tovább Tomi Miskolcról.
1: Köszönöm szépen, hallgass minket továbbra is.
0: Sziasztok, képzeljétek el, most született meg egy barátunk kislánya, és úgy hívják, hogy Jamina.
1: Nem
0: azt
1: már.
0: Mondja, nem miattad, de szerintem kamuzik. Üdv Tomi!
1: Igen, ugye ezért beszéltünk el a múltkor, hogy nagyon sok Jamina született az elmúlt években. Valakivel volt szerencsém személyesen is találkozni, az úristen, azt nem is tudom leírni, hogy az milyen érzés, aki

0: Úgyhogy ez egy brutális dolog, és nagyon örülök neki, hogy lehet anyakönyvesztetni már a Jaminát. Én ugyan Y-nal írom, de ugye pontos évvel ez anyakönyvesztethető már. Úgyhogy ez tényleg... Köszönöm szépen.
1: Ez tényleg egy nagyon-nagyon nagy dolog. Fellépések még nálad a héten?
0: Igen, nagyon sok lesz, és megint egy kicsit így körbe megyek a térképen, ahogy néztem. Tatabányán találkozunk, aztán Tokaj, Hajdúszoboszló és Tiszabasvári, ez lesz a hétvégém. Nagyon várom, remélem sokatokkal találkozunk, és akkor húzzuk még itt a... Ez egy picit még olyan vénasszonyok nyara szerintem, azért a nyárban még benne vagyunk bőle.
1: Bizonyán. Mi pedig húhogunk holnap délután a Rádió 1 Live Mixben délután 5-től.
0: Tényleg, jövök majd. Jó bulit nektek a Rádió 1-en, jön Pure Beat, szevasztok.
1: Maradjatok, nincs reklám, nincs megállás. Így van, a lemezjátszóknál innentől Pure Beat.
2: Mírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
4: Are you ready?
2: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.

0: Mind Radio Show starts now. Mindjárt este 11, hello mindenkinek, itt vagyunk újra, továbbra is totál élőben, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál, innentől szevasz Pure Beat.
1: Csokit, szevasztok srácok, hello Gerikem, ez egy gyors váltás volt, azt kell, hogy mondjam.
0: Bizony, tényleg nem kész csokit?
1: Nem, köszönöm, szépen, kocsival vagyok.
0: Nincs benne pia.
1: Tudom, hogy ezzel szoktam mentegetni
0: az ökörök. SMS és Viber számunk 0-20-311-111. Na induljunk el!
1: Mester 3-asan indulunk, érkezik a Switch Disco Rehab és Sam Feld közöse, ez a Sleep Tonight, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Worries My Radio Show-ban.

0: Bausa és a Magnetic a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ba. Mellettem Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött. Rengeteg üzenetünk van, utállak titeket, mert olyan jó a zene, hogy nem tudok elaludni, írja Jucus.
1: Hát nem akarlak megijeszteni, de ez még csak a bemelegítés.
0: Jucus, nagyon fáradt leszel holnap, ne haragudj. Köszönjük a fényképet, pénteken Esztergomban, a buliban a lányom odáig volt, írja TikTokon Timi.
1: Ó, köszönöm szépen, hogy ott voltatok, igen, Esztergomban nagyon nagy buli volt, és én köszönöm szépen a közös fotót.
0: Volt-e már olyan, hogy valaki megvárt a rádió előtt, és kért egy fotót, ezt Roli kérdezi.
1: Hát az nem mindennapos, de egyébként volt rá precedens, hogy volt itt, aki pont hallotta, hogy itt vagyok élőben, és akkor mondta, hogy pont itt fogunk elmenni, otthon megállhatunk, egy fotóra. Ezért mondta, persze, természetesen, tehát nyilván azért sor nem áll, de volt rá precedens.
0: De jó, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, ti is nyugodtan kérdezzetek Pure Beat-től, megyünk tovább.
1: Egy igazi 90-es évekbeli klasszikus következik, a Fugees csapata, méghozzá ez a dal, ami 1995 végén jelent meg, majd a 96-os The Score album egyik meghatározó dala lett, ugye ez az Ooh La La La című track, és hát ugye tudjuk, hogy a Fugees csapat a hip-hopot, a reggae-t, a soul-t és az R&B hatásokat keverte össze, és egy nagyon egyedi stílust hoztak akkoriban, és hát ez a dal azóta egy nagyon időtálló lett, hiszen ez a vokál rengeteg DJ-t inspirál, hogy remixeket készítenek. Ezúttal Rizka Red remixében hoztam, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now, Pure Beat.

0: Mögött üdv a most érkezőknek, szevasz Pürvéd neked is még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Hugel pedig holnap után pénteken csinál egy nappali daytime bulit gyönyörű fővárosunkban, Budapesten. Sziasztok, Gyurbit! Akkora menetelés volt a színen a Rádió egy arénában, hogy szavakat nem találok rá. Imádtam az újdonságokat, amiket játszottál. Üdvözlet, Norbi a kérdező srác.
1: Köszönöm szépen. Sajnos ugye, hogy csak egy napot tudtam lenni, jól emlékszem, hogy csütörtökön voltam, de és ugye záró akkordban voltam hajnanétől, de azt kell mondjam, hogy nagyon erős volt a csapat. Szoktam mondani, hogy csak a vál.
0: Csak a mell, csak a vál. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sok helyszínen fesztiváloztatok együtt a Rádió egyel. Lendülünk is közben tovább.
1: Most pedig egy különlegesség érkezik, méghozzá a Major Lazer csapattól a Get Free című track, ugye, amiben Amber Kaufman hozza a fantasztikus vokált, és hát a Major Lazer ugye egy amerikai elektronikus zenei formáció, amit 2008-ban Diplo és Switch alapított, és hát nagyon sok stílusban mozognak az elektronikus zenei vonalon belül, és hát a Get Free című track 2012-ben jelent meg, és hát annak a dalnak a vokája tényleg rengeteg DJ-t inspirált arra, hogy csináljon belőle átiratokat, és ezúttal pedig Confuse verziójában hoztam nektek, már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a Burizmán Radio Show-ban, a Rádió Egyen. At the turntables now.

Christopher remixében. Igen, a mi Christopher kollégán készítette ezt az átiratot. Amit képzeljétek el, David Guetta is rendszeresen pörgetett Ibizán az elmúlt hetekben. A World is Mine Radio Show-t halljátok élőben a Rádió Egyen, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Egy nagyon jó kérdés a TikTokról. Nehéz DJ-ként Magyarországon befutni?

0: Is My In Radio Show-ba, Pure Beat állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Fellépések nálad még a héten?
1: Mert magamhoz képest egy kicsit óvatos a hét, de nem baj. Pénteken Budapesten találkozunk, szombaton pedig Lepcsénybe.
0: Jó bulikat kívánok neked, és jó közönséget. Folytatás egy hét múlva ugyanitt ugyanekkor.
1: Így van, köszönöm, hogy itt lettem, mindenkinek további szép estét, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap csütörtökön jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Az aktuális kedvencek közül érkezik nem sokára Lost Frequencies és a Leave It All, és aktuális kedvenc Rádió 1-es játékunk pedig legközelebb reggel folytatódik majd Balázséknál, a Rádió 1 konténer, hogy mi mindent rejt eddig a konténer, ez a weboldalunkon is megtalálható, például Cupra Raval, elektromos személyautó, egy egyhetes családi pihenés 4 fő részére a Balaton melletti Kolping Family Resortban, és folyamatosan bővül a lista. Részletek a weboldalon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Szigala például a brit DJ producer, akinek a polgári neve Bruce Fielder, de a Szigala név a felmenői között volt, az ők nagyapját hívták így, Amon Szigala, és az anyukája nagyon sokat mesélt róla gyerekkorában, úgyhogy nem volt kérdés, hogy ez lesz majd a művész neve. Dalszerzéskor organikus hangszereket is használt, például gitárt és főleg zongorát. Ezt a dalt, a Westjoy féle Riptide-ot pedig a német producerrel Jacksonival gondolta újra. Szigala, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Lost Frequencies például. Tényleg emlékszünk még, hogy miért ezt a nevet választotta annó a belga DJ producer? Hát azért, mert a karrierje elején régi elfeledett vagy elveszett dalokat, klasszikusokat, dalamokat használt fel, Lost Frequencies, például Bob Marley dalokat, különösen az induláskor nem saját szerzeményeket írt, hanem mások ismeretlen vagy klasszikus felvételeiből készített, nem hivatalos remixeket, bootlegeket, de most itt vannak a saját dalok, mint a Lady

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Például Taylor Swift, aki sehonnan nem hiányozhat, teljesen váratlanul felbukkant az Emmy díjátadón, ugye szeptember 14-én Los Angelesben volt a gála, de úgy, hogy igazából nem volt ott, szóval ott is volt, meg nem is. Váratlanul feltűnt a 78. Emmy díjátadó ceremónián egy előre felvett jelenet formájában, amelyet a műsorvezetővel, az egyébként magyar származású hollywoodi sztárral, Mariska Hargitaival és a többi szereplővel az Esküteleség című filmből vettek fel, és hát itt egy ilyen vicces jelenete volt Taylor Swiftnek, aki mindeközben a párját nézte valós időben, Tom Cruise mellett ücsörögve, mert hogy a férje ugye a Kansas City Chiefs sztárja, és most volt a szezonnyitó mérkőzése Travis Kelce-nek, elfoglalt a nő, csak ezt akartam ezzel sugalni, és őt hozom most a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

egy csak igazi mai sláger megy. Lói például az E-generációs német énekesnő, aki jelenleg stúdiózik, ráadásul annyit elárult, hogy komfortzónán kívül lépett, és valami olyat készít, amit eddig nem. Hát gondolom nem hörgős metal, vagy valami ilyesmi, de amit idén kaptunk tőle, ez egy igazi nagybetűs nyári dal, július 24-i megjelenik.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.